0: Részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Indul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása. De finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, tragikus függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj harmadik helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyal a Kisfaludi út, Tihanyban megújult az uradalmi magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
1: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
1: Manna Manna Manna

0: Ez a Manna Hit.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
2: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
1: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Fordulj oda a melletted ülőhöz, és kérdezd meg, mi jár a fejedben mostanában. Tudtam, hogy nevetgélni fogtok. Az a mai tanításom címe, hogy miken gondolkoztál mostanában. Köszönöm. Szeretnék felolvasni nektek egy történetet. Atyám, köszönjük neked az ígédet, amihez tisztelettel fordulunk oda most, és tudjuk, hogy jó gyümölcsöt terem az életünkben. Amen. Egy hölgy küldte el az irodába ezt a bizonyságot. Karácsony körül felvittem egy fügefát a hálószobába, hogy helyet készítsek a karácsonyfának. Alul a többi ág alatt volt egy kis ág, körülbelül egy tucatnyi levéllel, de nem mutatott jól. Úgy tűnt számomra, hogy elrontja a fa alakját. Amikor felkeltem reggelente, és láttam a fát az ablakban, arra gondoltam, le fogom vágni ezt az ágat. Valahányszor elmentem a fa mellett, arra gondoltam, ez így nem néz ki jól, le fogom vágni. Nos, telt múlt az idő, a fát visszavittük a nappaliba, de én valahányszor megláttam ezt a fát, mindig valamilyen negatív dologra gondoltam. Ez összességében vagy másfél hónapig tartott. Egyik reggel, amikor elmentem a fa mellett, a kis ág összes levele sárga volt, de a fa többi részén nem volt másik sárga levél. Kissé kirázott ettől a hideg, és el is meséltem a férjemnek, aki rám nézett, és azt mondta, nagyon örülök annak, hogy rólam kedves dolgokat gondolsz. Nos, aznap levágtam azt az ágat, és nekem mindig nehéz volt a kapcsolatom az anyósommal, de természetesen soha nem gondoltam volna, hogy az én édes kis természetemnek bármi köze lehetett ehhez. De eldöntöttem, hogy ez megér egy kísérletet. Valahányszor az anyósomra gondoltam, eldöntöttem, hogy megáldom őt. Hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy jókat gondoljak felőle. És olyasmiket, amik áldást jelentenek számára. Nos, ő ritkán szokott felhívni, és nagyon nem érdekli, hogy cseverészünk, de 5 napon belül 3-szor is felhívott. Igaz, csak rövid időre, de mindig barátságosan. Az egész tavalyi évben nem hívott engem 6-nál többször. Szóval, Joyce, megrendeltem a tanításodat a gondolatok erejéről, és most már odafigyelek, hogy mit gondolok az emberekről. Azért olyan elképesztő számomra ez a történet, mert szerintem azt bizonyítja, hogy a gondolatok megmozgatják a szellemi világot. Nem látszanak a gondolataink, de hiszem, hogy hatással vannak az emberekre. És azt tudom, hogy ránk biztosan hatással vannak. Ebben az esetben ez a hölgy, és én egyetértek vele, nem látom okát, hogy miért ne lehetne így. Szóval hitte, hogy a fa iránti negatív gondolatai a levelek halálát okozták. Nos, hogy ez tudományos szempontból lehetséges-e vagy sem, azt nem tudom, de azt igen, hogy Istennel minden lehetséges, és ha más nem, akkor Isten megengedte, hogy ez megtörténjen. Csak hogy megmutassa a hölgy számára, hogy abba kell hagynia a negatív gondolkozást. Sokszor azt gondoljuk, hogy a gondolataink nem számítanak, hiszen azok csak gondolatok, és senki sem tudja, mik futnak át a fejünkön. Nos, először is Isten minden egyes gondolatunkat ismeri. Ránk pedig talán minden egyéb dolognál jobban hatnak a saját gondolataink. Valószínűleg ismeritek a példabeszédek 23:7-et, amint az ember gondolkozik az ő szívében, olyan ő. Ehhez hozzákapcsolom a saját fordításomat, amit szeretek elmondani. Ahová az elme tart, azt követi az ember is. Nagyon fontos, hogy miken gondolkozunk. Másik problémánk pedig az, hogy azt hisszük, nem változtathatunk azon, amit gondolunk. Nem tehetek arról, hogy mire gondolok. Sok éven át azt gondoltam, nem tehetek a gondolataimról. Reggelent, amikor felkeltem, az elmém tele volt haszontalan és depresszív gondolatokkal. És ha reggel arra gondoltam, hogy olyan levertnek érzem magam, akkor az egész napom úgy is telt el. Vagy ha reggel felkeltem és arra gondoltam, olyan rossz kedvem van, akkor rossz kedvűen telt el az egész napom. És arra gondoltam, hogy semmit nem tudnék tenni ez ellen. Amit meg kell tanulnunk, hogyha szeretnénk valaha is győztesen élni. És Jézus egyébként ezért halt megértünk. Igen, azért is, hogy a mennybe jussunk. Igen, azért, hogy megbocsátjuk megbocsájtást nyerjünk a bűneinkre, és hogy kapcsolatunk lehessen Istennel. De azért is, hogy élvezhessük az életünket, és hogy ez egészen túláradó és bőséges lehessen. De nem lehetséges élveznünk az életet, hogyha tele vagyunk rossz gondolatokkal, mert a gondolatokból fejlődik ki a hozzáállás. És a hozzáállásod, az én hozzáállásom, a mi hozzáállásunk hatással van a munkánkra, hatással van arra, hogy előléptetnek-e minket, hatással van arra, hogy lesznek-e barátaink, és meg tudjuk-e tartani őket. A hozzáállásod hatással van az örömödre és a békességedre is. Ezért a gondolataid segítségedre is lehetnek. De árthatsz is magadnak velük. Át kell gondolnod, hogy miken gondolkozol, és meg kell tanulnod nagyon óvatosan megválasztani a gondolataidat. Szeretem az embereket céltudatos gondolkozásra tanítani arra, hogy legyen gondolkozásra elkülönített idejük, hogy üljenek le, és naponta néhányszor céltudatosan gondoljanak bizonyos dolgokra, amelyek hasznára válnak az életüknek. Leülhetsz, és gondolhatsz olyanra, mint kreatív vagyok. Bármerre is megyek, áldás vagyok. Isten napról napra változtat engem. Semmilyen múltamból való dolog nem tarthat vissza. Isten kegyelme megújul minden nap. Nem kell vádlás alatt élnem. El kell kezdened fegyverként használni az Isten igéjét. Nos, nézzük meg a 2 Korintus 10:4-5. Ez lesz az első igénk. Jó néhány igét szeretnék megnézni ma veletek, mert időnként szerintem az is nagy változást okoz, ha csak megnézzük ezeket. 2 Korintus 10:4-5. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem testből és vérből származnak, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására és eltávolítására. Szóval itt meg is állunk, és megvizsgáljuk ezt egy kicsit. Hányan tudjátok, hogy ha háborúba megyünk, akkor jó, ha van fegyverünk? Tehát háborúban vagyunk méghozzá gonosszal. A sátánnal és a gonosz szellemekkel. A harctér pedig az elménk, ahogy ezt a következő versekből megtanulhatjuk majd. Ha a sátán el tudja foglalni a gondolkozásodat, akkor az egész életedet irányíthatja. Tehát az elme a harctér. Háborúban vagyunk, de hála Istennek vannak fegyvereink. A sátán erődítményeket épít az elménkben. A háborúban az az erődítmény, amit az ellenség ural. Tehát lehetséges, hogy a gondolkozásod sok területen megfelelő, de lehet, hogy van egy egész tucat erődítmény benne. Mondjuk például az én esetemben, mivel gyerekkoromban molesztált az apám, az én egyik erődítményem az volt, hogy én már mindig másodrendű cikk leszek, és bármi is volt az eredeti terv az életemre nézve, az most már elromlott, és nekem mindig meg kell majd elégednem a másodrendű dolgokkal. Amikor rájöttem az Isten igéje alapján, hogy ez hazugság, akkor képes voltam elég sokáig a helyes dolgokon gondolkozni, és bár időbe tellett, de végül megújult a gondolkozásom, és rájöttem, semmiből sem kell megelégednem a másodrendű dolgokkal. Új teremtés vagyok Krisztusban. Semmilyen dolog, ami a Krisztussal való életem előtt történt, nem lehet rám hatással. Nagyszerű életem lehet, jó indulatot élvezhetek, és sok csodálatos dolgot tehetek. De amíg ott volt ez az erődítmény, amíg a sátán uralta a gondolkozásomat ezen a területen, addig mindig megtévesztésben voltam, mert amikor elhiszel egy hazugságot, akkor megtévesztésben vagy. És ha elhiszel egy hazugságot, az valósággá válik számodra. És megmerném kockáztatni, anélkül, hogy bárkit is vádolnék, hogy nagyon kevés ember van itt, aki nem hitt el legalább egy vagy két hazugságot. Nekem már túl késő. Senki sem szeret. Soha nem lesz saját otthonom. Soha nem lesz új autóm. Szerintem én mindig használt autót fogok vezetni. Valószínűleg nekem is ugyanolyan betegségem lesz, mint anyámnak. Különféle dolgok. Szó szerint, nem is tudom, talán több száz, vagy több ezer gondolat megy át az elménken minden egyes nap. 5. vers. Ezekkel, vagyis a fegyverekkel, melyekkel rendelkezünk, Mi, mindenki mondja, hogy mi. Isten feladatot adott nekünk. Mi lerombolunk minden érvelést, okoskodást, teóriákat. Az érvelések az elmédben folynak. A gonosz vitatkozni fog veled. Teóriák. Amikor megpróbálsz mindent kiokoskodni, amikor megpróbálsz mindenre rájönni, és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és mi, mindenki mondja, hogy mi fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, aki a Messiás. Tulajdonképpen azt mondja, hogy meg kell tanulnunk úgy gondolkozni, ahogy Isten teszi, és ami nem felel meg annak, amit Isten gondol, azt mi, mindenki mondja, hogy mi le kell, hogy leplezzük, és azt kell mondanunk, nem fogok ilyen haszontalanságokon gondolkozni, és olyan dolgokat választunk, amik egyetértésben vannak azzal, amit Isten igéje mond. Nos, adjunk egy nagy tapsot Istennek. Őszintén megmondom azt is, hogyha az elméd úgy viselkedett eddig, mint egy vadon élő állat, össze-vissza cikázott, és sok éven keresztül rossz dolgokat gondoltál, akkor ez beletelik majd egy kis időbe. És szükséged lesz Isten segítségére, meg kitartásra. De ha nem változtatsz, akkor lemaradsz majd arról az életről, amit Jézus tartogat neked. Lehet rossz a gondolkozásod, mialatt itt vagy, és aztán a mennybe kerülsz majd. De nem fogod élvezni az életedet, és soha nem leszel igazán sikeres semmiben. Ha szeretnél örömteli lenni, ha szeretnél békességben élni, ha szeretnél bővölködni, szeretnél sikeres lenni, szeretnél jó barátokkal rendelkezni, és szeretnél jó kapcsolatban lenni Istennel, ha nem tudod, hogyan gondolkozz magadról és az Istennel való kapcsolatodról, ha rosszul tekintesz az Istennel való kapcsolatodra, akkor nem fogod élvezni az ő társaságát. Állandóan tartani fogsz tőle. Állandó bűntudatban élsz majd, ha nem érted, hogy milyen nagyszerű dolgot tett ő érted. Ezért hadd mondjak el valamit előre. Létszükséglet számunkra az, hogy tanulmányozzuk Isten igéjét. Tanulmányozzuk. És ne csak meghallgassuk valaki prédikációját időnként, de tanulmányozzuk az Isten igéjét, olvassuk azt, hallgassuk azt. Olyan könyveket olvassunk, melyekben ott van az Isten igéje. Gondolkozzunk az Isten igéjén. Olyan énekeket énekeljünk, melyek tele vannak az Isten igéjével. Túl sok minden történik, a gonosz pedig túl elszántan próbál elpusztítani minket ahhoz, hogy mi azt higgyük, heti egyszer egy 45 perces kis gyülekezeti alkalom majd győztessé tesz minket. Ez nem fog működni. Tudjátok, én hiszem, és őszintén elmondhatom, és nem akarok ezzel senkit sem megbántani, de azzal a sok igehirdetéssel, ami manapság elérhető számunkra, egyikünknek sem nagyon lehet kifogása arra, hogy előbb vagy utóbb ne váljon győztes keresztényé. Időbe kerül, de a keresztényeknek semmi okuk kötelékekben maradni, ha csak nem tudatlanok. A gondolataiddal kiszabadíthatod magadat a kötelékekből, győztessé válhatsz. Nincs szükséged olyan hozzáállásra, hogy nos, te nem tudod, mi történt velem, mert ha tudnád, mi történt velem, akkor megértenéd, hogy nem tudok túllépni ezen, ez egyszerűen túl nehéz. Nos, először is többé ne gondold, és ne mondd ezt. Tudjátok, az egyik legrosszabb dolog, amit gondolhatunk, az, hogy túl nehéz. Hadd mondjak valamit. Isten felkent minket a nehézségekre. Isten felkent minket a nehéz dolgokra. Nem a könnyű dolgokhoz van szükségünk a Szent Szellem erejére. Mi olyan dolgokra is képesek vagyunk, amikre mások nem, mert van egy isteni segítőnk. Soha semmit nem fogunk megtenni, ha nem hisszük, hogy képesek vagyunk rá. A sátán fáradhatatlanul ténykedik, hogy erődítményeket építsen az elménkben, azzal, hogy hazugságokat ismétel nekünk újra és újra és újra, és ha elhisszük őket, elkezdünk ezeken gondolkozni, akkor csak egyre mélyebbre és mélyebbre jutnak bennünk. A gonosz egy hazug. Nem egyszerűen csak hazugságokat mond, de el is ferdíti az igazságot, ami szintén hazugság. Megtéveszt minket, és megtévesztetté válunk, ha valótlan dolgokat hiszünk el. Muszáj a tettek embereivé válnunk. Elképesztő, milyen sokszor olvasom a Bibliában azt, hogy légy aktív. Légy aktív. A győztes keresztény élethez sokkal több kell, mint hogy csak a gyülekezeti széken pihentesd a hátsódat, és mástól várd, hogy megtegye számodra, amit meg kell tenni. Bár csak olyan győztes lennék, mint a pásztorom. Nos, nem úgy lett az, hogy csak áhítozott utána. És te sem leszel az áhítozással. Úgyhogy ideje van, hogy felgerjesszük magunkat. És bevállaljuk, hogy győztessé válni belekerül majd egy kis munkába. Isten segíteni fog neked, de nem fog mindent megtenni helyetted. Te nem tudsz nélküle cselekedni, de ő sem fog nélküle cselekedni. Amen. Nos, vannak fegyvereink, amelyekről beszéltünk, amikkel legyőzhetjük az ellenséget, ha használjuk őket. De ha a házam tele van fegyverekkel, valaki megpróbál betörni, én meg csak fekszem az ágyban. Ó, valaki épp betör. Nos, ilyen esetben az én ostobaságom az, ha semmit sem teszek. Amen. Ha ott van az ágyam mellett egy baseballütő, és egy rabló bejön a hálószobámba, akkor az a minimum, hogy felkapom az ütőt, és őrült nőszemélyként elkezdem lóbálni, és megpróbálom halálra rémiszteni a rablót. Amen. Nos, higgyétek el. A sátán egy rabló, egy tolvaj, egy hazug, és gyilkos. És minden dologgal, ami jó, csak egy terve van, hogy ellopja minden dolgot, amit Jézus a halálával szerzett meg számodra. De én szeretném, ha azzal az eltökéltséggel mennétek haza erről a konferenciáról, hogy a Jézus halálával számotokra megszerzett legjobb életet élitek majd, és nem elégedtek meg kevesebbel, mint a legjobb élettel, és a lehető legtöbbet hozzátok ki magatokból, hogy nem ragadtok meg félúton, nem éritek be egy kicsivel, hogy végigjárjátok az utat Istennel. Nagyon szeretem, amit Pál apostol mondott. Eltökéltem, hogy megragadom mindazt, amiért Jézus Krisztus megragadott engem. Nagyon szeretem ezt. Eltökéltem, hogy megismerjem őt, és hogy megragadom azokat a dolgokat, amelyek miatt Jézus Krisztus meghalt, és amelyek miatt ő megragadott engem. Mi nem üthetjük meg, nem lőhetjük le a sátánt, nem folythatjuk meg, nem vethetjük börtönbe, de legyőzhetjük őt. Nekünk szellemi fegyvereink vannak. Szellemi fegyvereink. A látható valóság mellett létezik egy másik valóság is, ami ugyanolyan valóságos. A szellemvilág. Ahogy már említettem, a gondolataink hatással vannak erre a világra. És a szavaink úgy szintén. Ezért meg kell tanulnunk, hogy vannak szellemi fegyvereink, amelyekkel harcolhatunk a szellemi ellenség ellen. Nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség urai és a gonosz lelkek ellen, melyek mennyei magasságokban vannak. Amikor egy embertől a falra mászol, annyira idegesítő, akkor a gonosz dolgozik rajta keresztül. Észrevettétek már, hogy időnként vannak emberek, akik mindig idegesítő dolgokat tesznek, és úgy tűnik, nem tudsz megszabadulni tőlük. Elköltözöl mellőle, és két ugyanolyan költözik melléd. Igen. Amen. Ez ismerős számotokra. A következő a lényeg. Elmondok egy titkot. Lehet, hogy a gonosz felhasználja a gyengeségüket, de sokszor Isten sem mozdítja el azt az útból, mert arra használja a gyengeségüket, hogy eltávolítsa belőled a tiédet. Hogy tudnánk megtanulni szeretni a nem igazán szeretetre méltó embereket, ha soha nem találkoznánk egyel sem? Hogy tudnánk megtanulni megbocsájtani, ha soha senki sem bánt meg minket? Ez egy másik prédikáció, erre most nincs időnk. Most a fegyvereinkről fogunk beszélni. Az első fegyverünk az az Isten igéje, és fel kell ismernetek, hogy nincs még egy olyan erőteljes dolog ezen a földön, mint az, amikor egy hívő hittel kimondja az Isten igéjét. Az Isten igéje nem csak szavakat jelent, hanem az egy kard. Ez egy két élő kard. Valami, amitől a sátán nagyon fél. Ezt mindjárt be is bizonyítom nektek. János 8:31-32. Ha megmaradtok az én beszédemben, a megmaradni bennem nem csak annyit jelent, hogy gyülekezetbe megyünk vasárnap reggel, és meghallgatjuk az igét. A megmaradni azt jelenti, hogy magaddal viszed azt a gyülekezetből, hogy gondolkozol rajta, hogy beépíted az életedbe, esetleg egy kicsit tovább tanulmányozod azt a területet, főleg akkor, ha szükséged van az adott dologra, és gondoskodsz arról, hogy miután hallottad az igét, meg is cseleked azt, amit hallottál. Ezt jelenti az, hogy megmaradni. Nem szabad kiragadnunk igeverseket. Nos, ismerjük az igazságot, és az igazság szabaddá tesz minket. Ezt a részt nagyon szeretjük. Igen, az igazság szabaddá tesz téged. Amen. Az igazság szabaddá tesz. Nos, ha megmaradtok az én beszédemben, akkor valóban a tanítványaim vagytok, és akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Fel kell számolnunk a beszédünk és az életünk közti szakadékot. Más szóval, időnként igen messze van egymástól az, amit mondunk vagy hiszünk, és amit végül megteszünk. És abban nincs erő, ha csak meghallgatjuk az igét, de nem tesszük meg. Természetesen nem csinálunk mindent helyesen. De én arról beszélek, hogy legyen olyan szívünk, hogy amikor felkelünk, azt mondhassuk, Istenem, teljes szívemmel szeretlek, tölts időt Istennel, szolgálni akarlak. Ez nem rólam szól. Tedd meg az életemben, amit kell, hogy megdicsőíthesselek. Figyeljetek! Még ha te leszel is az egyik legöregebb ember a Földön, mondjuk, hogy 100 évig élsz, az semmi. Semmi az örökkévalósághoz képest. És egy kicsit többet kell gondolnunk az örökkévalóságra, és arra, hogy amikor befejezzük ezt az életet, akkor egy másik helyen folytatjuk. Én nem akarok úgy a mennybe kerülni, hogy egy homokozóban kelljen kezdenem. Szeretnék legalább egy középiskolába kerülni ott, vagy ilyesmibe. Nem akarok még mindig ovis lenni, amikor oda kerülök. Úgy értem, szeretném, ha együtt prédikálhatnék Mózessel és Illéssel, Ábrahámmal és Jézussal. Szeretnék ott egy igazi konferenciát. A Zsidó 4:12 azt mondja, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, energiát ad, és dolgozik bennünk. Az Isten igéje megműt téged. Tudtad, hogy most is épp műtéten esel át? Arra használom az igét, hogy kivágjak belőled néhány dolgot. Energiát ad, dolgozik bennünk, és olyan éles és ható, hogy el tudja választani a szellemet a lélektől. A szellem és a lélek szétválasztása olyan, mintha velőt akarnánk kivenni a csontból. Mi az, ami belőlem származik? Mi jön Istentől? Mi jön a gonosztól? Mi származik a testemből és a szellememből? Az Isten igéje szét tudja választani ezeket számunkra. Annyira hálás vagyok azokért az évekért, amiket eddig ige tanulmányozással töltöttem. Semmivel nem cserélném el ezt az időt, amit az Isten igéjére fordítottam. Lapozunk a Lukács 4-hez. Olyan nehéz felkelni reggel. Nehéz. És tudod, olyan álmos vagyok. Nos, akkor feküdj le időben. De tudod, meg kell néznem a sorozatomat. Meg kell néznem. Akármit is nézel, nem ismerem ezeket a műsorokat, a valóságsókat. Nekem jut elég a valóságból. Én inkább mesét akarok. Egy kicsit több hamupipőkét szeretnék. Meg ahhoz hasonlókat. Valóságsók. Nem érdekel, hogy ki kivel veszekszik otthon a zárt ajtók mögött. Na mindegy. Oké, Lukács 4, és szeretném átvenni veletek az első 14 verset. Szóval figyelnetek kell majd. Jézus Szent Szellemmel telve és általa irányítva visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben az ördög kísértette őt, próbára tette, és rendkívüli módon kísértette. A gonosz tehát arra készül, hogy egy hatalmas támadást indítson Jézus ellen. Az első dolog, Amit ki akarok emelni, hogy Jézus a Szent Szellemet követte, amikor a sátán megtámadta őt. És a Szent Szellem nem segített neki elkerülni a próbát, hanem pontosan belevezette őt. Ó, én azt hittem, Isten szeret engem. Nos, látni fogjátok, amikor a végére érünk ennek, hogy Jézus nem kezdte el erővel telten a nyilvános szolgálatát, amíg sikeresen át nem ment az összes próbán. Vagy gondoljunk csak Dávid királyra, akit 20 évvel azelőtt kentek fel királlyá, mielőtt ténylegesen a fejére került volna a korona, és tudjátok mit? Soha nem kenték volna fel királlyá, ha nem szállt volna szembe Góliáttal. De sok ember nem száll szembe a saját Góliátjával. Bármilyen nehézség, amit Isten megenged, hogy keresztül menjünk rajta, az arra szolgál, hogy erősekké válhassunk szellemileg, hogy megtapasztalhassuk a szabadítását, hogy megtudhassuk, hogy kicsoda ő, és eljuthassunk arra a pontra, amikor már semmitől nem félünk, mert tudjuk, hogy már elég tapasztalatot szereztünk Istennel, és mielőtt elkezdődne a harc, már tudjuk, hogy győzni fogunk.
0: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Vendégem Király Eszter, író, mentálhigiénés, szakember. Ugye minden hónap utolsó szombatján 9 és 10 óra között beszélgetünk Eszterrel párkapcsolati témában. Hát a mai adásunkban is ez lesz. És pedig a témánk az nem más, mint a nyitott kapcsolatok és a hűség kapcsolata. Van-e bármilyen kapcsolat a kettő között? Ugye a poliamória egészen pontosan ez a nyitott kapcsolatokra szokták mondani. Vajon idejét múlt-e a monogámia? Ez a témánk, ezt fogjuk egy picit taglalni. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, itt a 21. században szerintem mindannyian tapasztaljuk, meg látjuk, hogy egyre inkább teret kezd nyerni valamiért a nyitott kapcsolatok. Egyre többször, mindez, amit régen nem hallottunk, tudtuk, hogy létezik ilyen, de hogy nem jött szembe velünk, ma már úton útfélen szembe jön. Sztárok, celebek vállalják ezt, hogy nyitott kapcsolatban élnek, erről cikkeznek, erről olvashatunk, ezt láthatjuk. Mi az oka ennek?
2: Úgy szoktunk fogalmazni, hogy ami két pár részére elfogadható, gyakorlatilag két ember részére, egy pár részére elfogadható, az normálisnak tekinthető mindaddig, ugye, amíg egyikükben nem kelt ellenérzéseket, vagy nem kelt negatív érzéseket ez az állapot. Mostanában egyébként ez iszonyatosan zúdul az arcunkba, a poliamória kifejezés. Amikor ezt halljuk, hogy nyitott kapcsolat, vagy poliamória, akkor sokaknak beindul a fantáziája érthetően, tehát valaki, vannak, akik ezt izgatónak találják, vannak, akik ezt abszolút tabunak gondolják, és most a kérdés az, hogy tényleg idejét múlt dolog-e a monogámia, egyáltalán fenntartható tartósan a monogámia egy tartós kapcsolatban, vagy pedig igazából most kezdünk el, tehát a mai időkben kezdünk el beszélni arról a dologról, amit régen titokban csináltak az emberek.
1: Ugye erre nagyon. És hogy melyik a jobb? Ez a kérdés, hogy titokban vagy beszélni is róla.
2: Mindenképpen ugye az, hogy egészséges, tehát melyik az, ami tartósan egészséges, és lelkileg nem okoz lelkileg egészségrombolást. Ugye így nagyon fontos erre rátekinteni.
1: Tehát, hogyha valakinek ez a természetes és egészséges, akkor fogadjuk el úgy, illetve akkor ők jól vannak, illetve nem is, nincs is szükség a mi elfogadásunkra, mondjuk teszem hozzá.
2: Azért nagyon fontos azt is megvizsgálni, hogy amikor két ember arról beszél, hogy ez neki rendben van, például nyitott kapcsolat rendben van, akkor ők valójában a felszín alatt mit éreznek. Igen. Mert azért kötődni valaki, ez elemi igény. Egészséges ember nem létezik kötődések nélkül, és azért pszichológiai szempontból nagyon fontos, hogy ott legyen, tehát legyen egy ember az életemben, akiben én megbízhatok, akihez kapcsolódhatok, akitől egy feltétel nélkül elfogadást megkaphatok. Ugye először ez az édesanyám, de a későbbiekben nagyon fontos, hogy ez a korábban megtapasztalt kötődés is ebb, ez ne legyen megélve a felnőtt életemben egy szorongó kötődéssel, és egy alapvetően egy szorongó ambivalens kötődő könnyebben belekeveredik egy ilyen nem felvállalt kapcsolatba, kötődési problémával küszködve. Most nagyon fontos egyébként a két fogalmat tisztázni, tehát az a nyitott kapcsolat egy meglévő kötelékben egy szexuális szabadságot jelent többnyire. Amikor az a két ember elfáradt ebben a kapcsolati munkában, vagy egész egyszerűen nem akarják beletenni azt az energiát, nem investálnak abba a kapcsolatba újító energiákat, elszürkültek annak a kapcsolatnak a keretei, akkor megadják egymásnak a szexuális szabadságot, hogy ezt a szenvedély energiát mással is megélhessék. Nagyon fontos, hogy erre úgy tekintsünk rá, hogy erre ez egyik félnek se okozzon problémát, tehát ne okozzon fájdalmat. Későbbiekben azért azt tapasztaljuk, a nyitott kapcsolatokat meg megélőknél, hogy a természetes emberi érzések, az, hogy itt van mellettem valaki, akit én választottam, aki mellett én a döntést meghoztam, a természetes emberi érzések azért felütik a fejüket, a féltékenység ott lehet, a birtoklási vágy ott lehet, főleg akkor, hogyha nem mindkét félnek adatik meg ez a szexuális szabadság, mondjuk csak az egyik fél teszi ezt.
1: Igen, itt ugye nyilván a lelki és az érzelmi oldal is ott van, ami szerintem nem bírja ezt elviselni, ez az én gondolatom. Most viszont életörömzene jön, és innen ettől a gondolattól fogjuk folytatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: azt nem hiszem, hogy meg tudja osztani, vagy nyilván, aki ilyen kapcsolatban él, az máshogy vélekedik erről, hogy de igenis meg lehetett. Tud, azt is mondják az ilyen nyitott kapcsolatban élők, hogy több szeretet fér a szívükbe. Tehát ez meg ugye azt, igen, nyilván ez egy kicsit szerintem túlozva van, de nyilván ez a saját maguk felé is egy visszaigazolás kell, hogy legyen. Tehát, hogy megmagyarázom magamnak, hogy de én lelkileg is tudok több felé kötődni, és több szeretet, és folytathatnám.
1: Tehát még egyszer, a nyitott kapcsolat inkább a szexuális szabadságot jelenti, egy meglévő kapcsolatban a poliamória pedig több érzelmi kötődésnek a lehetőségét jelenti. Most visszatérve a nyitott kapcsolatokra, ott sok esetben megfigyeljük, hogy egy üres szerelemben élőknél, ahol nincsen szenvedély energia, tehát hogyha erre a szerelem háromszög elméletre gondolok, akkor a háromszögnek az egyik szára az gyakorlatilag teljesen elfáradt, teljesen alásodott, ugye ez a szenvedélynek a pillére, és itt van egy nagyon mély lelki intimitás két ember között. Tehát ott van egy valóban egy mély bajtársiasság, egy szövetségnek az élménye, ahol tulajdonképpen olyan ez az ember az én életemben, mint egy bástya, mint egy biztonság, akihez én bármikor hazatérhetek, akivel ott van ez a feltétlen bizalom, viszont valahol elengedtük a szenvedélyünknek a szítását, a szenvedélynek a szenvedély energia átemelését a kapcsolati szakaszokon. Nagyon sok ilyen párkapcsolatot látunk, ahol szinte kölcsönös szülőgyerek dinamika áll fenn, kölcsönösen, tehát nem csak az egyik fél részéről, hanem mindkét fél részéről. Tehát olyan az a másik fél nekem, mint amilyen az én anyámnak vagy apámnak lenni kellett volna annak idején, és annyira bele komfortosodunk ugye ennek a párkapcsolatnak, ennek a, ezen puha fészkébe, hogy nem, egész egyszerűen nem engedjük el egymást. Az egyik fél úgy nyilatkozik, hogy nem hagyhatom el, mert mithez kezdene nélkülem, olyan, mint hogyha egy csecsemőt hagynék az utcán, a másik fél arról beszél, hogy szükségem van minden reggel arra, hogy megkapjam a támogatását, hogy minden reggel engem útnak indítson, nélküle én nem tudok lélegezni. Tehát ugye egy olyan függőségi helyzetben vannak, érzelmi függésben, amiben egész egyszerűen nem férhet bele a másik elengedése, viszont a szenvedély energia az nincs jelen.
0: Ezekben hát meg a maga már, ha ott megjelenik a függőség, az már egy rossz, igen. Rossz dolog, igen.
1: És így a szenvedélynek a beemeléséről a kapcsolatunkban már nem beszélgetnek, már lehet, hogy elmennek terápiába, próbálnak eszköztárhoz jutni, mármint hogy érzelmi eszköztárra gondolok, De esetlenek ezek a próbálkozások többnyire, és sokszor úgy számolnak be, hogy olyan, mintha az anyámmal, apámmal, unokatestvéremmel, testvéremmel, jó barátommal próbálnék szexelni, ami azért ellenértéseket kelt, és bekapcsolja azt az ősi tiltást, ami miatt nem tud létrejönni,
0: igen,
1: a szexuális együttlét.
0: Egyébként az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ez van rendjén, mármint nem ez az utolsó gondolatot, hanem az, hogy próbálkoznak megoldani, próbálkoznak válaszokat találni, vagy az, amikor öntagadásban élik ugyanezt, tehát ugyanez van, csak ők azt mondják, hogy olyan szinten elnyomják ezt az egészet saját magukba is, mind a két fél külön-külön, hogy ez a látszatélet, amit ugye kívülről látunk, hogy hát ők mennyire szeretik egymást, ez számukra is csak egy látszat, és ott mélyen lent, bent, hátul, valahol az egész már rég szerte foszlott, és már rég semmi nincs közöttük.
1: Ez így van.
0: Egyik sem jobb nyilván.
1: Egyik sem jobb. Sokan fel is vállalják azért ezt az üres állapotot. Uh-huh. Tehát sokan nyíltan beszélnek arról, hogy a mi kapcsolatunk kiüresedett szexuálisan már nagyon régen. Ugye sokat beszélgetünk arról, hogy amikor megérkezik a gyerek a kapcsolatban, akkor ott sok esetben és tényleg látjuk, hogy bekapcsol egy erőteljes szülői funkció, főleg akkor, ugye, hogyha mi nem kaptuk meg azt az elfogadást, vagy azt a törődést, megjelenik a sémának a túlkompenzálása mind a két oldalon, tehát észrevétlenül tulajdonképpen szülőkké válunk, csak szimplán váltjuk egymást a posztjainkon, te ezt teszed, te azt csinálod,

0: nekem ez a feladatom, neked az a feladatod, de nem érkezünk el ahhoz a felismerésig, hogy a férfinő viszonyulásba hogyan térjünk vissza.
1: Most újra meg kell állnunk egy életörömzene legfrissebb hírek erejéig, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a vajon a monogámia már idejét múlt, és eljött a nyitott kapcsolatok, a poliamória ideje. Ez igaz vagy nem ez az állítás? Hát erre még így nem is nagyon válaszoltunk, azt gondolom, ha már ezt így feltettem, hogy igaz vagy nem igaz. Nyilván ennek és annak is ugyanúgy van tere, én azt gondolom. Az, hogy a monogámia idejét múlt lenne, én ezt nem tudom igaznak minősíteni, mert szerintem ez soha nem lesz idejét múlt. Mert hiszen alapvető emberi elemi szükségletünk, ahogy te is mondtad, hogy valakihez tartozni, valaki egy biztos pont ott legyen.
2: Kötődni, elemi igény, ez nagyon fontos. Tehát ha ez nincsen meg, akkor valóban kötődések nélkül gyökértelenné válunk, talajt vesztünk. Ez szükséges, tehát az mindig elmondjuk, hogy életünkben alapvetően ott vannak a kötődések, és először a köldökzsinóron keresztül kötődöm valakihez, utána a szemkontaktuson keresztül kötődöm az édesanyámhoz, a szoptatáson keresztül, a szeretetén keresztül, és utána a köldökzsinór másik végén a személyek változhatnak. Utána újabb szereplők érkeznek az életembe, akihez kötődhetek, és aztán megtalálom azt az egyet, az igazit, akiben én tényleg valóban investálok. A monogámia sok esetben úgy jelenik meg, mint valami ránk nehezedő munka, egy olyan munkafolyamat, amit nagyon nincs kedvünk végigcsinálni. Sok pár látom, hogy azért szakít, mert nem tudják kimondani egész egyszerűen egymásnak, hogy másra vágynak. Tehát ha megtörténik az a felismerés, hogy nincsen a kapcsolatunk ez vagy az, ebből és abból nincs elegendő, akkor hiányzik a kommunikáció, és fogják magukat, és új lángolás után néznek, ugye azonnal az új szenvedély után néznek, ahol a rózsaszín köd állapotában, gyakorlatilag ebben a révületben nem marad más, mint hogy elhagyni a partneremet, és azt mondani, hogy nem működik ez közöttünk. Tehát összességében látjuk azt, hogy ez a nyitottság hiányzik, a nyílt kommunikáció, ami segítheti a monogámiát tartósan megérkezni az életünkbe, hogyha ez ott van, hogy nyíltan ki tudjuk mondani, hogy mire vágyunk, mi hiányzik, mi az, amivel gazdagíthatnánk az életünket. Hogyha a szexualitásban sincsen tabu téma, hanem ott is nyíltan kimondunk dolgokat, megfogjuk egymás kezét, elmegyünk valahová, körülnézünk, neked mi tetszik, nekem mi, beépítjük a játékos elemeket, a kíváncsiságot fenntartjuk, tehát ott van bennünk az az igény, hogy fejlődjünk, haladjunk, változzunk, hiszen nem maradunk ugyanolyanok, külsőleg sem, a személyiségünk is folyamatos változásban van, és az önismereti útunk is egy végtelen befutó folyamat, tehát muszáj, hogy ezt a másik kíváncsiságát fent tudjam tartani szexuálisan is. Erre nagy szükség van.
1: Mindenki képes lehet a monogámiára? Mit gondolsz erről?
2: Nem. Tehát ez mindenképpen azért összefüggésben van a kötődési sebekkel.
1: De dolgozni lehet rajta.
2: De dolgozni lehet rajta. Na most a monogámia többféleképpen létrejöhet. Létrejöhet úgy is, ahogyan az előbb megfogalmaztam, hogy van benne egy üres szerelem. Tehát úgy is ki tudom mondani, hogy monogám tudok lenni valakihez, úgy, hogy 15 éve nem szeretkeztünk, és egyikünk sem keresett mást. Ha nem benne ragadunk, tulajdonképpen egy ilyen csendes elfogadásban, ahol...
1: De bocsáss meg, a benne ragadunk, ez nem egy annyira pozitív...
2: Nem, semmiképpen, de mondhatjuk, hogy egy emberhez ragaszkodom. De csak attól, nem az egészséges módon.
1: Uh-huh. De hogyha a szeretet megvan, egy nagyon magas szintű szeretet, és mondjuk ez létezik fizikai kontakt nélkül, mármint úgy a fizikai kontakt, mint a szexualitás nélkül, tehát az ölelés, a csókok, a nem tudom, mi benne van, csak egyszerűen itt kifúj. Most csak így fantáziálok, vagy filozofálok, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy ez még elfogadható, vagy ez sem? Tehát ez sem egy normális forgatókönyv.
2: De alapvető, hiszen ezek az energiák valahol utat törnek majd maguknak. Uh-huh. Tehát egy idő után ugye ez a rengeteg elfolytás, ez a rengeteg elfolytott energia, a szexuális energiák, a kreatív energiák, a játékos energiák, a spontaneitás iránti igényünk, a szenvedély iránti igényünk, valahol utat tör magának. Ha nem tör,
1: de lehet, hogy teljesen más formába fog utat törni.
2: Lehet, hogy olyan káros irányba tör utat magának, mint például alkoholfüggőség, pornófüggőség, vásárlásmánia, munkamánia.
1: A vásárlásmánia ebből a legjobb, meg a munkamánia. Én azt gondolom, tehát ez még.
2: Egy ideig. Ugye, mert egy ideig ugye behívod a dopamint, ugye, meg elárasz a dopamin áradat, de tulajdonképpen nincs. Tehát ki tudod mondani azt, hogy nem tapasztalod meg a szenvedés, ölelést, nem tapasztalod meg azt az oxitocin áramlatot, ugye azt a hormonlavinát saját magadban, ami szükséges azért a fizikai egészséghez is.
1: Abszolút, igen. Most újra meg kell állnunk ezen erejéig, Eszter, de jövünk vissza nem sokára, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk a nyitott kapcsolatok, poliamória, vajon idejét múlt-e a monogámia? Erről beszélgetünk. Így egyébként egy nagyon rövid egy mondatban összefoglalva most azt kijelenthetjük, hogy nyilván nem idejét múlt a monogámia, sőt, mindig lesznek más alternatívák is, úgymond, de még mindig ez az, ami a legelfogadottabb, mondjuk így, a monogámia, kimondhatjuk ezt.
2: Igen, és fenntartható. Így van.
1: De hogy nem mindenki alkalmas rá, ugye erről is beszélgettünk.
2: Igen. A legnagyobb erősség lehet a monogámia a kapcsolatunkban. Tehát ki tudom mondani azt, hogy van valaki, aki akár egy életre igen mondtam. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos kinyilatkoztatás, és ebben benne van az én elköteleződésem. Tehát a hűség az nem társadalmi elvárás, ahogy mindig.
1: Ahogy manapság egyébként, erről nagyon, ez is nagyon más irányba indult, tehát hogy már ott tartunk, hogy ilyeneket is lehet hallani, hogy mert hogy ez a monogámia is, meg a hűség is csak az egy társadalmi elvárás, ilyen már nem is létezik.
2: Igen, és miközben azt érezzük, hogy társadalmi elvárás, természetesen óriási súlyként nehezedik a vállunkra. Tehát a hűség az nem társadalmi elvárás, a hűség sok tekintetben döntés. Tehát ott van ugye az a döntés, nem csak amikor hozzá hű leszek, ugye, akkor önmagamhoz is hű leszek. Van egy felelősségérzet a hűségben, tehát nem csak arról van szó, hogy a kapcsolatért érte is felelősséget vállalok. Ha az összes többi eszközzel éltem, amivel nem tudom megtartani azt a másik embert, akkor tudom azt kimondani, hogy jó, akkor engedjük el egymás szeretettel. Ugye ez lenne azért az elfogadhatóbb út, viszont azért nem szeretnénk morális pálcát törni azok fölött, akik ezt valami miatt, nem arról van szó, hogy nem akarják, ugye, hanem nem tudják, hogy kell ezt létrehozni. Uh-huh. Tehát itt azért ennek mindenképpen fontos ennek az okok mélyére ásni, hogy vajon milyen kötődés is ebben van, mi az a hárítás, amivel tulajdonképpen azonnal bekapcsol egy ilyen tudatlan hárítás bennem a kapcsolatokkal szemben. Hol van az a szorongásom, hol van az ambivalencia, hol van az a hárítás, amivel tényleg tulajdonképpen ahogy komolyjá válik egy kapcsolat, vagy ahogy kirajzolódik, hogy tulajdonképpen ő lehet az egyetlen út, én menekülőre fogom. Ilyenkor azért lehet ennek egy önigazolása, például a poliamóriának egy önigazolása, ami lehet, hogy tényleg a saját kötődési sebeimről szól inkább, mint sem arról, hogy én ezt a irányzatot követem.
1: Lassan ilyen adásunk végére érünk, úgyhogy én szeretném egyrészt, hogy egy picit így összefoglalnánk, másrészt pedig kíváncsi vagyok arra, hogy neked, tehát hogy te találkozol-e ilyen esetekkel, keresnek-e meg téged ilyen helyzetekben, hogy valaki akár nyitott kapcsolat, akár poliamória, és szeretnének visszatalálni egymáshoz, és szeretnének visszamenni arra az útra. És ilyenkor sikerrel jársz, erre kíváncsi vagyok, hogy sikerrel járnak-e úgy általában a párok.
2: Ezért itt külön-külön kell megvizsgálnunk a párokat, ahogy az előbb említettem, a feleket. Tehát itt megkeressük azt a tudattalan hárítást először az elköteleződéssel szemben. Vannak-e bizalmi problémák? Például volt-e valaha bizalomvesztés? Már például gyerekkorban, lehet, hogy a kapcsolatokban már elvesztettem a bizalmamat, ahogyan a szüleim kapcsolatát tanulmányoztam. Már nem hiszek az egységben, mert soha nem láttam egységet, nem láttam két embert összekapaszkodni, szövetségé válni, együtt fejlődni, átemelni akár ezt a férfinői minőséget is a kapcsolati szakaszokon. Tehát ha erre nincsen mintám vagy példám, akkor nagyon nehéz ebben hinni. Sok tekintetben ugye itt is a mélyére ásunk valakinek a lelkében. Illetve én azt gondolom, hogyha megvan az őszinte kommunikáció, hogyha nincsen bizalomvesztés, akkor két ember képes lehet a monogámiára, tehát meg tudja azért küzdeni a kríziseit, és utána újra ebben a, tulajdonképpen ezekkel a megküzdött krízisekkel, és új mintákat beépítve a kapcsolatba, képesek egy ilyen legmagasabb szintű krízissel való megküzdésben tovább menni, és egy monogám kapcsolatban tovább létezni.
1: Ha már a legmagasabb szintet említetted, akkor azt gondolom, hogy itt tehát egy jó monogám kapcsolatban, ahol hosszú-hosszú évek óta tart, az is egy nagyon magas szint tud lenni. Nagyon magas szintre tudnak jutni, tehát nagyon meg tudják fejlődni magukat, és a kapcsolatot is az emberek.
2: Igen, én azt azért hozzáteszem, és mindenképpen ez nagy igazság, amit mondtál, viszont hozzáteszem, hogy nem láttunk még azért olyan kapcsolatot, ahol 27, 30, 35, 40 év alatt valamilyen másfelé álmodás, ugye idézőjelben nem történt meg. Tehát azért lehet olyan életszakaszunk, amikor tényleg elszürkülnek a keretek, és elindul egy kifelé fordulás, egy másfelé álmodás. De ez mindenképpen azt jelenti, hogy hát valami baj van velünk, tehát valamivel foglalkoznunk kell.
1: De pont ezért mondtam a megfejlődést, hogy mert egy ilyenen túl tudnak lépni, meg tudják fejlődni akár a helyzetet, egymást, magukat.
2: Igen, túl tudnak lépni, és ez a másfelé álmodás gyakorlatilag lehet egy fenyegető vészharang, egy véscsengő, hogy valami mást kell, máshogy kell tennünk a dolgainkat.
1: Hát Eszter, beszélgetésünk végére értünk, köszönöm szépen neked. Hát jövő hónapban újra találkozunk, várjuk a hallgatókat is. Köszi szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

sekereset.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A várólista csökkentési program 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a kellemes kora őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólistákat csökkentenék, például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta: fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása. De finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. A tervek szerint jövőre 500 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint idén. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta: az oktató programot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Az intézmények gyakorlati segédletet is kaptak, ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. A függőségek megelőzése és a színházi nevelés prevenciós szerepe áll a Magyar Színház jövő heti szakmai találkozójának középpontjában. Október 3-án pszichológusok, pedagógusok és addiktológiai szakemberek beszélnek egyebek mellett a függőségek korai felismeréséről, valamint az iskola és a kortárs közösségek szerepéről. Workshopokat is tartanak, és szó lesz az ADHD, az autizmus, az önszabályozás és a függőségek lehetséges összefüggéseiről. A program az Addict, Tragikus Függőségeink komédiája című előadással zárul. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Az Európai Kulturális Turizmus Hálózat kiírására idén 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton Felvidék Digitális Turisztikai Fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 2023 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfalodi út, Tihanyban megújult az Uradalmi Magtár, és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. Többfelé kötképződhet, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, délutánra 22 és 26 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: A Bulvárd és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Virab Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es évekbe repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlat.

egyenes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson, mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttal befelé a Városliget irány. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a Cirque du Soleil. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik vel majd Budapesten az MVM Domot jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út, de miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van

Általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a Ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett. Eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a Liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek tízezres nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környék én egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzshelye. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
3: Elhúzódó lomtalanítás miatt panaszkodnak Óbudán. A fővárosban lassul a lakásárak emelkedése. Budapest a 36. a világ legélhetőbb városainak rangsorában. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. El nem szállított lomkupacok, széthordott hulladék és egyre több illegális lerakás okoz problémát Óbudán, ahol szeptember 20-án kezdődött az idei lomtalanítás. A harmadik kerületi önkormányzat szerint már az első napokban jelentős lemaradás alakult ki, a MOHU ugyanakkor közölte, hogy folyamatosan végzik a begyűjtést, a kifogásolt helyszíneket pedig időközben megtisztították. Óbuda Békásmegyeren idén szeptember 20-a és október 5-e között összesen 12 körzetre bontva zajlik a lomtalanítás. Kis László polgármester szerint azonban a szolgáltató nem biztosított elegendő kapacitást, ezért egyes helyeken a lakók által szabályosan kihelyezett lomok is hosszabb ideig az utcán maradtak. A polgármester beszámolója szerint az első napon 5, a másodikon 6, a harmadikon pedig már 15 teherautónyi elmaradás gyűlt össze. A probléma azért is okoz nehézséget, mert minél tovább maradnak az utcán a kupacok, annál könnyebben széthordja azokat a szél, és újabb, már szabálytalanul kihelyezett hulladék is megjelenhet mellettük. Az óbudai önkormányzat közlése szerint a kerületi vagyonkezelő munkatársai eddig több mint 60 köbméternyi illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze, ami nagyjából 6-8 nagy konténer megtöltésére lenne elegendő. A MOHU vitatja, hogy ne végezné megfelelően a begyűjtést. A társaság szerint a problémát bemutató egyik fénykép még azelőtt készült, hogy az adott körzetben befejezték volna a munkát, az ott látható lomokat pedig azóta elszállították. A cég közölte azt is, hogy dokumentálják a begyűjtést, munkatársaik pedig naponta egyeztetnek az önkormányzattal. A lomtalanításnál a lakóknak is érdemes különösen figyelniük az időpontokra, a körzetek ugyanis idén megváltoztak. A lomokat kizárólag az adott címhez kijelölt napon este 6 óra után lehet az utcára tenni. Aki ennél korábban pakolja ki, közterület szennyezési szabálysértést követhet el, ami bírsággal is járhat. És az sem mindegy, hogy mi kerül a kupacba. Feleslegessé vált bútor, matrac, szőnyeg, bőrönt vagy nagyobb sporteszköz elszállítható, építési törmelék, gumiabroncs, elektronikai eszköz, zöld vagy veszélyes hulladék viszont nem. Ezeket továbbra is a megfelelő hulladék udvarokban kell leadni. A harmadik kerületben a lomtalanítás október 5-éig tart, így a következő napokban is érdemes ellenőrizni, hogy az adott utcához pontosan melyik kihelyezési időpont tartozik. Elkészült a Dél-Budai Dunapart egyik legelhanyagoltabb szakaszának fejlesztési koncepció terve. A tervek szerint a Hengermalom út és a Fibula utca közötti közel 3,5 kilométeres partszakasz teljesen megújulhat, és egy olyan közösségi tér jöhet létre, amely végre közelebb hozza a folyót a városhoz és az emberekhez. A jelenleg nagy részt rendezetlen, egykori ipari területekkel tarkított partszakaszon összefüggő gyalogos sétányt, új kerékpárutat, futópályát, pihenőhelyeket és sportolásra alkalmas területeket alakítanának ki. A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a zöld felület megőrzése és bővítése. A tervek szerint mintegy 800 új fát ültetnének el, miközben a meglévő növényállomány védelmére is nagy hangsúlyt fektetnének. A látványtervek alapján a Dunapart több helyen közvetlenebbül kapcsolódna a városi élethez. Egyes szakaszokon akár a folyó fölé benyúló úgynevezett lebegő sétányok is épülhetnek, amelyek különleges élményt kínálnának a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak egyaránt. A fejlesztés finanszírozása több szereplő együttműködésével valósulhat meg. A koncepció terv elkészítését az egyik területen fejlesztő cég finanszírozta, ugyanakkor az önkormányzat azt szeretné, hogyha a környéken beruházó további ingatlan fejlesztők is részt vállalnának a költségekből. A délebbi szakaszok esetében az állam, a főváros és a kerületi önkormányzat együttműködésére valamint esetleges uniós forrásokra is számítanak. A megvalósítás azonban még várat magára. A legoptimistább forgatókönyv szerint a legrosszabb állapotban lévő északi szakaszon néhány éven belül elkezdődhetnek a munkálatok. A teljes 3,5 kilométeres fejlesztés befejezése viszont várhatóan több ütemben történik majd. A jelenlegi becslések szerint a teljes projekt 3 és 8 év közötti időtávon valósulhat meg. A beruházás jelentősége túlmutat egy egyszerű park fejlesztésen. A szakemberek szerint Dél-Buda számos pontján ma nehézkes a közvetlen kapcsolata a Dunával, pedig a folyópart a városi élet egyik legnagyobb értéke lehetne. A most bemutatott koncepció célja éppen az, hogy a lakók, a sportolók, a családok és a kerékpárosok számára is újra élhető és könnyen megközelíthető közösségi térré váljon a Dunapart. Lassul a lakásárak emelkedésének üteme Magyarországon, Budapesten pedig augusztusban már enyhe havi árcsökkenést mértek. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 11,5%-kal, a fővárosban 6,7%-kal kerültek többe a lakóingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest országosan 0,6%-kal emelkedtek az árak, Budapesten viszont 0,1%-os csökkenést mértek. A fővárosi lakásdrágulás éves üteme is jelentősen mérséklődött, tavaly augusztusban még több mint 21%-os növekedést mértek, mostanra ennek nagyjából a harmadára lassult az áremelkedés. Szeptember elején a budapesti használt lakások és házak medián négyzetméter ára 1.410.000 forint volt, ugyanannyi, mint egy hónappal korábban. Jelentős különbségek vannak ugyanakkor a kerületek között. Az első, a második, a 12. és az 5. kerületben 1.770.000 és 2.030.000 forint között alakult a négyzetméterenkénti medián ár. A 13. kerületben 1.620.000, a 11. kerületben pedig 1.640.000 forintot mértek. Országosan jelenleg azokban a térségekben emelkednek gyorsabban az árak, ahol korábban alacsonyabb szintről indult a piac. Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon például 15% feletti éves drágulást mértek. A megyeszékhelyeken ugyanakkor szeptember elejére 881.000-ről 877.000 forintra csökkent a használt lakóingatlanok medián négyzetméter ára. A megyeszékhelyek közül továbbra is Debrecen a legdrágább, valamivel több mint 1.000.000 forintos négyzetméter árral. Szegeden 980.000, Székesfehérváron 953.000 forint körül alakult az érték, míg a legolcsóbb Salgótarján volt 309.000 forintos medián négyzetméter árral. Az ingatlanokkal foglalkozó portál várakozásai szerint az idén 130-140.000 lakás adásvétel történhet Magyarországon, és 2027-ben is hasonló forgalomra lehet számítani. A szakértők szerint az áremelkedés lassulása és a jövedelmek növekedése együttesen valamelyest javíthatja a lakások megfizethetőségét a következő időszakban. Budapest a 36. helyen végzett a világ legélhetőbb városainak idei rangsorában. A magyar főváros 4 helyet csúszott vissza tavalyhoz képest, összesített eredménye pedig 1 ponttal 91 pontra csökkent. Ezzel együtt Budapest továbbra is kifejezetten magas élhetőségi mutatóval rendelkezik. Az Economist idén 173 várost hasonlított össze, összesen 30 különböző szempont alapján. A vizsgálatban egyebek mellett a közbiztonságot, a stabilitást, az egészségügyi ellátást, az oktatást, az infrastruktúrát, valamint a kulturális és a környezeti adottságokat értékelték. A maximálisan elérhető 100 pontból a vizsgált városok átlaga 76,1 pont lett. A lista élén idén is Koppenhága végzett, amely megőrizte tavalyi első helyét. A dán fővárost Bécs és Melbourne követi. A világ 20 legélhetőbb városa között már 9 ázsiai és 7 európai található. Budapest 91 pontos eredménye nemzetközi összehasonlításban továbbra is erősnek számít, annak ellenére, hogy a főváros az egyik legnagyobb 4 helyes visszaesést produkálta. Hasonló mértékben csúszott hátrébb többek között Luxemburg, Dubái és Abu Dhabi is. A rangsort idén jelentősen befolyásolta a nemzetközi biztonsági helyzet. Miközben az egészségügyi, oktatási és infrastruktúrális mutatók globálisan valamelyest javultak, a stabilitás területén további romlást mértek. Különösen több közel-keleti város került hátrébb a rangsorban, a térség konfliktusai és a romló biztonsági helyzet miatt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várólista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a kellemes kora őszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható, többfelé köd képződhet. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A Zsoltárok 59.17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Turista csökkentési programot indított a kormány. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MIPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákba is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MIPA előadásaira.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Az Alza cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
5: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Reklám hangzott el.
7: Rendkívüli ülés tart ma a parlament. Minikoncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti Vár. Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
8: Nagy út mindenkinek, vidám hétkezést kívánok. A mikrofonnál István Dániel, már is startol a hétfő, és ezzel együtt a Budapest Update. Szeptember 28-a van, nyitom is majd a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán most sok mindenről lesz, hogy ilyenkor szokás szerint összeszedem mindig, amit Budapestről tudni érdemes. Nyakunkon az október, ezzel együtt pedig a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál, 14 versenyszám és több mint 120 ország futói várhatóak majd Budapestre. Mások mellett erről is lesz szó.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Szeptember 28-a van, a héten hónapot váltunk. Már is a mai nap fényében nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy miről híres ez a bizonyos 28-a. 55 éve 1971-ben amnestiában részesült Mindszenty József bíboros herceg prímás, esztergomi érsek és eladta Magyarországot. A Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében részesült amnestiában. A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett visszaverni, míg nem 1948. december 26-án letartóztatták, és az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását. Pszichotróp szerek hatása alatt minden ellene felhozott vádat elismert. A koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték 1949. február 8-án. Az 56-os forradalom idején kiszabadult, a parlamentben és a rádióban tartott beszédet. Mikor a szovjet csapatok megszállták Budapestet, az amerikai követségre menekült, és ott is élt 1971-ig. Szándéka szerint nem akarta soha elhagyni Magyarországot, de a pápának engedelmeskedve Bécsbe utazott, és ott élt haláláig. Ez idő alatt a világ minden magyar lakta országát felkereste és meglátogatta híveit. 209 éve született Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat jelentős képviselője, akadémikus a mai napon. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bején lett pap. 1851-től haláláig Hambán nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után erinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájadalmat, a gólyához pusztán, levél egy kibújdosott barátom után művekkel. Később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. 119 éve, 1907-ben született Turai Ida színésznő érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is kitüntették 95-ben. 117 éve másodszor is lemondott a Vekerle kormány, amelynek következtében a koalíció szétesett. Ezzel egy időben ketté vált a függetlenségi párt. Vekerle Sándor koalíciós kormánya nemzeti programjának részeként önálló jegybank felállítását tűzte ki célul. Több hónapos egyeztető tárgyalások után Ferenc József nem volt hajlandó engedni, így a Vekerle kormány ismét lemondott. 1946-ban született Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Maridia színész, színházi rendező, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 68 éve látott napvilágot Csepregi Gyula szaxofon művész tanár, aki a Stúdió 11 szólistája és művészeti vezetője volt. 34 éve hunyt el Árkus József, Táncsics Mihály díjas újságíró, szerkesztő, humorista. 1959-ben az Egyetemi Lapok főszerkesztője volt, később a Magyar Rádió rovatvezetőjeként tevékenykedett. Ezt követően egy évtizeden át a Népszabadság rovatvezető helyetteseként dolgozott. Egy hét címmel 20 esztendeig jelentek meg százezreket szórakoztató jegyzetei a labban. 1976-tól a Ludas Matyi, 90 tavaszától pedig az Új Ludas című független szatirikus hetilap főszerkesztői tisztét töltötte be. Milliók tetszése kísérte az általa szerkesztett és vezetett tévéműsort, a Parabolát. 1985-től tagja volt a Mikroszkóp színpadtársulatának is. Több művét is bemutatták, számos könyve is megjelent, konferenciáként is feledhetetlen emlékeket hagyott maga után. 65 éve hunyt el Jáborka Sándor, kossuthdíjas botanikus, a Tudományos Akadémia igazgatója, aki feltérképezte a Kárpát-medence teljes növényzetét. A Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárának munkatársa és igazgatója volt, a Magyar Flóra című könyvében bemutatta a Kárpát-medence teljes növényzetét. 63 éve hunyt el szintén a mai napon Sík Sándor, kossuthdíjas költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, piarista tanár és cserkészvezető is volt, a Tudományos Akadémia tagja, Kossuth-díjat is kapott 1948-ban, ezen kívül a 20. század jelentős magyar lírikus alakja volt. Ma napsütéses idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de csapadékra nem kell számítani, melegszik a levegő, a maximum 23 fok körül várható. Nem sokára sok mindenről lesz szó a Budapest Update-ben, egy a közös a híreimben, hogy mind a fővárosról szólnak majd. Például októberben rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált, 14 versenyszám és több mint 120 ország futói várhatóak Budapestre. Mindjárt jönnek a részletek.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még, új dallam, hát ez micsoda,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy hatalmas mezőny jön a Budapest maratonra, 120 országból érkeznek majd a futók. Október 10-11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. 14 versenyszám és több mint 120 ország futói várhatóak Budapestre. A távok a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig terjednek. A szervezők szerint több mint 120 országból és több mint 1100 magyar településről érkeznek indulók Budapestre. 14 versenyszámmal várja mozogni vágyókat a 41. Budapest Maraton Fesztivál. Közben a BRFK összehangolt akciót tartott Budapesten, ahol az Árpád hídon egy autós 70 helyett 134 km/h-val száguldott. A kétnapos razzia során több mint 90 gyorshajtási esetet rögzítettek. Hiába a fokozott ellenőrzések, továbbra is akadnak olyan sofőrök, akik versenypályának nézik a fővárosi utakat. A budapesti rendőrfőkapitányság és a közlekedési felügyelet munkatársai múlt csütörtökön és pénteken tartottak összehangolt razziát Budapesten több kiemelt útvonalon, kifejezetten az illegális gyorsulási versenyek, a súlyos sebességtúllépések és a veszélyes manőverek kiszűrésére. A megengedett 70 helyett 134 km/h-s tempóval száguldott például át egy kocsi az Árpád hídon, amelynek vezetőjét nem állították meg, így a tulajdonos postán kapja majd a csekket, közölt a rendőrség a Facebookon. Másnap ugyanitt egy másik autós 123 km/h-val hajtott, őt azonban már leintették. A helyszínen 100 ezer forintos közigazgatási bírságot kapott és 4 büntetőpontot. A Total Car szerint a 134 km/h-val száguldó sofőr esetében 140 ezer forintos csekk várható az üzemben tartónak. A rendőrségi mérleg szerint a helyszínen gyorshajtás miatt 17 közigazgatási és 16 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A sebességmérők emellett további 62 olyan gyorshajtást dokumentáltak megállítás nélkül, amelyek az objektív felelősség hatálya alá tartoznak. Az egyenruhások intézkedtek egy záróvonalon áthaladó sofőrrel szemben is, feljelentettek egy forgalomból kivont járművel közlekedőt, elfogtak egy vezetéstől eltiltott szemét, egy jogosítvány nélkül vezető autóst pedig előállítottak. A Mission Art Galéria 4 kortárs alkotó Erdész Erika, Góra Orsolya, Somogyi Emese és Székely Anna Mária műveivel mutatkozik be a Budapest Contemporary képzőművészeti vásáron. A Látható határán című kiállítás festészeten és szobrászaton keresztül járja körül, hogyan érzékeljük a valóságot és mi történik ott, ahol a látható világ találkozik a belső tapasztalattal. A tárlathoz a vásár ideje alatt zenei és művészettörténeti program is kapcsolódik. A művekben a szín, a fény, a tér, a tükröződés és az anyag hol konkrét látványként, hol az emberi tapasztalat metaforájaként jelenik meg. A galéria ráadásul nem csak kiállítással készül. Október 2-án Márkos Albert és Embei Isztin Zsófia zenei előadása, október 3-án pedig Muladi Brigitta művészettörténész szakmai tárlatvezetése egészíti ki a programot. Egy hetes ideiglenes bezárást követően újra látogatható a Terrorháza Múzeum. Az intézményben a nyitás első hetében ingyenes a belépés. 2025-ben a 10 legnagyobb járások közötti költözési irány mindegyikének Budapest az egyik végpontja. Az első olyan útvonal pedig, amely nem érinti a fővárost, csak a 35. helyen szerepel a KSH adatai alapján. Budapest továbbra is sok fiatalt vonz, miközben az agglomeráció felé erős a kiáramlás.

A főváros és Pest megye közötti nettó különbség 2025-ben már majdnem 7000 fő volt Budapest kárára. 2025-ben új jelenség, hogy a 20-as éveiben járó költözők számára a 100-300 ezres lakosú nagyvárosok is vonzó célponttá váltak. A Balaton szintén jelentős nyertese a költözéseknek, de a lakosság többlet 80%-át Budapest és Pest megye adja. A 30 éves költözési adatsorból az is kirajzolódik, hogy a magyarok költözési aktivitását és ezáltal az ingatlanpiac dinamikáját is hosszú időn keresztül a Ratko unokák határozták meg. Magyarországon 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. Tavaly így összesen 417 ezeren változtatták meg állandó lakhelyüket, ami 10%-kal kevesebb, mint 2024-ben. A legerősebb költözési útvonalak középpontja egyértelműen Budapest. A 10 legnagyobb járás közi áramlás mindegyikének a főváros az egyik végpontja, és csak a 35. helyen jelenik meg az első olyan reláció, amely Budapestet nem érinti. Közben fővárosunk már Tokiót is megelőzi a világ sportvárosainak rangsorában. Budapest az elmúlt években sorra adott otthont a legjelentősebb nemzetközi sporteseményeknek, a BL döntőtől az atlétikai és vízes világbajnokságokon át egészen a történelmi első atlétikai világdöntőig. Ennek hatása egy friss világrangsorban is látványosan megmutatkozik. A magyar főváros egyetlen év alatt 27 helyet javított, és immár a világ 15 legjelentősebb sportvárosa között szerepel. A Burson globális kommunikációs vállalat idén már 15. alkalommal készítette el Ranking of Sports Cities nevű listáját, amely 100 várost vizsgál abból a szempontból, milyen erős kapcsolatot ápolnak a nemzetközi sporttal. Budapest a tavalyi 42. helyről egészen a 15. pozícióig lépett előre, így Chicago mögött és Tokió előtt végzett. Ennél csak Dakar javított nagyobbat, a szenegáli főváros a 80-ról a 47. helyre került, vagyis 33 pozíciót lépett előre. A rangsor azonban jóval többet vizsgál annál, hány stadion vagy sportcsapat működik egy adott városban. A készítők sportvezetők, sportmédia szakemberek és más iparági szereplők véleményét is figyelembe veszik, emellett a hagyományos és a közösségi médiában való megjelenésüket is elemzik. Különösen nagy súllyal esik latba, hogy egy város milyen jelentős nemzetközi versenyeknek ad otthont, mennyire látható a globális sportéletben, hogyan támogatja a női és a feltörekvő sportágakat, illetve képes-e hosszabb távon is jelen maradni a nemzetközi sportközösségben. A Burson értékelése szerint a magyar főváros látványos javulás fontos szerepet játszott, hogy 2026-ban Budapest rendezte az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét. A rangsor egyik fontos tanulsága éppen az, hogy a nagy nemzetközi sportesemények jelentősen növelhetik a házigazda város láthatóságát, miközben a turizmusra is érezhető hatást gyakorolnak. Közben Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történetét is átdolgozták. Lior Ráz ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett Sderotban izraeli családok mentésében is részt vett. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Rendkívüli ülés tart ma a parlament. Mini koncertekkel várja a MÜPA az egyetemistákat és főiskolásokat. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülés tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sezták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt a szakmai díj 3. helyezését kapta. A projekt részeként 2018 és 23 között interaktív kiállítási elemekkel gazdagodott a Szigligeti vár, Badacsony-Tomajon élménysétánnyá alakult a Kisfaludi út, Tihanyban pedig megújult az uradalmi magtár és egy telefonos applikáció is készült, amely digitális formában segíti a térség kulturális és természeti örökségének felfedezését. Mini koncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bepillanthatnak és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a kellemes koraüszi idő sok napsütéssel. Eső a következő napokban sem várható. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 11 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget is helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvárd és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény, dr. Jane Goodall etológus, természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozottabb életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Rekettyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán kárpótol az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátópontjáról érdemes körbetekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklástájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a présházban. A végére pedig jön a jági tanösvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta, pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület, a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a II. Világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
5: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és térdprotézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 ezer életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Minikoncertekkel és backstage túrákkal várja ma a MÜPA a felső oktatásban tanulókat. A fiatalok a próbákra is bevillanthatnak, és láthatják azt is, hogy mi történik egy-egy előadás előtt, közben és utána. Az egyetemisták a helyszínen kedvezményes áron vásárolhatnak jegyet a MÜPA előadásaira.
0: Időjárás.
5: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
6: Szeptember utolsó hétfőjén indul egy újabb Manna délelőtt, most már igazán szépen megyünk bele a színes, leveles, fáradt napsütéses őszi időbe, ami igazából nagyon kedves tud lenni, és nagyon jól tud esni az embernek, csak figyelni kell arra, hogy most már azért nagyjából, hogyha van olyan lehetőségünk, akkor bekapcsoljuk a fűtést, hogy melegebben öltözünk reggel is este, de napközben még szép idő van, úgyhogy klassz tud ez lenni, kicsit a bekuckózós időszak eleje, meg a sütőtökös időszak eleje, úgyhogy ma nagyon sok sütőtökös dolog lesz a mannap köziben is, érdemes lesz majd figyelni, de természetesen hétfő, akkor pénzügyi hétfő, ma is Ivan Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet pénzügyileg, anyagilag felkészülni a gyermekvállalásra. Ja, hát is nem mondtam, Isten értesse a névnaposokat, a Vencel nevű hallgatókat, ez az egyik kedvenc nevem, szerintem ez szép, Vencel király, de emellett még Bernát, Justina, Salamon, Szelim és Tárkány névnap is van, de ők vékony betűvel vannak jegyezve, szóval az igazi nagy névnap az a Vencel, és Isten értesen mindenkit, aki Vencel napján született. Ők azon a napon születtek, amikor 1787-ben megszületett az amerikai alkotmány. Életöröm zenékkel indul a Manna délelőtt. Jó reggelt!
0: Életöröm zene. Ez a Manna. Yeah.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A játszótérnek is megvannak a maga szabályai, bár ezeket általában íratlan szabályoknak mondják, a szülőknek kellene figyelniük arra, hogy ezeket betartsák a gyerekek és a szülők is, de a gyerekek inkább betartják, mint a szülők. Mi az első, ami az egyik legfontosabb és leggyakoribb problémát okozó íratlan szabályhoz kötődő dolog, az a kölcsönvet játék, ugye? Enyém, tiéd, kié, hova tartozik? Tegyük föl, hogy a kisgyerek ugye elmegy a játszóra,

érdemes is, hogyha a szülők összefognának, és együtt teljesen nyugodt hangnemben megbeszélnék a két gyerekkel a problémát. Mármint nem az összes szülő a játszótéren, hanem a két szülő, akinek a gyereke és a játék közötti konfliktus felmerült. Pszichológus szakemberek szerint ebben az esetben az a legjobb, hogyha a gyerekre hagyjuk a probléma megoldását. Ha ugyanis mindig közben lép a szülő, édesanyja, édesapa, vagy nagyi, nagynéni, nagybácsi, mindegy, aki ott van a gyerekkel, a gyerek előbb-utóbb hozzászokik ehhez, és a későbbiekben is azt várja el, noha meglepődnénk, hogy mennyire ügyesen tudják kezelni egyébként a legkisebbek is ezeket a bonyolultnak mondható helyzeteket. Aztán a játszótéri szabályok között ott van még például a veszély. Amikor veszély áll vagy állhat fenn, egyértelmű, hogyha az egyik gyerek testi épsége veszélybe kerül egy másik gyerek miatt, akkor attól függetlenül, hogy kihez tartozik a gyerek, én is segíteni próbálok, mi is segíteni próbálunk, azonban ennek is megvannak a maga fokozatai, mert lehet, hogy a másik anyuka kisfia igazi rossz csont, aki imád felmászni a legmagasabb mászókára is, az anyuka pedig tisztában van azzal, hogy nem esik baja, míg mi vészesen ijesztőnek látjuk a helyzetet. Szóval ilyenkor az embernek egy kicsit vissza kell fognia magát, ahogyan a szakemberek mondják, és jobb nem beleszólni, mert a másik szülő kritikának veheti a mi jó szándékunkat. Viszont, ha mondjuk én vagyok az egyetlen felnőtt a közelben, mert a többi szülő épp egy távolabbi padon beszélget, vagy hátat fordított, mert egy másik gyerekére figyel, és valóban veszélyesnek látjuk a szituációt, akkor nyugodtan megkérdezhetjük a gyereket, hogy kell neki segítség, rendben van-e minden. Mindig azt kell figyelembe venni, hogyha a saját gyerekünkről lenne szó, és más szülő lépne fel így, akkor mi milyen hozzáállást tartanánk elfogadhatónak, vagy milyen hozzáállást fogadnánk el. Aztán ott van a rosszalkodás, ugye a csibészkedés, a másiknak a piszkálása például, hiszen vannak olyan gyerekek, akik időnként vitatkozni kezdenek a játszótéren, csak úgy a semmiből, vagy esetleg elkezdenek lögdösödni, homokot szórni, stb. És ilyenkor nyilván magától értetődő, hogyha az én gyerekem rosszalkodik, rászólok, vagy ha az enyémet bántják, akkor is szólok, de vannak szülők, akik ezzel nem foglalkoznak, ezzel sem foglalkoznak, hisz nem szólunk a gyerekre, nem korlátozunk a szabadságában, ilyen mondatokat is hallottam konkrétan már, de vannak olyanok is sajnos, akik semmi rosszat nem látnak abban, hogyha a gyerek fellöki a másik gyereket, pedig a játszótéri etikett, sőt, egyáltalán az emberek közötti viselkedési formának a tanulásához és alapszabályaihoz hozzátartozik az, hogy nem piszkáljuk, nem bántjuk a másikat, nem okozunk neki fájdalmat ok nélkül sem, meg okkal sem. A szülők fegyelmezik a gyereküket, ahogy ezt egy vendégségben vagy otthon tennék, ezt várnánk el a játszótéren is. Mit tehetünk mi ebben az esetben? A pszichológusok szerint ilyenkor sokan azt gondolják, hogy azzal kellene leülni, beszélni, aki bántotta a másikat, de valójában mindkét gyerekkel foglalkozni kell. A sebek elmúlnak, de ezt valaki szándékosan okozza, ez még a legkisebbekben is mély nyomot tud hagyni a bántalmazás korai szakasza. Ugye a legjobb megoldás, ha az ember ilyenkor mélyen a gyerek szemébe néz, és hagyja, hogy a gyerek kisírja magát, amíg tényleg meg nem vigasztalódik, sőt azt is mondják a szakértők, hogyha egy gyermeknek a szülei lehetőséget adnak az érzések megélésére és átélésére, azzal sokkal gyorsabban ki is gyógyulnak a lelki problémákból a későbbiekben is. Nyilván, amikor már megvigasztalódott a gyerek, akkor ezt meg kell vele beszélni. Más gyerekét sajnos nem tudjuk megfegyelmezni, de segíthetünk a sajátunknak feldolgozni az atrocitásokat, és átbeszélni azt, akár ott a játszón, akár pedig otthon vagy lefekvéskor, hogy mi is történt, és valószínűleg annak a gyereknek milyen problémája lehet. Ha nagyon sok gyerek van a játszótéren, akkor biztos, hogy sorba kell állni a csúszdánál, a hintánál, a mászókánál, ezzel sincsen baj. A baj ott kezdődik, amikor egyesek úgy érzik, hogy rájuk nem vonatkoznak a szabályok, és nyugodtan megelőzhetnek másokat, akik türelmesen várják a sorukat, mert hogy a gyerek úgy gondolja, hogy neki ezt lehet, vagy neki ez jár. Ilyenkor is közbe kell lépni, nem érvényes az a mondat, hogy ők még csak gyerekek, mert ezt nem lehet elég korán elkezdeni megtanítani, hogy mit jelent etikusnak lenni, várni a soromra, és hogyha én később érkeztem, és van előttem valaki, akkor az elsőbség az övé. Úgyhogy ezekre érdemes figyelni többek között, és ezek mellett még arra is, hogy az ítélkezést azt hagyjuk másra, semmiképpen se ítélkezzünk a játszótéren a gyerekek felett, és a szülők felett sem, a senkinek sem teszi ott, úgyhogy ezeket, hogyha az ember tartja, akkor nagyjából már jó irányban van ő is, és a gyerek is.

0: felállni.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma itt van a zseniális Alexander Fleming és a penicillin, amiről bár mindig az ő nevéhez kapcsoljuk ugye a gyógyítást, mégis azt mondta Fleming, hogy a penicillint senki sem találta fel, mert végtelen idők előtt a természet és egy bizonyos penész már előállította. 1928 nyarán Alexander Fleming 3 hétre szabadságra ment a londoni St. Mary's kórház fertőző beteg osztályáról. Nyaralása előtt stafilokokkuszok tanulmányozásával és tenyésztésével foglalkozott, ezek olyan kórokozó törzsek, amik a sebeket megfertőzve azoknak a gennyesedését okozzák. Mire azonban újra munkába állt, a hanyagul kint felejtett és lefedetlen petri csészében lévő baktérium törzset egy ismeretlen gomba elpusztította. Fleming ekkor még nem sejtette, hogy figyelmetlenségének köszönheti majd a világ az antibiotikumok megszületését, az orvoslás egy új szakaszának a teljes kezdetét. Azt azonban nagyon is érezte, hogy valami fontosat talált, úgyhogy megpróbálta a laboratóriumában előállítani az általa penicillinnek elnevezett anyagot. 1929-ben siker koronázta a munkát, és végre feltérképezte a penicillin tulajdonságait. Rájött arra, hogy ez az anyag nagyon sok bakteriális eredetű betegség lehet a gyógyítója, és megállapította azt is, hogy nem károsítja az egészséges szerveket, tehát gyógyszerként kellene használni, és itt lényegében véget is ért a kutató munkának a története. 29-ben Fleming ugyan közölte a megfigyeléseit egy tudományos szaklapban, de a baktericid hatású gyógyszer kifejlesztését a gombából nem követte tovább. Ennek részben az lehetett az oka, hogy annak az intézménynek az igazgatója, ahol Fleming dolgozott, semmi jelentőséget nem tulajdonított a kísérletek eredményeinek, és ezért a munkát sem támogatta. Fleming korszakalkotó felfedezését a német származású Ernst B. Chain és az ausztrál Howard W. Florey tette elérhetővé aztán a betegek számára. 1941-ben elkezdődött a penicillin klinikai alkalmazása, a II. Világháború idején pedig már használták az amerikai katonák gyógyításában és gyógyítására is. A háború után vált egyébként egyre általánosabb abban alkalmazottá, először Amerikában, majd szerte a világon. Sokak szerint a penicillin a 20. század egyik legnagyobb vívmánya, úgyhogy persze, hogy itt a helye a sorozatunkban, a korszakalkotó találmányokról és vívmányokról beszélgetünk. A penicillinről ma már sokat tudunk, azt is, hogy a baktériumok nem egyformán reagálnak rá. Az általános alkalmazás magával hozta a baktérium törzsek ellenállóvá válását is. A kutatók és a természet versenyfutását pedig az is nehezíti, hogy a penicillinnel szemben rezisztens, vagyis ellenálló baktérium törzsek előfordulása területfüggő. Ma már a kutatók egészen kis térségekre lebontva is meg tudják határozni, hogy bizonyos baktériumtörzsek el hogyan és hol fordulnak elé, milyen gyakori az ő előfordulások, és azt is, hogy milyen fokú a penicillinnel szembeni ellenálló képességük. Ez persze semmit sem von le Alexander Fleming felfedezésének jelentőségéből. Az 1881-ben született orvos a penicillin gyakorlati alkalmazásának bevezetése után 1945-ben Chainnel és Floyerrel együtt megkapta munkájáért az orvosi Nobel-díjat. Fleming 1955-ben halt meg. Ha az antibiotikumokról, illetve a penicillinről szólunk, nem feledhetjük el a veszélyeiket sem, így az ilyen típusú gyógyszereket csak és kizárólag orvosi javaslatra és orvosi felügyelet alatt szabad szedni. Fontos megjegyezni azt is, hogy nem csak a baktériumoknak árthat a penicillin, de egyre gyakoribb az is, hogy allergiens tüneteket vált ki a gyógyszer használata, az érzékenység pedig bármely korban kialakulhat, és nagyon kellemetlen és veszélyes tüneteket produkálhat, ezért is fontos csak és kizárólag orvosi rendelményre és orvosi felügyelet mellett szedni antibiotikumot.

FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Öt pilóta és pilóta nő beszélt a Huffington Postnak arról, hogy mi az az öt dolog, amit semmiképpen sem kéne megtenni a repülőn, vagy amire legalábbis oda kéne figyelnie minden utasnak a gépen. Az első az, hogy soha ne menjen ki az ember mosdóba cipő nélkül a repülőn. Sok utas érthető módon leveszi a cipőjét, amikor leül, hogy kényelmesebb legyen a repülés, de én mindig ügyelek arra, hogy legyen rajtam cipő, amikor a mosdót használom, ezt mondta Stefándor Arnason, egy izlandi légitársaság pilótája. Ez persze nem lephet meg senkit, aki látta már egy repülőgép mosdójának a belsejét, a padló a víztől, és még ha jó tudja, mi mindentől lehet nedves, csúszós, így aztán baleset veszélyes, és akár egészségre ártalmas is. Soha ne állj fel addig, amíg a repülőgép nem parkol be a helyére, és ameddig a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetnek, tette hozzá Michelle Groys, holland pilóta nő, és bár ez alapnak tűnik, mégis meglepően sokszor történik meg, hogy az utasok nem bírják kivárni, amíg a gép beér a kapuhoz. A biztonsági öv kioldása, miközben a repülőgép még gurul és a jelzés világít, illegális cselekedetnek számít, sőt veszélyes is, előfordulhat ugyanis, hogy a pilótának hirtelen fékeznie kell, ennek következtében pedig a folyosón állók megsérülhetnek. Aztán a következő ezek közül, soha ne borulj ki a turbulencia miatt. A turbulencia sokaknak okoz bosszúságot, de a repülőgép nem fog leesni az égből, mondta Jean Carter, a Wheels Up magáncég pilótája, és általában egyáltalán nem veszélyes, amíg követjük a személyzet utasításait. Azaz, maradjunk ülve, és kapcsoljuk be a biztonsági övet, amikor erre kérnek, így folytatta a pilóta. A beavatatlanok számára a turbulencia aggodalomra adhat okot, van, aki bepánikol, de csak viszonylagosan kell gondolni rá, ezt javasolta Carter. Én a turbulenciát egy hajókázáshoz hasonlítanám. A csónakban látjuk a hullámokat, ahogy pattognak, a levegő ebben az esetben olyan, mint a víz, de ugye odafent nem látjuk a hullámokat. Tökéletesen biztonságos, és a repülőgép elbír vele, mint ahogy a pilóták is. Ne rakd be mindkét csomagodat a fej feletti tárolóba. Pályafutásom elején a kereskedelmi járatokon mindkét táskámat a fej feletti tárolóba dobtam, és nem gondoltam rá. Többi egészen addig, amíg az egyik utolsóként beszálló utas egyszer csak csalódottan nézett rám, amiért már nem volt hely az ő bőröngyének, vallotta be Carter, manapság pedig úgy tűnik, hogy a szabályok megszegése és minél több cucc magunkkal vitele a norma. A legtöbb utas pedig egyenesen a legközelebbi fejfeletti tárolóba pakol, ne tegyük. Azóta a hátizsákot mindig az előttem lévő ülés alatt tartom, mondja a pilóta. Ha mindenki megtenné ezt, sokkal könnyebb lenne az utazás, érdemes erre is figyelni, főleg, hogyha egy pilóta utasként ezt teszi. Ha arra kérnek, hogy húzzuk fel az árnyékoló redőnyt, akkor tegyük meg. Soha nem tartom lehúzva az ablakredőnyt felszálláskor vagy leszálláskor, ezt Mindy Lindheim pilóta és blogger mondta a Huffington Postnak. Nem csak jobb így a kilátás, hanem az utasok egy plusz szempárt jelenthetnek. A pilóták a pilóta fülkéből ugyanis nem sokat látnak a szárnyakból, tehát akár egy utas lehet az első például, aki észreveszi, hogyha valami rendellenesség van a szárnyal, és értesítheti erről a személyzetet. Persze nem kell az egész repülést azzal tölteni, hogy katasztrófa bekövetkeztére várva figyeljük a szárnyakat. Mi pilóták felkészülünk a legrosszabbra is, ki is vagyunk képezve, de nem gyakori, hogy ilyesmivel találkozunk. Így biztosított mindenkit a pilótanő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni, de amúgy is van egyfajta kultúrája szerintem a repülésnek, és most már, hogy ennyire könnyedén, gyakran és egyszerűen repkedhetünk szerteszét a világban, ugye ennek megvan persze a maga környezeti lábnyoma, ami nehézségeket és károsodást okoz, tehát erre érdemes lenne odafigyelni, zárójel bezárva, de megvan az az etikett, ami szerint viselkednünk kell, és ami szerint utaznunk kell, és ami szerint utaznunk illik a repülőgépeken, úgyhogy érdemes, főleg a hosszabb utazások előtt tájékozódni erről is. Akár úgy, hogy olyan cikkeket elolvasunk, olyan írásokat keresünk az interneten, amiben ezekről a dolgokról pilóták és légiutas kísérők mesélnek.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője Anna Frank, aki egyike volt annak a több mint 1 millió zsidó gyermeknek, akik a holokauszt során vesztették életüket. Anneliese Marie Frank néven született 1929. június 12-én a németországi Frankfurtban Otto és Edith Frank lányaként. Az életünknek az első évében, az 5 évében főként szüleivel és nővérével Margóval Frankfurt külvárosában lakott, és aztán miután a nácik 1933-ban hatalomra jutottak, Otto Frank a hollandiai Amsterdamba menekült, ott voltak üzleti kapcsolatai. A Frank család többi tagja pedig követte természetesen a családfőt, utoljára érkezett meg Anna 1934. februárjában, miután egy ideig Aachenben lakott a nagyszüleinél. 1940. májusában a németek elfoglalták Amsterdamot, majd 42. júliusában a német hatóságok és a velük együttműködő holland hatóságok megkezdték az ország zsidó lakosságának az összegyűjtését Westerborkban, a hollandiai Essen és a német határ közelében található tranzittáborban. A német tisztek Westerborkból a németek által megszállt Lengyelországban található haláltáboraikba deportálták a zsidókat. Július első felében Anna Frank és családja elrejtőztek egy lakásban, amelyben rajtuk kívül még 4 holland zsidó, Hermann August és Peter van Pels, valamint Fritz Pfeffer bujkáltak. 2 évig ebben a lakásban, a családi vállalkozás irodája mögött nyíló titkos emeleti szobákban éltek, amelyekre Anna a hátsó traktus néven utalt a naplójában. Otto Frank barátai és kollégái Johannes Kleiman, Viktor Kugler, Jan Gies és Miep Gies segítettek a rejtekhely előkészítésében. Ételekkel és ruhákkal is ellátták a családot a saját életük kockáztatása árán. 1944. augusztus 4-én azonban a Gestapo egy névtelen holland bejelentő telefonhívása nyomán felfedezte a rejtek helyet. Ugyanezen a napon a Gestapo tisztje, Karl Silberbauer SS őrmester és a vele együttműködő 2 holland rendőr letartóztatta a Frank családot, és augusztus 8-án Westerborkba küldte őket. 1 hónappal később, 1944. szeptemberében az SS és a rendőri hatóságok a Frank családot és a velük együtt rejtőzködő 4 másik személyt Auschwitzban, a német megszállás alatt lévő Lengyelország területén található koncentrációs táborba induló vonatra rakták fel. Fiatalkorukra való tekintettel Annát és nővérét munkára jelölték ki, és 1944. október vége felé átszállították Észak-Németország a Celle közelébe található Bergen-Belseni koncentrációs táborba. 1945. márciusában, mindössze néhány héttel a tábor április 15-i brit felszabadítása előtt mindketten meghaltak tifuszban. Az SS tisztek Anna szüleit is munkára jelölték ki, Anna édesanyja Edith 1945 elején vesztette el az életét Auschwitzban, csak édesapjuk Otto élte túl a háborút. Amikor Otto Frank megmenekült és visszatért Amsterdamba, ott tudta meg, hogy a felesége meghalt, és azt is, hogy a 2 lányát a Bergen-Belseni táborba szállították, és akkor még reménykedett benne, hogy a lányok túlélték és visszatérnek. Aztán 1945. júliusában a Vöröskereszt értesítette őt Anna és Margó haláláról. Anna Frank naplóját a személyes dolgaikkal együtt Miep Giesztől kapta meg Otto Frank, rendszerezte és rendezte az anyagot, elolvasta, és aztán később kommentárokkal is kiegészítette Anna Frank naplóját, és ki is adta. 1963-ban Otto Frank és második felesége Fritzi megalapította az Anna Frank alapítványt Bázelben. Otto Frank a napló kiadásából származó jogokat halála után az alapítványra hagyta. Otto Frank 1980-ban bekövetkezett halála után az eredeti napló, a levelek és más dokumentumok a hollandiai háborús dokumentumok intézetébe kerültek, ahol 1986-tól nyilvánosnak minősítették és szabadon kutathatóvá tették. Miután a napló széles körben ismerté vált az 1950-es években, számos írás mondta kétségbe a napló hitelességét, ezek közül az elsők Svédországban és Norvégiában jelentek meg. 58-ban Anna Frank naplója előadásán Bécsben jobboldali tüntetők egy csoportja pedig azt követelte, hogy a lány létezésének bizonyítása érdekében kutassák fel azt az embert, aki annak idején letartóztatta őt. Wiesenthal vele is fogott ebbe a munkába, és 1963-ban megtalálták azt, aki elismerte, hogy a letartóztatásban játszott szerepet, és fényképről azonosította Anna Frankot az egyik letartóztatottként. szerint a vallomás, amelyben feltárta az események lefolyását, egybevágott a korábbi más tanúk köztük az apuka Otto Frank vallomásával is. A Napló létezésének a tagadói azonban továbbra is hangoztatták azt a nézetüket, hogy az írás nem lehetett egy 10 éves alkotása. Otto Frankot vádolták csalással. 59-ben Otto Frank ezért pert indított Lübeckben Lothar Stilau, valamint Heinrich Buddergerg ellen, akik írásaikban hasonló állításokat fogalmaztak meg. A bíróság szakértői viszont vizsgálatnak vetették alá a Naplót 1960-ban, aminek az eredménye azt igazolta, hogy a kézírás Anna Franké, és ennek alapján a Naplót eredetinek és valósnak nyilvánította. 1976-ban Otto Frank hasonló pereket indított még elmások ellen is, mindkét pert megnyerte. 1980-as halála után a Napló a levelekkel és külön lapjaival együtt bekerült a Holland Háborús Dokumentációs Intézet tulajdonába, ugye ezt már korábban mondtam. Azt is megállapították, ugye, hogy annak kézírása bizonyíthatóan a papíres, a tinta is könnyen kapható volt a Napló keletkezése idején is. Sok vitát okoztak a Naplóban talált golyóstollal írott bejegyzések, mert a golyóstoll a II. Világháború idején még nem volt használatban. Ezeket csak két utólag beillesztett lapon találták meg. Minden esetre bárki, aki hallott már Anna Frank naplójáról, de még nem olvasta, annak javaslom szeretettel, hogy olvassa el, hogy soha ne felejtsük el egyetlen pillanatra sem azt a szörnyűséget, ami történt, és hogy soha ne felejtsük el egy pillanatra sem, hogy amíg világ a világ, ilyen még egyszer nem történhet meg soha.

0: 98.6 Manna FM, életöröm, zene és pénzügyi hétfő természetesen, hiszen hétfő van, állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk felkészülni a gyermekvállalásra pénzügyi szempontból. A friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Mentelmi jogok felfüggesztéséről dönthet ma az országgyűlés. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elindul a várólista csökkentési program, 10 milliárd forintot szán erre a kormány. Elsőként a leghosszabb várólisták rövidülnének, például a csípő és tért protézis, illetve a szürkehályog műtétek esetében. Délutáni és hétvégi extra műtétekkel is gyorsítanák a betegellátást, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, fontos a műtéti kapacitások jobb kihasználása, de finanszírozási ösztönzőt is bevezetnének, amelynek jelentős részét az orvosok és szakdolgozók kapják meg. Rendkívüli ülést tart ma az országgyűlés. Dönthetnek a kormányfő, valamint egy fideszes és egy KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében egy Dunába dobott telefon, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Seszták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyermekek biztonságát szolgáló online képzést, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, az oktatóprogramot civil és orvos szakmai szervezetek dolgozták ki, és ennek köszönhetően nagyobb biztonságban van 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyermek az iskolában. Ez konkrét információkat, eljárásrendet, hasznos tippeket és gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tajföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Időjárás.
2: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, természetesen ez ma is így van. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet pénzügyileg, anyagilag, gazdaságilag, család gazdaságilag, így értem, felkészülni a gyermekvállalásra. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, természetesen ma is. Itt a Manna délelőttben a gyerekvállalásról beszélgetünk, egészen pontosan annak a pénzügyi vonzatáról. Fel lehet-e készülni vajon a gyermekvállalásra pénzügyileg? Ha igen, akkor mit és hogyan tegyünk? Természetesen állandó szakértőnk itt van velünk, Iványi Ildikó pénzügyi elemző. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
2: No hát fel lehet-e készülni? Ha igen, akkor hogyan és vajon mikor kell elkezdeni ezt a felkészülést?
3: Ugye a gyerek érkezése előtt nagyon sok családban listát írnak, hogy akkor kiságy, babakocsi, ruha, pelenka, ezeknek az ára azért viszonylag könnyen összeadható, de sokkal nehezebb mondjuk azt előre látni, hogy hogyan fog működni az a háztartás, hogyha megváltozik a bevétel, miközben a

0: milyen összegek fognak beérkezni, és azt is előre érdemes megnézni, hogy az adott családban milyen állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, és azok mikor vehetők igénybe, és azok mikor fognak majd a számlára érkezni. Tehát ez sem más, mint egy előre tervezés, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és mindig beszélünk, mert a gyermek költséget az csak megbecsülni lehet, hiszen nem látunk mindent előre akkor, amikor a gyereket vállaljuk, és még nem is született meg.
1: A gyermekvállalással kapcsolatos pénzügyi felkészülés és tervezés, az én azt gondolom, hogy két irányú, de hát majd megerősítesz, vagy megcáfolsz ebben. Ugye az egyik az az, hogy a család hogyan készül fel erre, a szülők hogyan készülnek fel erre, mármint hogy a leendő szülők, illetve a gyereknek a pénzügyi jövőjét is lehet ilyenkor már tervezni, számlát nyitni, stb. Hogyha ezen szépen sorban elindulunk, akkor mik azok a lépések, amiket érdemes megtenni, és érdemes elkezdeni még a terhesség megjelenése előtt tervezni, vagy akár mondjuk már fiatalkorban nyitni egy számlát, hogy majd a leendő gyerekemnek egyszerűbb legyen, vagy a gyermekvállalás elején könnyebb legyen?
0: Hát mindenképpen ugye fontos az, hogyha a gyermekvállaló szülőkről beszélünk első körben, hogy rendelkezzenek tartalékkal. Hiszen egy jövedelem ki fog esni valamilyen szinten, nyilván az első hetekben még nem, de akkor meg ugye megnőnek a kiadások, és hogyha nem rendelkeznek tartalékkal, akkor nagyon nehéz lesz azt megoldani, hogy hónapról hónapra ugyanazt az életszínvonalat fent tudják tartani, hiszen egy új családtag érkezett a családba, akire költeni kell. És vegyük azt az alapesetet, hogy nem extrém költségek merülnek fel a gyerekvállalással kapcsolatban, hanem a normál költségek. Úgyhogy figyelembe kell venni szerintem azt, hogy esetleg a családon belül meg tudnak-e bizonyos dolgokat oldani, hogy esetleg kölcsön kapnak a gyereknek az ellátásához szükséges dolgokat, értek itt a, nem tudom, etetőszék, babaülés, autóba, kiságy, ilyesmi, mert az is egy pénzügyi segítség lehet, vagy pedig folyamatosan mondjuk a kicsit idősebb testvértől maradnak ugye ruhák, játékok és egyebek, mert akkor arra sem kell költeni. Nagyon sok család, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok család csinálja azt, hogy akkor, amikor megszületik a gyermekük, akkor van ugye a baba váró támogatás, illetve van a baba kötvény, és van a start számla, amire már eleve elkezdenek félretenni, hogy majd akkor, amikor 18 éves lesz a gyermekük, akkor egy bizonyos pénzösszeg mindenképpen a rendelkezésére álljon, hiszen minél idősebb a gyermek, annál nagyobb kiadás fogja terhelni a családi kasszát, ha meg tovább tanul, akkor tudjuk, hogy a tovább tanulás, tehát a 18 év utáni tanulmányok, azok azért elég nagy terhet tudnak róni a családokra. Erről már ugye korábbi adásban beszéltünk.
1: A gyermekvállalás és a pénzügyi felkészülés közös pontja és meccés pontjai, avagy fel tudunk-e készülni pénzügyileg, anyagilag a gyermekvállalásra, ha igen, akkor hogyan és hogyan tudjuk a gyerek az életét is felkészíteni. A nagyvilágra erről szól a mai pénzügyi hét fállandó szakértőnk Iván Nyédik, a pénzügyi elemző természetesen itt van velünk, és hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Pénzügyi felkészülés a gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Iványi Ildikó, hálandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen itt van velünk továbbra is. Köszönjük, hogy ránk érsz, Ildikó, és akkor kérlek, folytassuk, hogy mi mindenre kell még felkészülnie a családnak, nem csak a leendő szülőknek például.
2: Nyilván nagyon fontos az, hogy azt is megnézzük, hogy van-e olyan segítség családon belül, hogy ha nekünk el kell menni, valamilyen ügyet el kell intézni, vagy orvosi ellenőrzésre kell, hogy menjünk, akkor meg tudjuk oldani, hogy valaki hozzáértőre, és akiben meg is bízunk, arra rá tudjuk bízni a gyermeket. Mert ha nincs ilyen a környezetünkben, akkor ugye jön egy külső segítség, ami szintén pénzbe fog kerülni, amire az anyagi fedezetet szintén meg kell teremteni. Tehát ez is egy olyan lépés, amit előre végig kell gondolni, hogy ezt hogy és milyen módon fogjuk tudni megtenni. Aztán lehet, hogy azt tervezzük, hogy mi 6 hónap után, vagy 1 év után vissza fogunk menni dolgozni, de a körülmények azok nem úgy alakulnak, hiszen az élet az egy nagyon nagy átalakító mester. Úgyhogy érdemes, hogyha már költségvetésről beszélünk, akkor egy várható és egy óvatosabb költségvetést is készíteni, hogy számoljunk alacsonyabb bevétellel, valamivel magasabb szükséges kiadásokkal, hogy lássuk ezt a B változatot is, ezt a óvatosabb szenáriót is, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Aztán nézzük meg, hogyha tudjuk, hogy milyen jövedelmünk esik ki, akkor, és van tartalékunk. Hogy ez a tartalék az, hogyha nem változik semmi, és a tartalékot fel kell, hogy éljük, az meddig lesz elegendő, mert akkor nyilván ahhoz kell a további lépéseket majd igazítanunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és én azt gondolom, hogy ha máskor nem, és eddig nem csináltuk, akkor legalább ebben az időszakban kezdjük el a havi költségvetésünket vezetni, mert abból nagyon-nagyon sok mindent előre fogunk látni, és könnyebb lesz a következő hónapokat, vagy negyedévet, vagy fél évet is tervezni.
1: Hogyha tervezésről beszélünk, akkor egy gyerekvállalásnál ez különösen jelentős, és nem is rövid távra tervezünk, hanem hosszú távra. A tervezés ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy hosszú távú és rövid távú célokat kitűzzünk magunknak leendő szülőként, vagy leendő nagynéniként és keresztszülőként is, illetve hogy a gyereknek a pénzügyi jövőjét is hosszú távon és rövid távon is tervezzük. Mik azok a sarokpontok, amik a rövid távon tervezéshez tartoznak, és mik a hosszú távúak?
2: Hát nyilván a rövid táv az az, hogy a nagyon rövid táv, hogy én meddig vagyok, mint anya otthon, és nekem a jövedelmem az mennyire fogja megváltoztatni a családi költségvetést. Tehát ez az első. Ha én visszamegyek dolgozni, akkor milyen feltételekkel fogok tudni menni dolgozni, ugyanazt a jövedelmet meg fogom megkapni. Nyilván nem tudom előre, ezért mondom, hogy kell egy olyan költségvetés, vagy olyan terv, aminek most ismerem a sarokpontjait, és kell egy óvatosabb is, hiszen nem tudhatom, hogy mit hoz az élet. Lehet, hogy az a munkakör, amit én eddig betöltöttem, az már nem lesz annyira érdekes a munkáltatóm részére, és elképzelhető az is, hogy át kell, hogy képezzem magam, ahhoz ugye megint újabb anyagi forrás szükséges. Aztán fontos azt figyelembe venni, már a tervezésnél most középtávról beszélünk, hogy akkor bölcsődébe megy, óvodába megy, általános iskolába, hova tervezzük, hogy menjen a gyermekünk, mert ha nem kifejezetten állami, hanem valami alternatív bölcsöde, óvoda, iskola, akkor az szintén ugye pénzbe fog kerülni, tehát arra szintén kell, hogy tartalékot képezzünk.
1: Pénzügyi felkészülés gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben erről. A hosszú távú tervezésről, a hosszú távú tervezés sarokpontjairól fogunk beszélgetni a következőkben, hamarosan folytatjuk. I've been

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pénzügyi felkészülés, a gyerekvállalása. Hogyan tudunk felkészülni erre? Mik a rövid távú és hosszú távú felkészülési sarokpontok? A rövid távúakat már elmondta állandó szakértőnk Kíván Ildikó pénzügyi elemző, aki szerencsére ma is itt van velünk, és a hosszú távúakkal folytatjuk.
2: Hát a hosszú táv már ugye akkor, amikor a gyermek középiskolába megy, ott is nagyon fontos az, hogy milyen iskolába szánjuk most ugye majd a gyermekünket, hogy az állami lesz, vagy pedig egy olyan iskola lesz, amiért majd fizetnünk kell, és utána hogyan képzeljük el a gyerekünknek a további jövőjét, hogy szakmát fog tanulni, vagy pedig tovább fog tanulni valamilyen oktatási intézményben, mert az is egy más megtakarítást, egy más tervezést igényel tőlünk. Nyilván egy nulla éves gyereknél még nehéz azt megszabni, hogy ő most fog 18 éves korába vagy 17 éves korába úgy dönteni, hogy tovább tanul, vagy pedig szakmát fog tanulni, de hát a tervek azért vannak, hogy azokat ugye menet közben tudjuk módosítani. Nyilván a gyerekeknek az érkezésére nem lehet minden részletében felkészülni. Arra viszont igen, hogy a család tudja azt, hogy miből fog gazdálkodni, milyen kiadásokat vállal már most el, és mihez nyúlhat majd, hogyha változnak a körülmények.
1: Mi az, amire még különösen érdemes odafigyelni? Akár, hogyha a rövid távú, akár a hosszú távú pontjait nézzük a pénzügyi felkészülésnek, mondjuk a nagyszülőknek, vagy a távolabbi rokonoknak kell-e készülni, vagy inkább ez csak egy választható plusz?
2: Hát szerintem nem kell készülni, de én ismerek olyan családokat, ahol a nagyszülők például azt mondják, hogy nyilván nem a születésnap, névnap, karácsony és a egyéb sátoros ünnepekről beszélünk, de ők félretesznek unokák részére egy bizonyos összeget addig, ameddig ugye ők életben vannak. Tehát ez lehet ugye a tervezésnek egy része. Aztán vannak olyan családok, ahol már eleve úgy történik valami ingatlannak a vásárlása, vagy ajándékozása, hogy már az a gyerekek részére rendelkezésre állítva, tehát ezek mind olyan tényezők, amiket ugye be lehet a tervezésbe vonni, ha az ingatlan jelen pillanatban ugye ki van adva, akkor, hogy annak a bevétele is majd a gyereket illeti, vagy a gyereknek a tartalékát illeti, vagy pedig még nem. Tehát ezekről nyilván a családon belül érdemes dönteni, és én tudom ezt is gyakorlatból, hogy van az az életkora annak a gyermeknek, amikor a keresztszülő, vagy a nagynéni, nagybácsi azt mondja, hogy hát ő nem fogja a 16. kis autót, vagy a nem tudom én milyen éppen aktuális játékot megvenni a gyermeknek, hanem valamilyen pénzbeli juttatást ad, amit a szülők be tudnak tenni arra a számlára, ami a gyereknek van deklarálva.
1: Mi az, amire meg tudjuk tanítani ezzel a felkészüléssel a gyereket, mondjuk egy idősebb testvért?
2: Erről is sokat beszéltünk már, hogy a gyerek életkorához mérten beszéljünk a pénzügyekről, ne hallgassunk el előlük semmit sem, ha nehézségeink vannak, akkor sem. Mondjuk el nekik, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy ők ezt szeretnék, hogyha a birtokba vehetnék, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésre az az anyagi forrás, amiből ez megteremthető. Illetve meg kell őket tanítani arra, hogy ha már rendelkeznek bankszámlával és bankkártyával, akkor annak mi a felhasználási módja és a kezelési módja. Erről ugye beszéltünk már egy pár alkalommal, tehát ez a szülőnek a felelőssége, hogy a gyerekeket erre megtanítsa, és rávegye arra, hogy a pénz az nem a fánterem, a pénz az a munkának az ellenértéke, vagy valamilyen szellemi tevékenységnek, vagy fizikai tevékenységnek az ellenértéke. Tehát azért meg kell dolgozni, és azt be lehet osztani úgy, hogy amellett nem kell azért minden garast a fogunkhoz verni.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk felkészülni pénzügyileg a gyermekvállalásra. Jövő héten újra pénzügyi hétfő, Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene és Manna napközi, és a sok-sok sütőtökös ötlet, mert hogy mondtam, hogy ez az időszak az az igazi jó kis sütőtökös, narancssárga, mészszínű, fényes, fáradt napsütéses, kedves őszelő, úgyhogy szó lesz arról, hogy bizony adhatunk a kutyának és a cicának is sült sütőtököt, aztán szó lesz arról még a jó tanácsovatban, hogy mi mindent tud a sütőtök, mit tudunk vele csinálni, hogyan tudjuk felhasználni, miért hasznos. Elkészítünk egy őszi sütőtökös borsópüré zsályás csirkét, a szépség rovatban pedig a sütőtök áldásos hatásairól beszélünk, hogyan hat a szépségünkre és az egészségünkre. Ez a mai Manna közi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Bejelentette az első vizsgálni kívánt ügyeket a vagyonvisszaszerzési hivatal. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bejelentette a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. Magyar Péter miniszterelnök, valamint a fideszes Hankó Balázs és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának fenntartását javasolja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága. A testület reggel tartott zárt ülésén mind a hat tag jelen volt, a három tiszás képviselő a mentelmi jog felfüggesztésére szavazott, az ellenzéki tagok azonban nem voksoltak, így nem született többségi döntés. Czakó Cirbus Pál tiszás képviselő szerint az ellenzék ezzel egy joghézagot kihasználva próbálja lassítani az eljárást. A három politikus mentelmi ügyéről az Országgyűlés dönt. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Időjárás.
3: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban is marad a sok napsütés 25 fok körüli maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben mindenhol sütőtök lesz. Az állatbarát rovatban is arról lesz szó, hogy adjunk nyugodtan a kutyának és a cicának is sült sütőtököt. Aztán elmondom majd a jó tanács rovatban, hogy mi mindent tud a sütőtök, mennyit érdemes fogyasztani, milyen gyakran és miért. Mi mindenre jó, például a héja, erről is szó lesz. Elkészítünk aztán még előtte egy őszi sütőtökös zöldborsó pürés zsályás csirkét, és elsőként pedig a szépség rovatban jönnek a sütőtök áldásos hatásai, vagyis hogyan hat a szépségünkre és az egészségünkre a sütőtök. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Nem csak finom, hanem rendkívül sok tápanyagot is tartalmaz, csak jót tehetünk a szervezetünkkel, hogyha az étrendünkbe szépen beiktatjuk a rendszeres sütőtök fogyasztást. Most itt a szezon egyfolytában ehetnénk minden nap. Nagyon jót tesz a látásnak elsősorban, ugye nagyjából 20 dek a sült vagy főtt sütőtök, a napi A-vitamin szükségletünk több mint dupláját tartalmazza. Az A-vitamin nagyon fontos a látás és a szemek egészségéhez, a zöldségben bőven vannak karotinoidok is, amelyek élénk narancs színét adják, és amelyek közül a beta-karotin a szervezet A-vitamin forrása tud lenni, hiszen a beta-karotin az A-vitamin provitaminja, vagyis elővitaminja. Segít a fogyásban. A magas rost tartalmának köszönhetően egy nagyon laktató étel, viszont közben csupán kevés, nagyon kevés energiát tartalmaz, kalóriát tartalmaz. Több kutatás is igazolta már, hogy a rostban gazdag étrend pedig képes elősegíteni a fogyást, egyben az egészséges testsúly fenntartását, valamint a bérrendszer tisztítását is. A tökmag jót tesz a szívnek, a tökmag olaj is isteni adomány a szervezetünknek. Ugye az olajos magvak nagyon gazdagok az úgynevezett fitoszterolokban, amik segítenek csökkenteni a szervezetben a rossz koleszterin szintjét. A tökmagban emellett igazán sok a triptofán nemű aminosav, amely fontos szerepet játszik a szerotonin termelésben. A szerotonin mennyiségétől pedig nagyban függ, hogy milyen a kedvünk, így aztán a tökmag az maga a jó kedv. Segíthet átvészelni az őszi-téli időszakot, amikor sok emberre rátör a melankólia. Képes csökkenteni a sütőtök a rák kockázatát is, a benne lévő már korábban említett beta-karotinnak köszönhetően, ugye ez több kutatás is alátámasztotta már, hogy rák megelőző hatása lehet. Szakértők szerint hatásosabb, ha a beta-karotin tartalmazó ételeket esszük, mint a táplálék kiegészítő formájában szednénk be a szükséges mennyiséget. Védi a bőrt, úgyhogy itt van, ugye mondtam én, hogy hat a szépségre, közvetlenül nem csak közvetve. A sütőtökben lévő karotinoidok ugyanis segítenek semlegesíteni a szabad gyököket, így konkrétan bőrvédő hatásuk is van, és segítenek felvenni a harcot a ráncok idő előtti kialakulásával szemben is. Úgyhogy zseniális dolog ez, de hogy miért jó a szívnek? Hát azért jó a szívnek, mert tulajdonképpen mondhatjuk, hogy olyan mikrotápanyagok is vannak benne, ami kifejezetten a szívünknek a barátai. Például a magnézium, ami jót tesz a csontrendszerünknek és a szívünk egészségének, és segít csökkenteni a vérnyomást. Ha túl kevés magnéziumot viszünk be a szervezetünkbe, akkor nő a kockázata a magas vérnyomás betegség kialakulásának, a szívritmuszavarnak, a szívizom betegségeinek és az infarktusnak is. A magnézium hiánya ugyanis izomgyengeséghez és akaratlan izom összehúzódásokhoz, görcsökhöz vezet, de már egy negyed bögre tökmagban is megtalálható a napi magnézium szükséglet 42%-a, ami azért fontos, mert a magnéziumból sokunk nem fogyaszt eleget naponta, a kezelt szívbetegek is azért is kell, hogy fogyasszanak több magnéziumot tartalmazó ételt, mert bizonyos kardiovaszkuláris gyógyszerek miatt is megcsappanhat a szervezet magnézium raktára. Úgyhogy pici a mag, de tápanyagban nagyon erős. 100 g tökmagban körülbelül 1 mg cink is van. A cink pedig egy antioxidáns, ami a gyulladások elleni küzdelemben segít. A magokban található omega-3 zsírsavaknak pedig gyulladás csökkentő hatásuk van. Szerepet játszanak a szív- és érrendszeri kockázatok mérséklésében, és segítenek megőrizni az erek rugalmasságát. Aztán ott van még a K-vitamin, és benne van ez a bizonyos triptofán nevű aminosav, úgyhogy innentől kezdve szerintem, ha tehetitek és szeretitek, vagy egy csésze tökmagot egyetek meg minden nap, híjatlanul egy csészényit, vagy pedig minden nap ebben a szezonban végig valamilyen formában sütőtököt, és hogy ez változatos legyen, abban majd én segíteni fogok itt a mannapköziben olyan változatos receptek,

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Napi recept. Kipróbálni Manna.
2: Igazi finom őszi recept, nyár végén, ősz elején, aztán az ősz közepén, ősz végén is szerethető és finom, és tele van vitaminnal, és tele van bétakarotinnal. Ez egy csirkemell recept, ami sütőtökkel és borsópürével készül, nem szabad kihagyni, tényleg nagyon finom. Igazán őszies és nagyon finom étel, amit könnyű elkészíteni, és a gyerekek is szeretni fogják. Mi kell hozzá? Hát nyilván a sült sütőtökhöz kell fél kiló sütőtök, só, bors, két evőkanál olaj, fél piros csili, 2-3 levél friss zsája, vagy szárított, hogyha nincsen friss, és 2 evőkanál méz. A csirkéhez kell 2 darab csirkemell filéz, nagyjából olyan 40 dekányi, sóbors, 1 evőkanál olaj, vaj, friss petrezselyem, snidling és bazsalikom. A borsópürőhez pedig kell 40 dek a fagyasztott borsó, hogyha a zsengébet vagy az extra zsengét választjátok, akkor biztos, hogy könnyebben megfő. Mindenképpen kell hozzá tejszín, 1 deci, mert a borsó nagyon szereti a tejszínt. Kell hozzá 70 g vaj, kell hozzá bors, szerecsendió és egy evőkanál friss citromlé. Na szóval megvannak a hozzávalók, most már csak azt kell tudni, hogy hogyan készül el. Tök egyszerű az egész, viszont annál finomabb és nagyon jót tud tenni ilyenkor már a hűvös időben, olyan finom, ízes és meleg és fincsi. Szóval az elkészítést azzal kezdjük, hogy a sütőtöket megpucoljuk, kisebb szeletekre és darabokra vágjuk, összeforgatjuk a sóval, borssal, olajjal, sütőpapírra vélelt tepsire rakjuk, és 200 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Ezután rádobjuk az apróra vágott csilit és a zsáját, meglocsoljuk mézzel, és további 5 percig sütjük. Figyeljünk oda, hogy ne égjen meg a méz. A csirke mellett besózzuk, borsózzuk, lehetőség szerint olyan helyre vásároljunk, ahol tudjuk, hogy viszonylag jó életet élhettek szegény madárkák, mielőtt levágták őket, és ahol nincsen felturbózva a csirke mell mindenfélével, hanem konkrétan csirke mellett eszünk. Szóval egy serpenyőben az olajon magas hőmérsékleten körbepirítjuk a csirkemell mindkét oldalát, sózás, borsozás után. Rádobjuk a vajat, és további 3 percig sütjük, közben pedig locsolgatjuk a vajjal. Ezután berakjuk a 200 fokos sütőbe 15-18 percre, a zöld fűszereket apróra vágjuk, és a megsült húst ebbe forgatjuk bele, a már megsült húst. Na és akkor, amíg sül a csirke, a püréhez a borsót sós lobogóvízbe bedobjuk, megfőzzük, és hogyha újra felfort, akkor 2-3 perc főzés után leszűrjük, majd hagyjuk szoba hőmérsékletű lehűlni, és ezután a többi hozzávalóval együtt szépen leturmixoljuk. A felszeletelt húst a borsópürével és a sült sütőtökkel együtt tálaljuk. Na most, hogyha nagyobb adagot készítünk, és mondjuk egy hétvégi ebédhez készül ez, akkor képzeljünk el egy nagy terített asztalt, amin egy tálban ott vannak ezek a fűszeres, fincsi, sózott, borsozott, zsájás, mézes sütőtök darabok, mint hogyha egy hálaadásnapi asztalt látnánk a lelki szemeink előtt. Egy másik nagy, szép, hullámos, nagymama porcelántálban ott van, pluszban még megsütve a felkarikázott sütőpapíron sütőben sült édesburgonya, és hozzá egy nagy adag ugyanilyen borsópüré, amit az imént már elmondtam. Borsópürével kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy nagyon szereti még a parmezánt, meg lehet pluszban szórni, tehát bele lehet keverni azt is, és a karamellizált lilahagymát, vagy hagymalekvárt, ki hogyan nevezi, egyszerű elkészíteni, és akkor ezt még szépen mellé pakoljuk, és imádni fogjátok. Olyan finom együtt mindez, hogy az őrület. Most ezt lehet még cifrezni egy kicsit, és ősziesíteni, hogyha elkészítünk egy fetás szőlős diós salátát, ami majdnem szőlős Waldorf saláta, de mégsem teljesen az. Meg kell felezni a szőlőszemeket és kiszedni a magját, ennyi macera van benne, de ezt meg lehet pirítani arccal lefelé tapadásmentes serpenyőben, a szőlőszemre csak egy picit rápirít az, hogy karamellizálódjon a cukortartalma, és akkor ezt kevered össze a durvára tört, ugyanígy a serpenyőben megpirított dióval. Lehet hozzá római vagy jégsalátát tépkedni, és rápergetni a fetát. Na, és akkor ehhez kell hozzáenni a sült édesburgonyát, ezt a zsáján sózott, borsozott, mézes sütőtököt, és a zöld fűszeres csirke mellett borsópülővel. Jó étvágyat!

0: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Miért érdemes sütőtököt fogyasztani? Itt van a szezonja, nagyon sokáig kitart szerencsére, nagyon egészséges, sokféleképpen elkészíthető, elképesztő finom, tel is tele bétakarotinnal. Tulajdonképpen azt kell tudni róla, ami alapinformáció, és aztán majd elmondom jó tanácsként, hogy miért fontos fogyasztani. Szóval a tökfélék családjába tartozik a sütőtök, de rokona az uborka és a cukkini, és nagyon sokféle alakban és színben terem, és aztán amikor gőzölgő a felszínén cukorcseppeket forraló tökhúst látjuk, akkor az igazi őszi koratéli behúzódós, jó illatú, narancssárgás, mész színű idők és esték jutnak eszünkbe. A sütőtök viszont nagyon sokféleképpen hasznosítható, hogy mitől egészséges, hogyan vásároljuk és mit főzzünk belőle. Itt vannak a legfontosabb információk. Guatemala és Mexikó területéről származik a sütőtök, és az emberiség legalább 7000 éve fogyasztja már. Igaz, eleinte csak a magját kedvelték az ősi időkben. Az ősi tök húsa ugyanis élvezhetetlenül keserű volt. A héját darabokra vágták, megszárították, és fekhelyet szőttek belőle. Aztán a későbbiekben a tök az egész amerikai földrészen elterjedt és édesebb húsú fajták alakultak ki. Aztán a fogyasztását persze nagyon sokféleképpen és sokféle indokkal tették. Szeplő és kígyó marás ellen javasolták például. Hozzánk Magyarországra a spanyol és portugál felfedezők révén került, napjainkban pedig az Antarktisz kivételével valamennyi földrészen termesztik. A legjelentősebb sütőtök termesztő országok Kína, Japán, Románia és Törökország. Az élettani hatások között pedig ott van az elsődleges, hogy remek forrása az összetett szénhidrátoknak, természetes cukrok és keményítő van benne, valamint az emésztőrendszer tisztításában annyira fontos rostoknak, ezzel pedig nagy mértékben hozzájárul egyes rákbetegségek megelőzéséhez, ilyen például a vastagbélrák. A sütőtök 90%-a víz, a fennmaradó szárazanyag tartalom gazdag káliumban, niacinban, B3 vitaminban, vas, mangán, karotinoidok, és minél sötétebb narancsszínű a tök hús, annál több bétakarotin tartalmaz. A bétakarotin az az A-vitamin provitaminja, vagyis elővitaminja, és A-vitaminnál alakul át a szervezetünkben, így aztán segíti a bőr és a látószervek egészségét, és erősíti a csontokat. Tele van B6, C és E vitaminnal, illetve folsavval, ami nagyon fontos, mert olyan formában tartalmazza a folsavat, amit azonnal be is tud építeni a szervezetünk. Csökkenti a vérnyomást, a tökmag magas fehérje tartalma lévén pedig nagyon fontos táplálékunk, a zsírsav összetétele különösen értékessé teszi. A három nővér, ugye? A három nővér, ugye az indiánok együtt termesztették ezt, a három egymást mind a szántóföldön, mind az étrenden remekül kiegészítő növényt. Innen ered az elnevezés, hogy három nővér. Először elvetették a kukoricát, aztán a futóbabot és a tököt. Ők a három nővér, a kukoricára felfutó babot nem kellett karózni, nitrogént köt meg a talajban, amelyet a másik két növény pedig hasznosít. A tök árnyékolja a talajt, megtartja benne a vizet, és védi a kukorica sekély gyökérzetét. Zseniális volt. Aztán a konyhai tudnivalókkal kapcsolatban még itt a jó tanács sovatban a héj, a hús, a magok, sőt még az illatos virága is ehető a töknek. A hímivarú virágokat elkészíthetjük olajban dinsztelve spagettival, esetleg töltve párizsiasan kisütve, és egyes fajták, mint például a díszes turbántök, ezeknek nyilván a hámozása kifejezetten nehéz, úgyhogy erős késsel, baltával szokás felvágni, így könnyebben hámozható, és előfőzés után akár fagyasztható is. A magvakat meg is süthetjük kis sópehellyel, rajta hagyva a rostokat, a tök semleges édes kis ízéhez pedig nagyon jól megy a fokhagyma, a gyömbér, a fahéj, a bazsalikom, a petrezselyem, a koriandermag és a szerecsendió. Készíthetünk sütőtökkörit, készíthetünk belőle természetesen sütőtök krémlevest hagyományosan, aztán készíthetünk belőle csokoládé és sütőtök muffint, és természetesen készíthetünk belőle sütőtökös pitét is, ami az őszi időszakban nagyon kedvelt az Egyesült Államokban, és szerintem most már Európában is egyre inkább. Úgyhogy a napokban azért jön majd egy-két sütőtökös recept, de ami nagyon fontos, tessék fogyasztani.

Természetesen adódik a kérdés, hogy vajon a kutyánk és a cicánk ehet-e sütőtököt, minek utána itt van a tök szezon, ugye, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogy nem is csak a sütőtökre gondolunk, bár most leginkább arra, hanem úgy egyáltalán a tökre. Úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM, a napköziének az állatbarát rovatában most ezen merengünk egy kicsit. A tök ízét ugye nagyon sokan szeretik, mások kifejezetten nem kedvelik, de az tény, hogy akik szeretik, a tök típusától függetlenül minden idényben ízletes és vitaminban gazdag táplálék, és nagyon jót tud tenni. Nyáron sokan örömmel eszik a tejfölös kapros tökfőzeléket, na most, hogyha ősz, akkor viszont sütőtök időszak, és nálunk itt a mannapköziben egy sütőtökös hét, úgyhogy érdemes utána nézni, valóban jó ötlete tökkel kínálni a kedvenceinket, mert nálunk például a kutyusok nagyon szeretik, sőt, van egy-két cicám is, aki szereti a sült tököt. Ha konzerv változatot vásárolunk, az nem más, mint egyszerű tök, pépesített formában a friss zöldség mindig sokkal jobb. A tökben nagyon gazdag rosttartalom van, tehát nagyon sok a rostja a töknek, azonban zsírszegény, alacsony koleszterin szintje van, és tele van beta-karotinnal, magnéziummal, káliummal, vassal, cinkkel, A és C vitaminokkal. Persze ezeknek a hasznos tápanyagoknak és vitaminoknak a mennyisége elenyésző a kutya és macska tápokban található mennyiségekhez képest, és arra nincs tudományos bizonyíték, hogy akár az emésztőszervi gondokra megoldást jelenthetne a tök, vagy akár a bőr, a látás, a szőrzet, vagy az immunrendszer javításában jelentős szerepet töltene be, vagy tölthetne be. Ugyanakkor pontosan a felsorolt hasznos tulajdonságok miatt kifejezetten jó és előnyös lehet, hogyha a sült tököt, vagy a sütőtököt a kutya étrendjébe iktatjuk. Lehet is kapni olyan száraz tápot, kutyánál is, cicánál is választható ilyen, amiben sütőtök van. Tehát nem a tápot kell tökkel lecserélni, hanem mondjuk alternatív megoldásként a jutalomfalatot tökkel, vagy tökből készült házi kekszel helyettesíteni. A cicák számára például nagyon hatékony lehet a szőrlabdák kialakulásának a megelőzésére, de a rosttartalom miatt túl kemény vagy túl laza széklettel küzdő állatoknak sem árt egy kevés kis tök. Nyilván most még mindig a sütőtökről beszélünk. A növény rost szálai a bélben magukba szívják a nedvességet, és így akár a hasmenéssel küzdő állatot is megkínálhatjuk, és hatni is fog ez a kis sütőtök, amit kapott. Mégis mennyi tököt kaphat vajon az állat, ez természetesen nagy mértékben függ attól, hogy kutyának vagy macskának kínáljuk-e, de befolyásolja az állat mérete, és nyilván egy csivava számára egy teáskanálnyi tök elegendő, míg egy dándok számára a konzerv tök fele mennyisége, kb. 20 deka kínálható egyszerre, vagy ha magunk sütjük, meg nem kell konzervet vásárolni, vagy hát ugye nyilván ezeknek a megfelelő mennyiségű házilag elkészített tök változata. Persze, hogyha bizonytalan, akkor érdemes az ember, mint hogyha magunkban bizonytalanak vagyunk, meg a táplálást illetően, akkor jó, hogyha kikérjük az állatorvos tanácsát, ugyanis a túlzásba vitt tökfogyasztás miatt a bélmozgás lelassulhat, úgyhogy ha az ember túlzásba viszi a sütőtök adását a kutyának, cicának, akkor az okozhat problémát, de hát nyilván olyan mennyiséget nem fog elfogadni az állat, csak ha csak nem valami olyasmibe keverjük bele, amit gondolkodás nélkül felfal, azért csak sokkal okosabbak ebből a szempontból is nálunk egyébként, hogyha valamiből elég, akkor abból elég, és akkor abból nem fog felfalni többet, bár van nyilván olyan kutyos és cica, akik aztán eldőlésig tudnának enni. A lényeg az az, hogy mindenképpen a mértéktartás a lényeg ilyenkor is, de nyugodtan meg lehet kínálni ebben a szezonban szépen a kutyát és a cicát is egy-két-három napon a héten egy-egy falat sült sütőtökkel. Fog nekik ízleni egyébként, legalábbis a mieink, mondom, nagyon szeretik, és nagyon jól is esik nekik, és szerintem ez kifejezetten jó tesz, tekintve ugye akkor még egyszer azt az ásványi anyag és vitamin tartalmat, ami a sütőtökben található.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven indul az az egyedülálló és különleges zenei óra, ahol olyan muzsikákat hallani, amit máshol nem, ami visszahozza a szép emlékeket, ami megindítja a szívünket, ami által megengedjük magunknak, hogy nagyokat érezzünk. Még így egy hétfői napon is indul a zenei finomságok órája a friss hírek után, kizárólag itt a Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
8: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
5: Reklám hangzott el.
9: Felfüggesztették Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Egyre több halottja van a tájföldi áradásoknak. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Rétvári Bence, KDNP frakció vezető szintén politikai eljárásnak nevezte az ügyet. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A független benzinkutak szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Átfogó védelmi és biztonsági gyakorlatot tartanak ma a Magyar Nemzeti Múzeumban és a Múzeumkertben. Reggel 6 órától délig katonák, rendőrök, mentők és katasztrófavédők lesznek a környéken. A szakemberek egy földrengést szimulálva a műtárgyak biztonságba helyezését és a sérültek felkutatását, valamint ellátását gyakorolják. Már 8 halottja van a szeptember 16-a óta tartó tájföldi áradásoknak. A távol-keleti ország 21 tartományát, valamint a fővárost is érintették a heves esőzés okozta villámárvizek. A halálos áldozatok többségét az ország keleti részéről jelentették. Tajföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok is már itt állnak sorban, hogy felvidítsanak és megszépítsék és beragyogják a hétfőnket, sőt, ha így a hétfőt, akkor az egész hetünket. Indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Manna FM-en. Most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Elton John egyik első számú slágere, ami először érte el az első helyezést a slágerlistákon, a Crocodile Rock, ez az, amit most meghallgatunk itt a 98.6 Manna FM zenei finomságai között, ami egy nagyon vidám dal, tényleg egy fülbemászó, kedves dal, amiről úgy vélekedünk, ha valami párhuzamot kell, de most félre ne értsedek, ha párhuzamot kell állítani, hogy a Crocodile Rock, tehát ez a tánc stílus, ez nagyjából a 60-as években úgy pörgött, mint nálunk a 80-as évek elején, 70-es évek végén a kacsatánc. Nyilván óriási nagy szakadék van a kettő között, de a táncnak a népszerűségét illetően szeretném ezt most éreztetni, mert hogy konkrétan ez a tánc stílus szerepel is, és kötődik is magához a dalhoz. Egyébként ez a dal elmeséli egy kisrácnak a történetét, aki az 50-es, 60-as években nőtt föl, nagyon sokat járt étterembe, ahol sokszor táncolták ezt a bizonyos Crocodile Rockot, és bizonyos események megtörténte után viszont elkezdett eltűnni a köztudatból ez a kis tánc. Gyakorlatilag örökre eltűnt a történelemben, bizonyos olyan események sorozata miatt, ami után már senki sem törődött vele, és a srácot még a barátnője is elhagyta, aki egyébként korábban élvezte ezt a kis táncot, és hogyha mondhatjuk, akkor ez egy nagyon vidám dal, egy nagyon szomorú szöveggel elkészítve. Érdekes egyébként, hogy Bernie Taupin, aki Elton dalszövegírója, 2011-ben azt mondta az Esquire-nek, hogy ez a dal egy furcsa kettőség, mert ugye nem bánom, hogy megalkottam, de nem hallgatnám már tovább, de valószínűleg itt arról van szó, amiről sok művész szokott beszélni, hogy a legnagyobb slágereiket már nagyon megunták. Elton John szereti, de Bernie Taupin annyira nem szereti. Ő egy angol dalszerző, énekes, képzőművész, aki leginkább az Elton Johnnal folytatott hosszú távú együttműködéséről ismert, sőt olyannyira hosszú távú ez az együttműködés, hogy már-már testvérként emlegetik őket. Ez a dalszerzői partnerség, azt mondják, a zenetörténelem egyik legsikeresebb partnersége volt. Taupin írta John, Elton John legtöbb dalának a szövegét. 1967-ben Bernie válaszolt egy hirdetésre New Musical Express című zenei labban, amit a Liberty Records adott fel, hogy a cég új dalszerzőket keres, és John ugyanerre a hirdetésre válaszolt, őket összehozták, és 1967-től, és azóta is ugye számos albumon dolgoztak együtt, és sikert sikerre halmoztak. A Crocodile Rockkal kapcsolatban még ami érdekes, hogy Don McLean, ugye, aki az American Pie-t pontosan akkor szerezte, azt mondta egy interjúban, hogy nagyon hasonlít az előző év végén, ugye ez majdnem egy évben, az egyik évnek a végén született az American Pie, a másik évnek az elején közepén született a Crocodile Rock, ezért mondom, hogy szinte egy időben voltak, és mind a két dal az 50-es évek fiataljairól szól, akik a rock and roll megszállottjai, de aztán amikor a zene elkezd kicsúszni a kezükből és a világukból, és elkezd felhígulni a popzenével a rock and roll, az egész időszak meg az az életérzés, amiben ők az 50-es, 60-es években felnőttek, akkor nagyon csalódottak, és egy másik irányba indul el az életük, és erről szól ez a dal is, meg tulajdonképpen az American Pie is, ugye Don McLean legendás dal, azt egyébként Madonna dolgozta fel, valaki csak abból ismeri. Mindkét dalban szerepel egy Chevy, és Elton John el is ismerte azt, hogy, hogy sok mindenben hasonlíthat, mert hogy azokról a dolgokról szól, amelyekkel ő maga is együtt nőtt fel, és a saját életrajzi könyvében is idézik őt, Elton John, aki azt mondja, hogy azt akartam, hogy legyen lemez és dal mindenről, amiben felnőttem, hogy meg tudjam mutatni az embereknek azt, hogy milyen a zenében elmondva, milyen hangulat, milyen érzés, amiben akkor mi voltunk és éltünk az 50-es, 60-as években. Ilyen a Crocodile Rock, talán így most nem ismerős a címe, de ahogy meghalljátok, tudni fogjátok, hogy melyik dalról van szó. Elton John, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM, most egy igazán örömre hangoló darab jön. Egy humorista testvérpár, az Ilvis testvérek, Vegard és Bard Ilvisseiker testvérekből áll ez a duó. Ugye Ilvisnek mondják, hát nem tudom annyira ügyesen mondani norvégul, de ők egy vígjáték duó, tulajdonképpen stand-uposok, akik elkezdtek aztán zenélni, és igazából 2000-ben profi varieté művészként debütáltak, tehát ők konkrétan különböző show-kkal járják Norvégiát, tehát most már az egész világ ismeri őket. Több országban is megjelentek, esti show-kban, vígjáték előadásokon és televíziós műsorokban is, sőt, rádió műsorokban is lehet őket látni, állati viccesek tényleg. Tehát az az igazi. Tudod, mit mondok neked? Azt mondom neked, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha a Monty Pythont egy modernítve, norvégiasítva, de mégiscsak azt a fajta fanyar, kicsit diló humort kapjuk tőlük, ami muszáj nagyon röhögni. A Fox című dalukkal, ugye a What Does the Fox Say, azt is ismerjük már, az is egy tréfából, egy fricskából indult ki, és amit most fogunk meghallgatni tőlük, a The Cabin című is egy ilyen. Igazából, hogyha a történetiket nézzük, akkor a Ma este Ilvisszel című norvég beszélgetős műsor az, ahonnan ők elindultak, 2011 és 16 között volt ez műsoron, és a beszélgetés műsorhoz írták és forgatták le a The Fox című dalokat és a klipjüket 2013. szeptemberében, ami gyakorlatilag futótűzként terjedt el a YouTube-on, és óriási nagy siker lett. És aztán innentől kezdve elkezdtek rájuk figyelni, és nem csak a stand-upos humorista humoreszkjeik, mondjuk így, lettek nagyon kedveltek és nagyon híresek, akár a YouTube-on, akár normálisan az előadásokat tekintve, hanem természetesen az új dalaik is. Kiadtak több albumot is, és egyébként, hogyha visszamegyünk a videó megtekintésekre, akkor ez több mint 1 milliárd megtekintéssel rendelkezik már 2021 áprilisától, és a Cabin ugyanilyen nagy sikerrel dübörög. Az Ilvis első kötet az a cím, amit kapott az első albumuk, ami 10 régebbi kislemezből állt össze, tehát hogy volt nekik még a humoros időszakuk közben is, meg az előtt is zenés előadás, dalok, stb. Meg dalszövegek is, és aztán amikor kiadták a Stories from Norway címet viselő sorozatot, ebben igazából az okozott nekik sikert, hogy ebben igazából Norvégiából származó sztorikat gyűjtöttek össze az Ilvis testvérek, és rövid zenés kis dokumentumfilmenként mutatták be őket, és tulajdonképpen egy kicsit erre a sémára épül a The Cabin című dalnak a videóklipje is, gyerekek. Szóval ez haj az arra, amikor az ember megy a Weekend házba, ugye nekünk ez volt Magyarországon, nekik ez a Cabin van, Cabinnak hívják az angolban azokat a kis házakat, amik az erdőben távol mindentől vannak. Ő most így a dalban egy 60 négyzetméteres kis házat énekel meg, ami egy kicsit olyan, mint egy nagyon jól sikerült dalban elmondott ingatlan hirdetés, de közben, mivel a videoklipben és akkor teszem hozzá, hogy ez az a dal, aminek kötelező megnézni a klipjét, mert elájultok tőle, ezt nagyon komolyan mondom. Szóval a klipben pedig keretes szerkezetben ügyesen el van készítve, hogy egy nagyon kis, decens, fekete, szűk szoknyás, fehér blúzos, irodista kis hölgy bekopog a magas sarkuján az asztalához, kap egy e-mailt, ráklikkel, Ilvis the Cabin, elkezdi nézni, és akkor onnantól kezdve már látjuk teljes mértékben a házat, ugye, mindenféle kameraállásból egy gyönyörű kis ház, kis erdei házikó, és elénekli a srác, hogy mi minden várná itt a lányt, hogyha elmenne vele a kabinba, és eltöltene ott néhány napot, de közben a papának a képe ott van a falon, közben egy kicsit ez az izolációra és a karantén időszakra is vonatkozik, hogyha el kell zárnunk magunkat a külvilágtól, akkor egy ilyen kis kabin milyen jót tud tenni az ember lelkének. És bár az Ilviszéknél mindig egy fricska az, amit ők dalban megírnak és összehoznak, mégis mindig van egy egészen vastag valóságtartalma, és ráadásul a srác az úgy énekel, hallod, mint a gyorsan akartam mondani a You're the first, you're the last, you're my everything, Barry White hangon énekel a srác az elején. Elájultok, Ilvis the Cabin most, itt a zenei finomságok között.
1: I want to take you to a place where it's just you and me, to my cabin.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

0: szerelem ma két poros közhely. Legyünk mi a tisztítószer, unalmas a sok közfej. Akarat nélkül nem terem ideológia, már fentről sem jön le egy jó ideje glória. A szeretnek szóra is van, meg annyi szinoníma, hogy félre senki mondva hiába van finomítva. Ha szárnyalni szeretnénk, égbolt legyünk, ne kalitka, de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életed, szabadsági szerelmed.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény. A remény, szolid nyeremény, jelenben

A 98.7 Manna FM zenei finomságai között jön egy nagyon helyes, kedves kis szerény holland fiatal ember, aki Duncan de Moor néven született, de az ő művész neve Duncan Lawrence. Tőle fogjuk meghallgatni majd az Arcade című számot. 1994-es születésű, most volt a születésnapja április 11-én, és ő az, aki 1975 óta először vitte győzelemre Hollandiát az Eurovíziós Dalfesztiválon. A 2019-es Eurovíziós Dalfesztivált nyerte meg Tel Avivban, és valójában neki is a közösségi média segített abban, hogy híres legyen. Majd elmesélem, hogy hogyan. Érdekes különben, hogy a Tilburgi Rock Akadémián kezdett el tanulni, ahol számos együttesnek volt a tagja, és akkor egészen másfajta zenét játszott, úgyhogy az érdekesség abban mutatkozik meg, hogy ez, amit most meghallgatunk tőle, ez egyrészt mennyire erőteljesen mutatja az ő stílusát, és hogy milyen szépen vannak belesimítva azért a rock zene jegyei az Arcade című dalba is. 2017-ben fejezte be a sulit, előtte 2014-ben elindult a The Voice Holland változatában, a mestere Ilse de Lange volt. 2014-ben képviselte Ilse Hollandiát az Eurovíziós Dalfesztiválon, a Waylonnal, a The Common Linnet-szel. Duncan pedig egészen az elődöntőig eljutott a tehetségkutatóban. Érdekességnek számít az is, hogy a 2017-es holland trió az OG3NE lett a nyertese annak, és a holland műsor sugárzó felkért őt, hogy képviselje a hazáját 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon, és január 21-én 2019-ben ezt hivatalossá is tette, aztán hivatalosan is vált, hogy ő képviseli az országot 2019-ben az Eurovíziós Dalfesztiválon. A zenei karrierje is 2014-ben indult el, és igazából mondhatjuk, amikor ezt a dalt elénekelte az Eurovíziós Dalfesztiválon, az Arcade címűt, akkor azonnal óriás sikert ért el. Ugye ez egy játékprogram, amivel összehasonlítja a szerelem keresését, tehát hogy azt a nehézséget ahhoz a játékhoz hasonlítja. Az élete szerelmének a megtalálása tett kísérletet például a folyamatos pénzvesztése hasonlítja össze a szerencsejátékkal, ugye, ami olyan, mint hogyha folyamatosan csak kifelé adnál, tehát hogy nincsen input, csak output van. Ezzel hasonlítja össze azt, hogy az ember csak keresgél és folyamatosan ad magából, megmutatja magát, kinyílik, megnyílik, odaadja a szívét tálcán, aztán folyamatosan csak kvázi idézőjelben eltékozolja mindazt, amit odaad, és azt is elmondta annak idején, hogy igazából ez a reményről szól, hogy elérjünk valamit, ami elérhetetlennek tűnik, vagy a jackpotot, a főnyereményt, vagy hát ugye ennek az analógiájára, amikor megtaláljuk életünk szerelmét, a lelkitársunkat, arra is szoktuk mondani, ugye, hogy valaki megütötte a főnyereményt. 498 ponttal nyert az Arcade című dal 2019-ben az Eurovíziós versenyen. Ugye ez volt az első alkalom 75 óta, hogy megnyerték a hollandok az Eurovíziós Dalfesztivált. 2020. november 27-én kiadta a remixelt változatát Fletcher amerikai énekesnő közreműködésével, őt is hallani fogjátok majd a dalban. Gyönyörű hangja van. Az Andrang című dalnak az énekesnője volt az a hölgy, aki nagyon vonzotta Lawrence-t. A hangja, a lánynak a hangja. Azt mondta, hogy olyan őszinte hangja van, és annyira őszinte maga a lány is, hogy muszáj volt, hogy őt választ. Azt mondta, hogy annyira vonzott a lénye ennek a lánynak, annyira különleges a hangja, de leginkább az volt számomra fontos a gyönyörű hangja mellett, hogy kiáll a furcsa emberek mellett. A Radio.com-nak mondta el annak idején Duncan, hogy igazából amit szeretek benne az az, hogy a furcsa, különleges emberek mellett kiáll, és azt mondja magáról, hogy ők azok, akik. Én is az vagyok, aki vagyok, és erre azt mondta Duncan, hogy ezért akartam vele együtt énekelni, hogy a dalomban is feltűnjön, hogy az vagyok, aki vagyok. Vagyok úgy, ahogy vagyok, és így kell, hogy elfogadjatok, és mindenkinek ki kéne állnia így, önmagáért, hogy ő az, aki, és úgy, ahogy van. Ugye? Ahogy szoktuk mondani, vagyok, aki vagyok. Duncan Lawrence és az Arcade itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A 98 pontot Manna FM életöröm zenéi között most jön egy olyan zenei finomság, amit szerintem a világon mindenki ismer. Nincs a világon olyan ember, aki ha ezt a dalt meghallja, akár az eredetit Johnny Nash-től, mert hogy az I Can See Clearly-nál című dalról van szó, akár bármelyik feldolgozását, mondjuk a Jimmy Cliff féle verziót, amit most meg fogunk hallgatni. Szóval nincs olyan ember, akinek ne húzódna fülig a szája a mosollyal azért, mert olyan nagyot érez miközben ezt a dalt hallgatja. Ha valami fel tudja vidítani az embert, ha valami vissza tudja adni az embernek, akár csak pillanatokra, percekre is, a hitét abban, hogy igenis kiderül majd az égbolt, hogy előbújik a nap, vagy ahogy a Holló című filmben is hallottuk annak idején, hogy örökké nem eshet. Na hát egészen biztos, hogy mindenki így érzi magát tőle. Johnny Nash, I Can See Clearly Now című dala a világ egyik legismertebb reggi dala, mert hogy reggi alapokon nyugszik maga a dal, annak ellenére, hogy egy sokkal lazább reggi dal, mint mondjuk egyébként Bob Marley dalai. Nagyon sok mindenben segítette Johnny Nash Bob Marley-t a pályáján. 1972-es az eredeti dal, ez volt az Azonos nevű albumnak a húzó dala. Valójában ez Johnny Nash 11. albuma volt, de vitathatatlanul az áttörő dala, amelyre világszerte felfigyeltek. És most mi ennek a Jimmy Cliff féle verzióját fogjuk meghallgatni. Az eredeti neve James Chambers, 48-as születésű Jimmy Cliff, aki leginkább a Sitting in Limbo, vagy a You Can Get It If You Really Want, és a Many Rivers to Cross című dalairól ismert, egészen addig, amíg el nem készítette Johnny Nash I Can See Clearly Now-jának a Jimmy Cliff-féle verzióját. Egyébként az ő általa készített feldolgozás, a Jimmy Cliff-féle I Can See Clearly Now volt a húzódala, és a videoklip is ebből készült a dalhoz, a Jég veled című filmnek, amit szintén nagy szeretettel ajánlok mindenkinek. Egy végtelenül kedves történet arról, hogy mennyire elképesztően erős tud lenni az összeadódott vágy és akarat. A film a Jég velünk című film a jamaikai bobcsapatról szól, egy olyan bobcsapatról, akik elindulnak az olimpián, egy olyan országból, ahol sose láttak se havat, se jeget, de akarják és elhatározzák, hogy elérik, és aztán az ő útjukat kíséri végig természetesen a film, és valójában amellett, hogy kedves is és könnyes is, amellett mégiscsak a lényegi rész és a legfontosabb része az, hogy milyen sokat jelent az elismerés, a dicséret, a biztatás, hogyha valaki kitartó, még akkor is, hogyha utolsó lesz, de akkor is látjuk benne, sőt, nagyobbra értékeljük néha, mint az elsőknél, az akarást, a kitartást, a szenvedélyt, és talán itt a szenvedélyen van a hangsúly. Ez a dal csupa élet, csupa virágzás, csupa kedvesség, csupa mosoly. Jimmy Cliff önmagában is, ha ránézünk már, egy ilyen figura, elképesztő, hogy milyen életigenlés, hogy milyen élni akarás, hogy az életnek az ünneplése mind-mind-mind jelen van a dalainak, de főleg ennek a dalnak minden percében. 2010-ben iktatták be a Rock and Roll Hall of Fame tagjainak a sorába Jimmy Cliffet, úgyhogy most tőle fogjuk meghallgatni azt a dalt, ami Johnny Nash legendás dala volt, és visszatérve még egy picit az eredetihez, Johnny Nashhez. Ő volt az, aki megírta és komponálta az eredeti verziót, és aztán később Londonban rögzítette a Fabulous 5ENC tagjaival. Feldolgozásokat és a stílust egyaránt erősen befolyásolta, ahogy mondtam már korábban, a reggae, és erős hatást merített még abból az időszakból, amikor a 60-as években, ahogy mondtam már korábban, Bob Marley-val dolgozott, és ez ugyanúgy érezhető ezen a Jimmy Cliff véle verzión, amit most meg fogunk hallgatni. Ez az a dal, amit nem lehet nem szeretni. Jimmy Cliff és az I Can See Clearly Now. Most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerült ma is magával vinnie valami érdekeset, újdonságot és hasznosat, és mindenki megfogadja a tanácsomat, és annyi sütőtöket fogyaszt, amennyit csak bír, mindenféle formában, sütve, párolva, leveles tésztába tekerve, az állatoknak egy kis sült sütőtököt is adjunk, csináljunk belőle mártogatós, csináljunk belőle szendvicskrémet, egy csomó mindent lehet, tele van bétakarotinnal, nagyon finom, nagyon egészséges, úgyhogy hajrá sütőtök, és Isten éltesse a születésnaposokat és a névnaposokat is, legyen nagy a torta és sok az ajándék, mi pedig holnap találkozunk, de és addig is, ami a legfontosabb, ahogy ezt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Felfüggesztették Magyar Péter, Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogát. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domongos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az államfőjelöltjét az országgyűlés. A képviselők Szatmári Zoltánt 138 nem, 0 igen és 1 tartózkodás mellett utasították el. A köztársasági elnök egy hete jelentette be, hogy Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyészség osztályvezető ügyészét jelöli a pozícióra. Ezután Magyar Péter kormányfő közölte, a Tisza frakció nem támogatja Szatmárit és új aspiráns megnevezésére kérte az államfőt, ezt azonban a Sándor Palota nem teljesítette. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely 4 ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok, 4 napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul.
1: Időjárás.
4: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Vendégem pedig Szalóci Pál, a Magyar Rádió egykori munkatársa. Te még érzel valamit, Pali, ilyenkor, mikor egy rádió stúdióba jössz be vendégnek? Vagy visszajönnek az emlékek? Hát nálad sokkal kevesen voltak többet stúdióban.
2: Hát persze, hogy ilyenkor elfog egy ilyen furcsa érzés, meg egy nosztalgia, meg amikor látom a mikrofonokat, meg a stúdió berendezéseit, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy úristen, én több mint 4 évtizedet töltöttem ilyen körülmények között, és hogy hát ez visszahozhatatlanul benne marad az emberben.
1: De tulajdonképpen a Magyar Rádiótól van utányok díjba, ha szabad ilyet kérdezni?
2: Igen. Én egy olyan konzervatív típus vagyok, aki ott mentem első munkahelyemre, rögtön az egyetemi diploma után, és onnan mentem nyugdíjba. Mondjuk a státusz szerint dolgoztam jobbra-balra, de végig a rádió alkalmazottja voltam.
1: Akkor hívtak téged, megtaláltak, jelentkeztél, tehát az egyetem utánról van szó most.
2: Persze, hát már az egyetem alatt én menekülni akartam a tanári pályától, ami ugye Damoklész kardjaként a fejem fölött lebegett, és én nem szerettem volna tanár lenni. És már próbáltam a kiugrás lehetőségét, és akkor jött véletlenül egy ilyen először énekelés keresztül, aztán az éneklés hozta azt, hogy bekerültem a rádióba, mint énekes, és aztán előjött az, hogy hát itt éppen bemondó felvétel van, hát neked olyan kellemes hangod van, próbáld meg. Uh-huh. És én két kézzel rohantam persze, mert ez volt egy kiugrási lehetőség, és megtörtént.
1: Az éneklés az hogy jött annak az életedben? Tehát akartad, profi volt, tehát tanultad az éneklést, hobbi volt, és azután váltál profivá?
2: Hát hobbiból kezdődött, ugye, amikor kiderült, hogy nekem van hangom, apám nagyon boldog volt, mert ő opera imádó volt, és mindenképpen opera énekest akart belőlem csinálni, hát nem sikerült neki, de én akkor gitároztam, hát ez a 60-as évek közepén.
1: Amikor mindenki gitározott,
2: akkor robbant ez az egész beat világ, és hát teljesen természetes volt, hogy addig zongorázgattam, amit nem nagyon szerettem, és nem nagyon volt hozzá képességem se talán, és akkor kértem anyámékat, hogy változtassunk, és lett egy gitárom, és akkor elkezdtem énekelni ezzel a hangommal elég gyorsan a korabeli slágereket, megtanultam 10-15 slágert azzal a 4-5-6 akkorddal, ami kell hozzá, ez elég gyorsan megy. Aha. És ezzel már bárhol király voltam, és akkor onnantól kezdve éreztem meg azt, hogy engem szeretnek, tetszik, amit csinálok, rajongóim vannak már, meg szóval megcsapott ez a bizonyos szél, amelyiktől kezd gyakorlatilag ragaszkodtam hozzá egész életemben, hogy ez a fajta szereplési vénám, ez megmaradjon.
1: De az benned volt, egy egészségesen extrovertált típus voltál, vagyis nem, hát ez kell, hiszen beszélgetünk még itt színészkedésről, éneklésről, tehát ez kell, még ahhoz is, hogy valaki egy rádió mikrofon mögött beszél, nem?
2: Persze, hát ez egy kicsit miután egy ilyen bizonytalanságérzés volt bennem, hogy igazából merre akarok én menni, az éneklés is egy ilyen kiugrási lehetőség volt, és egyáltalán az, hogy szereplek, és legyen az a rádió stúdiója, ami, mert ugyan közönség direktben nincsen, de az a több százezer, sőt millió, aki hallgat, úgy
1: nyugodtan mond
2: a tudatomban
1: millió.
2: Azért benne volt, tehát ez is egyfajta szereplés volt. Úgyhogy én örültem a rádió lehetőségének, már csak azért is, mert nem kellett tanárnak mennem.
1: De arra az időről beszélünk, amikor még volt ugye a Kossuth, a Petőfi, a Bartók. Vagy az M3, később a Bartók, tévéből pedig volt ugye az M1, M2. Tehát akkor, hogyha valaki leült a Kossuth rádió elé, és mondott, vagy ott szerepelt, ott volt műsora, hát bizony sokszor ki volt akasztva a kis szakol, aztán azt hallgatták, nem?
2: Persze, és a televízió is pont olyan volt, amikor én bekerültem a televízióba, onnantól kezdve az ország ismert. Szóval, amikor látták rendszeresen a képemet a képernyőn, onnantól kezdve a népszerűség az ezzel kötelezően vele járt, mert hiszen egyetlen egy televíziónk volt.
1: Na innen folytatjuk, és most jönnek az érdekes dolgok. Majd zenélünk, aztán vendégünk továbbra is Szalóci Pál, a Magyar Rádiózás, elnézést kérek, ne továbbja, itt van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy bejött, folytatjuk zenék után.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Szalóczi Pállal, egykori rádió bemondóval, és hát nagyon sokoldalú ember ő. Ugye ott tartottunk, hogy a népszerűség az jött. Mennyire vetted könnyen azt az óriási népszerűséget? És tegyük hozzá, azért ez egy teljesítmény alapú népszerűség, tehát nem felcserélendő egy celeb által el kellett, hogy viseljem népszerűség. Ugye volt mögött a tartalom, szeretett az ország téged, imádta a hangodat. Mennyire vetted ezt könnyen, hogy téged most ennyire szeretnek?
2: Hát általában azt szoktam mondani, hogy mindig hazudik az, aki azt mondja, hogy jaj, ez engem idegesít, én ezt nem szeretem, ez jaj, a legrosszabb oldal az egész tevékenységemnek. Nem, ez megjátsza magát szerintem, mert nincs olyan ember, aki ne örülne annak, hogy ismerik. Jó, ennek vannak persze kellemetlen oldalai, van, amikor az ember szeretne civilként elbújni, és az nem mindig sikerül, amikor tényleg a népszerűség csúcsán van. Ezek belejáró kellemetlenségek, meg esetlegesen túl sok azt szerepel a bulvár lapokban, az is nyilván egy kellemetlen oldal is lehet, de van, aki erre rálovagol, természetesen elsősorban azok, akik úgy érzik, hogy így tudják igazán megtámogatni a tevékenységüket, és maradhatnak fenn a felszínen, de nem igaz, hogy ez nem volt nagyon jó érzés, és nagyon boldog lettem tőle, valamikor mindig erre vágytam talán titokban, és hát természetesen amikor úgy például a tévéből kikoptam egy néhány évtized után, akkor megéreztem, hogy hopp, most már csak azok emlékeznek rám, akik úgy, de a mai generációnak én már nem sokat jelentek arcban. Hangban még igen, mert az úgy fennmaradt mostanáig, de arcban nem, és ez egy kicsit sokkolja akkor az embert, aztán hozzászokik persze.
1: Az ezért ma is gondolom, beállsz a közérbe bárhol, és megszólalsz, akkor biztos, hogy 10 emberből 9 odafordul, hogy hoppá.
2: Hát akkor, hogyha erre egy kicsit még rá is segítek, mert én általában civil beszédben nem szoktam annyira, hogy mondjam, kifejezetten provokálni, hogy én megismerjenek.
1: Ez az orgánum azért, akárhogy is beszélsz, az felismerhető.
2: Hát persze, de valamikor csak azt mondják, hogy bocsánat, nem szokott szinkronizálni, vagy mivel foglalkozik, annyira ismerős a hangja, és innentől kezdve aztán rávezetem őt arra, hogy hát ha megfelelő korosztályban van, akkor azt mondom, hogy évtizedek óta hallhatott már a rádióban, a fiatalok meg hát elsősorban természetesen miről ismernek meg, az ajtók záródnak.
1: Ja, hát igen.
2: Amit nagyon nem szeretek, de hát Istenem, ez is egyfajta publicitás.
1: De nem bántad, hogy megbántad, hogy elvállaltad?
2: Nem bántam meg, de tulajdonképpen hát nem, nyilván nem ez életem főműve, és ugyanakkor meg a publicitást itt a az életem dele után egyértelműen ezt hozta.
1: Hát igen, meg az, hogy azért mégis egy kellemes hangszól az emberhez, mert ugye ketten vagytok, ugye igen. Van egy angol nyelvű kolléganő, ugye született angol, és vagy te. Olyan jó tőled hallani, hogy melyik tér következik. Ugye az ember, amikor megszületik, stb. Fölnő, teljesen másképp hallja a saját maga hangját. Benned mikor tudatosult először, hogy neked egy ilyen igazából semmi ez nem fogható orgánumod van, te semmi ez nem hasonlító hangod van, tehát te ez a Szalóczi hang és kész, Szalóczi sound, ha lehet ezt így mondani. Mikor jöttél rá, hogy ez igen, ez más?
2: Igazából a prózai hangom az nem is fogtam fel, hogy ilyenre alkalmas lehet, mert én az énekről indultam. És az, hogy az énekhangomat szerették, és azt kellemes volt, és azt én is éreztem, hogy ezzel sikert aratok, és egy egyéni hang, az nyilvánvaló volt. De igazából akkor kezdtem el megismerkedni a prózai hangommal, amikor már kifejezetten felszólítottak, hogy te ezzel a hanggal neked ezt a pályát kéne választanod, amit végül is választottam. És onnantól kezdve meg az volt a bajom, hogy a mikrofonon keresztüli hangomat meg kellett magamnak szokni, mert először rémidegen voltam magamnak, és egyáltalán nem az esztétikum volt az első számú pont, hanem az, hogy te jó Isten, ez én vagyok, van idegen. De hozzá kell szokni mindenkinek a mikrofon hangjához.
1: Na folytatjuk a következő éneklésről, színészetről, minden, hiszen ha valaki aktívan éli az úgynevezett nyugdíjas éveit, az nem más, mint Szalóczi Pál. Zene, életöröm, zenék jönnek, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: divatos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Folytatjuk a beszélgetésünket, folytatjuk a kanapét, a vendégünk Szalóci Pál. No, szóval itt már az éneklés, ugye mostanság is nemrégiben dupla előadásod volt. Milyen módon énekelsz, hol énekelsz, kiknek énekelsz, és milyen stílusban? Most több kérdést becsomagoltam ebbe a gyors kérdésbe. Tehát mostanság, hol találkozhatnak veled azok, akik szeretnék hallani a te ének hangodat?
3: Hát ugye öreg koromra újra elkezdtem énekelni, mert én fiatalkorban nem csak gitárral énekeltem, hanem az egyetemi énekkarral is énekeltem 10 éven keresztül. Azokkal egy világhírű együttes volt. Bejártuk az egész világot. 1972-ben jártunk az Egyesült Államokban egy hónapig.
2: Azért az nem
3: ami
2: semmi.
3: Ami az akkoriban egy hatalmas dolog volt. És hát sok számos nyugat-európai országban jártunk annak idején. És én tulajdonképpen, amikor elkezdtem aktívan rádiózni, akkor már nem volt időm próbákra járni, nem volt időm igazából részt venni a foglalkozásokon, és szépen elmaradt az éneklés. Tehát 10 év után én befejeztem.
2: Tehát a rádió törtekedté tulajdonképpen a zenei karrieredet lehet ezt mondani?
3: Nem
2: most a törtekedtő, ez egy durva szó, de...
3: Persze, nem törtekedt, mert a kórus éneklést igen. Én azért a rádióban is ismert voltam a hangomról, a énekhangomról, és sokszor léptem fel, sőt, amikor a televízió már népszerűvé is tett egy kicsit, akkor még televíziósokkal együtt is rengeteg helyen felléptem, nyilvános helyeken voltam televízió műsorokban, énekeltem én televízió műsorban mindenhol. Tehát azért elő-elő vettem időnként ezt a már a hobbi szintű dolgomat. De amikor megöregettem, és ugye nem volt már az az állandó beosztási rendszer a rádió, valami kényszerűség volt, akkor rájöttem, hogy hopp, én megint szeretnék rendszeresen énekelni, és akkor bejelentkeztem a Bojki együttes, Bojki Balázs, ugye a Bojki Brothers, az egy világhírű vokál, és a Majer Balázs ebből csinált egy kiterjesztett 14-15 fős nagyobb vokált, egy nagyobb énekegyüttest, és annak egy tagja lettem én. Gyakorlatilag a megalakulásuk utáni első évben már bejelentkeztem, én meghallottam, hogy milyen kitűnően csinálják, és jaj, hát ezt kell. Ugye a műfaj az nagyon hozzá közel állt, mert az én mély hangomnak igen passzolt ez a világ, ugye ez a gospel spirituálé szózene, amiben a mély hangnak különös szerepe van, és nekem az az nagyon jól állt.
2: Itt zene nincs is mögött?
3: Tessék?
2: Zene nincs is mögött? Ez zene? Tehát ez egy vokális műfaj, amiben énekel?
3: Ez egy vokális műfaj, de vannak természetesen vannak olyan felvételek, sőt, a legtöbb felvételen valamiféle zenei alapra éneklünk rá, vagy élőzenével csináljuk. Tehát most is volt egy olyan koncertünk, ahol élőzenezerekar volt, gitáros, zongorista, dobos, minden. Tehát gyakorlatilag mindig van egy, hát van a kapella is természetesen, egy része a kapella, de mindig van valami zene alája, és azok nem akármilyenek, szóval tényleg világhírű szintű dolgokat tudunk összekapni.
2: Sok próbával jár ez, vagy már csak összejártok, vagy még próbán is össze kell állni a csapattal?
3: Jó, heti 2 próbánk van most is, tegnap is próbára jöttem, este 9-kor haza. Tehát ez rendszeres munkát jelent, és én nagyon szeretek velük lenni, ráadásul ugye, hát nem kell mondanom, hogy a doájénje vagyok a csapatnak, és ez egy örökké fiatal tartó történet, hogy az ember ilyen 20-30-40 év körüli emberekkel együtt énekel. Ők ugye engem nagy tiszteletben tartanak, de ugyanakkor meg haverok vagyunk, tehát nincs az, hogy Tvai bácsi meg ilyenek, és ez örökké fiatal tartja az embert. Ha fiatal közegben rendszeresen tartózkodik, akkor nem öregszik meg.
2: Az jó, hogy az ember így talál így a nyugdíjas évelésre olyan elfogadtságot, ami tényleg fiatalon tartja őt, úgy szinten tartja, látja azt, hogy az a nyugdíjba mentem, nincs vége az életnek, nem? Csak kinyíltak a kapuk, nem? Így találkoztam a színészettel is, gondolom, egyszer csak.
3: Persze, hát nézd, én képtelen volnék ilyenre, szóval annak idején hallottam, családban is volt olyan, hogy valaki mérnök volt, nagyon neves mérnök, aztán nyugdíjba vonult, és 2 év múlva meghalt, mert egyszerűen a depresszió elvitte. Hogy nem, most nincs mit csinálni, nem tud azt csinálni, amit évtizedeken keresztül.
2: Igen.
3: Na, hát nekem ez egyáltalán nem állt fenn, mert én eléggé sok irányú érdeklődésű voltam, mindent meg akartam próbálni magamnak, amit éreztem, hogy valami pici tehetsége van hozzá, és folytonosan kitaláltam olyan dolgokat, amikben ezt meg is tudom csinálni.
2: Szuper. No, folytatjuk, még találkozunk Szalóci Pállal a következő részben. Zene, aztán folytatjuk a kanapé adását.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
4: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a kanapét, a vendég mindig Szalóczi Pál. Hadd tekerjek vissza az előző beszélgetésre, amikor azt mondta, hogy 72-ben már kín voltál az USA-ban. A 70-es évek Magyarországa az nem az a nagyon szabad világ volt, nem? Mit érez egy fiatal ember 72-ben kint egy szabad világban? Meg se fordult a fejetekbe, hogy hoppá, lehetne egy is én, hogy ott maradjatok? Vagy nem volt ilyen, vissza kellett jönni, várt valaki vissza? De csak úgy tökre érdekel, 72-ben kijutni az USA-ba.
2: Hát igazság szerint 66-ban volt első alkalom, amikor én kitettem a lábam Nyugat-Európába, az is már az együttessel, a kórussal volt. Párizsban voltunk egy ilyen nemzetközi kulturális diákfesztiválon, egy teljes hónapon keresztül, teljes szeptembert Párizsban beköszöntött az ősz, ugye? Teljes szeptembert ott töltöttük, fantasztikus élmény volt, és akkor léptem ki egyáltalán az ország határai nyugat felé, előtte csak Szlovákiában voltam anyámékkal, és hát a lenyűgöző volt, szóval akkor 20-21 éves voltam, és rám szakadt ez a fantasztikus világ. Nagyon készültem rá, mert minden könyvet elolvastam Párizsban, úgyhogy amikor mentünk az első felvonulásunkon Párizsban a kulturális együttessel, akkor én mondogattam a gyerekeknek, hogy ez mi, annyira készültem, annyira lázasan készültem erre az egész utazásra. Na, és tulajdonképpen innentől kezdve egyetlen szerencsénk volt, és a Amerika volt a csúcs ilyen szempontból. Soha senki nem maradt kinn a csapatból. Amerikában 40 egyetemista volt. Magyarországról. 40 egyetemista. Akkoriban általában a sportolótól kezdve a kulturális együttesektől lelemaradoztak az ilyen külföldi turnékról. Mindenkinek ez volt a szerencsénk, de nem tudom miért, mert egyáltalán nem egy ilyen vonalas csapat voltunk, főleg én se. Úgyhogy, de nem mentünk, nem maradtunk kint. Amikor Amerikában megjelentünk, volt egy unokaöcs, a feleségem unokaöcse, aki azonnal felhívott minket Los Angelesből, mi New Yorkban voltunk, frissen a repülőtérről szinte, hogy akkor mikor jöttök át, mondom, nem tudunk átmenni, mert mi ide vagyunk most. Na de hát itt hagyjátok őket, itt maradtok, hát kitettétek a lábatokat abból az országból. Nem tudtuk megértetni vele, hogy mi nem akarunk, mi vissza akarunk hazamenni, mert valahogy ez úgy.
1: Van ez így is, semmi gond, csak egy.
2: Úgyhogy ettől egy olyan, hogy mondjam, nimbusza lett a csapatnak a belügyminisztériumban, aminek nagy szó volt akkoriban, hogy sorba adták az összes könnyű útlevelet nekünk, ami nem volt mindig egyszerű, mert ugye egy csomó embernek ki tudja miért, nem magyarázták meg, nem adták meg az útlevelét.
1: Ezt egy mai fiatal ezt nehezen érzi meg így a Schengeni határon, csak hogy átsétálunk, majd beülök a kocsiba a felvétel után, és elmegyek vele, iszom egy kávét Bécsbe, és hazajövünk, és nincs hegyes halom. Van, de nincs. Ezt nem érzik meg, igen. Csak igazából akkor tényleg ennek a jó fiús attitűdnek, meg a zenének köszönhetően, akkor nagyon-nagyon sok helyre elvitt téged a sorsod, nem?
2: Persze, nyilván, később a futballcsapattal, ugye az újságíró futballcsapattal, amelyikben Európa
1: bajnokok.
2: Európa bajnokok lettünk, és 86-ban, és onnantól kezdve a világ ott is kinyílt, és én szemtelenül sok helyen jártam a világ. Nem, nincs olyan földrész, ahol nem jártam volna az együttessel, a foci csapattal, Afrikától, Dél-Afrikától, Ausztrálián keresztül, Dél-Amerikában többször, Egyesült Államokban, szanaszét Európában, Kínában, Tájföldön. Nem tudom felsorolni, hogy hány helyen, ami soha, mint civil ember a büdös életben el nem tudtam volna jutni, már csak anyagi okokból sem. Össze-vissza utaztuk. Na most ez egy másik hatalmas periódus volt az életemnek, amikor szintén az utazás volt a csoda.
1: Mit gondolsz, amikor így esetleg visszagondolsz, hogy te jó helyen születtél, jó időben, vagy születtél volna későbben, vagy korábban? Ugye amikor te lettél rádiós, ugye a körülményeket már megbeszéltük, hogy milyen rádiók voltak. Ma minden sarkon van egy rádió szinte, nem? Tehát bárhol, tehát így egy kísérlet csillanni a tömegből. Jól érzed magad ebben, amiben vagy éppen, vagy máskor születtél volna, csak erre vagyok kíváncsi tulajdonképpen.
2: Hát úgy érzem jól magam, hogy felmutathatok egy fantasztikus múltat, ami a Magyar Rádiónak is a csúcs aranykora volt, ezt nyugodtan lehet mondani, és nem miatt, hanem csak úgy. És már nem szeretném. Tehát most mai fejjel igazán elkezdeni újra ezt a pályát, nem biztos, hogy szeretném, mert egészen más már a világ, más. Nem szeretem a mai rádiózást igazán mindenféle formájában, és azt a közszolgálati rádiózást, amit annak idején mi csináltunk, azt végképp ugye megszűnt gyakorlatilag ilyen értelemben. Tehát nekem nekem egy jó korszakom volt, és nem biztos, hogy lehet, hogy 100 évvel előbb más okokból szívesen éltem volna, de hogy most, ahogy zuhan ránk ez a jövő.
1: Ez a minden, ja.
2: Én úgy érzem, hogy ja Istenem, az unokáim.
1: Na hát erről a szép múltról beszélgettünk akkor Szalóczi Pállal, igen, hogy milyen jó volt, milyen jó lehetőség van, milyen jó volt akkor élni. Köszönöm szépen, hogy befáradtál egy rádió stúdióba, itt voltál, egy picit beszélgettünk.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, jó volt.
1: És remélem a kedves hallgatók is örültek, hogy hallhatták ismét ezt a rádiós hangot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s politikust. Budapesten koncertezik jövőre Rod Stewart, folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter, valamint Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő mentelmi jogát a parlament. A szavazás előtt ismét saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte Magyar Péter az országgyűléstől. A miniszterelnök szerint az ügyészség az ellene indított eljárással súlyos korrupciós ügyekről próbálja elterelni a figyelmet. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a rendkívüli ülésen. Bóka János, a legnagyobb ellenzéki párt frakció vezetője szerint Hankó Balázs koncepciós eljárás áldozata. Közben őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, politikai egyeztetés továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Bejelentette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hogy mely négy ügyben indítanak először vizsgálatot. Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes közölte, a szervezet nyomozni fog a befolyással való üzérkedést érintő bűncselekményekben, amelyekben a gyanú szerint egy vezető politikushoz kötődő csoport azt vállalta, hogy vízumokhoz juttatja azokat, akik rajta keresztül intézik a munkavállalással kapcsolatos tartózkodási engedélyeket. A szervezet ezen kívül saját hatáskörbe vonta az önkormányzati kiadásokat, továbbá az állami vállalatokat és beruházásokat érintő korrupciós ügyeket, de az állami intézmények indokolatlan rendezvény és propaganda kiadásaival összefüggően is vizsgálatok lesznek. A parlament elé vonulnak ma a független benzinkutasok. Négy napon át tüntetnek a Kossuth téren. Szerintük ugyanis az üzemanyagpiaci szabályozás rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, mert míg a MOL rekordnyereséget ért el a dízelválságon, addig a független kutak a csőd közelébe jutottak. A Független Benzinkutak Szövetsége tisztességes versenyfeltételeket, kiszámítható szabályozást és valódi szakmai párbeszédet sürget. Budapestre is ellátogat utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június 18-án a Budapest Sportarénában ad koncertet. A 81 éves világsztár 6. alkalommal lép fel Magyarországon. 1969 óta van a pályán, nemrég pedig bejelentette, hogy nyári körútját követően visszavonul.
0: Időjárás.
4: Ma is folytatódik a kellemes késő nyári idő sok napsütéssel, eső továbbra sem várható. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, az atmoszférában hallhatjátok, hogy nem a stúdió magányában, hanem csendjében ülünk. Igen érdekes helyen vagyunk, egy svájci magyar állampolgárral ülünk egy újlipótvárosi csesörözőben. Most ősz teljesen nemzetközi vélett a világ, illetve az adás. Viszont Baumgartner fotós ül velem szemben. Régóta szerveztem ezt a találkozót, ugyanis fölbukkant a Facebookon egy igen érdekes könyv, igen érdekes képek, Budapest rejtett kincsei címmel egy fotókönyv jelent meg, talán ez a helyes Budapestet fotózod. Egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan keveredtél Budapest, hiszen Svájcba születtél, aztán mindjárt megbeszéljük a szenvedélyt is.
2: Sziasztok! Úgy keveredtem Budapesten, hogy anyukám magyar, ő Budapesten született, és a munka meg szerelem miatt kiment Svájcba 70-es évek legvégén. Én ott születtem, de mindig is egy nagyon ilyen mély kapcsolat kötött engem Budapesthez. Minden nyarat itt töltöttük a nagyszüleimnél, akik a 22. kerületben élnek, és rengeteg nagyon szép emlék köt engem Budapesthez. Majd 20 évesen úgy döntöttem 2009-ben, hogy ide költözök alapképzésre, hogy egyetemre járjak. Eleinte a Balassi Intézetbe jártam egy évig, és utána egyetemre, és ebből a 5 év lett, ezután visszaköltöztem Svájcba, mesterképzés, azt gondoltam, hogy lehet, hogy munka szempontjából, anyagi szempontból jobb ott élni. Elkezdtem dolgozni, de úgy éreztem, hogy valami hiányzott nekem, és hogy igazából Budapest az a hely, ahol otthon érzem magam. És mindent így mérlegeltem, és arra jutottam, hogy hát igen, itt kell élnem, itt leszek boldog, és 2018-ban visszaköltöztem Budapestre, és hát az itt vagyok, és tényleg boldog vagyok, úgyhogy
1: mi az, ami Budapesthez visszaszívott, hogy sok magyar mondja, ha jelenik, mint Svájc, ha úgy élhetnénk, mint Svájcban, ugye, és akkor van egy fiatal, akinek megvan a lehetőség, hogy ott is éljen, és mégis Budapestre jön. Erre a kicsit kelet-európai, kicsit közép-európai, kicsit szerethető, kicsit utálható, de mégis egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon stílusos városban.
2: Nagyon szubjektív, szóval ilyen konkrét dolgokat nem tudok így igazából megmondani, gondolom részben a gyökereim, meg van valami, ami Közép-Európában engem vonz, és valahogy akár cseh városokba, vagy Brassóba, vagy Triestbe ez a közös ilyen monarchiabeli hangulat megmúlt, az, ami nekem tetszik, ahol tényleg így jól érzem magam.
1: A Svájcnak akkor azért van múltja, csak kicsit ilyen tisztább, vagy fölülírt múltja, nem tudom érteni, hogy renovált múltja van, nem? Itt azért ugye házakat fotóztál, ugye házbelsőket, akkor térjünk a tájra. Svájcba például ilyen házbelsőket, ilyen lépcsőházakat nem lehet találni?
2: Mondjuk vannak nagyon szép dolgok Svájcban is, és építészetileg egy gyönyörű ország. Illetve még csak annyi, hogy szerintem nem úgy vagyok, hogy nem áldozat se, szóval jó életem van, itt boldog vagyok, meg nem mártírként jöttem ide. De igen, szóval Svájcban szerintem, hogyha valami funkcióját veszti, az mindjárt eltűnik, és valahogy az egész múlt Svájcban az talán egy kicsit ilyen lélektelen, sterilebb, mint itt. Szóval nekem egy olyan dolog, ami nagyon megfog engem fényképészként, az, hogy Budapest egy olyan hely, ahol egy ilyen közvetlen kapcsolatunk van a múlttal, amikor sétálunk az utcán, látjuk a golyonyomokat, régi feliratokat, vagy akár olyan utcatáblákat, ahol utca még CZ-vel, vagy akár 2C-vel van írva. Mindezek számomra érdekessé teszik a várost.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, zenélünk, aztán visszajön Vincent Baumgart ezen a csesörözőbe, és beszélgetünk arról, hogy hogyan fotóz, hogyan vesz észre házakat, mikor fotóz, és mennyit fotózott eddig. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a partnerem Vincent Baumgartner. Még egyszer mondom, egy svájci magyar fotós állampolgár, és egy cseszörözőbe ülünk éppen a Pivóban. No, 20 éves jöttél vissza, ugye, 2009-ben azt mondtad Magyarországra. Mikor jött ez a szenvedélyed elő, hogy fogod a fényképezőgépet, vagy a telefont, majd ezt is megbeszél, hogy mivel fotózol, és hogy elkezdesz fotózni. Mi volt az első olyan budapesti fotód, ez egyáltalán létezik-e én kérés, ami úgy tudatosan felvett, hopp, ezt megállok és felveszem. Emlékszem még az első fotódra?
2: Szerintem elég korán kezdődött, de nem mindjárt fotóval. Nekem a legelső képzés, amit végeztem még Svájcba, levéltáros, könyvtáros. És az ilyen régi dokumentumok, meg a múlt mindig nagyon érdekelt engem. És amikor már ilyen egyetemista voltam, volt lehetősége másfél évig az első kerületben, az Ory utcában élni. És ez 2010-es évek

0: Én szeretek, a több helyen elkezdett eltűnni. Hát az első kerületben például ott sok felújítás van, és akkor úgy döntöttem, hogy elkezdem dokumentálni, mivel nem lehet megállítani ezeket a folyamatokat, én megpróbálom dokumentálni, ami tetszik nekem. És a legelső projektem a Budapest téglái nevű projekt volt, ahol ilyen régi, ezekben az ilyen sárga klinger téglákban vésett mindenféle ilyen nevek, meg üzenetek voltak, és ezeket kezdtem dokumentálni, megosztani Facebookon viszonylag az elején, és a meglepetésemre nagyon sok embernek tetszett, és elég gyors elég nagy követőtábor lett.
1: A téglák érdekes, hogy egyszer forgattam Csepelművek területén, megvan az a óriási iparterület volt, 65 ezer ember dolgozott ott fénykorában, és egy öreg szaki mutatott nekem egy téglát, ami egy 45-ös orosz cirill betű felirat volt, és akkor ezek szerint sok ilyen tégla van, vagy volt Budapesten, János kórházban, tudom, hogy fotóztál sokat. Ezek is eltűnnek, ezeket is úgy. Van már olyan fotód, aminek az igazia már nincs meg, tehát ha elindulnék, akkor nem találnám meg.
0: Igen, elég sok van. Mert ezek a téglák, ez egy ilyen kis nyom, és persze egy épületfelújításon, vagy hogyha például most azért elég sok homlokzatokat szigetelnek, a tulajdonosoknak nincs ennek olyan értéke, hogy ezt most megmentsék. Ami végül is az ő szempontjukból érthető, és ezért kell dokumentálni ezeket.
1: Amikor a könyv készült, a Budapest rejtett kincsei, akkor kimondotta voltak a napok, amikor nem dolgoztál, elindultál a fotógéppel, telefonnal, vagy most már kérem a választ, hogy telefonnal fotózol, vagy fotógéppel, vagy fotomasinával, és akkor csak fotóztál napról napra.
0: Akkor ugorjunk egyet a jövőbe. Tehát igen, a téglákkal kezdtem, és utána jött a Covid, és hát igen, a téglákat fotózni azért elég korlátozott művészetileg. Sok időm volt a COVID alatt, és hát mint nagyon sok ember kerestem magamnak egy hobbit, és akkor úgy igazából egyre jobban beleástam magam a fotózásba, és elkezdtem nem csak a téglákat, hanem az egész épületeket fotózni, és belógni régi épületekben, és így született igazából ez a projekt, amiből a könyv jelent meg 2025. szeptemberében. És hát igen, ezeket a képeket főleg, vagy csak is fényképezőgéppel, állvánnyal, mindennel fotózom, illetve hát igen, így munka mellett azért elég sok, ez majdnem egy teljes, mint hogyha két rendes munkám lenne néha. Nekem az a szerencsém, hogy nagyon korán kelek reggel, és a legtöbb kép ilyen a munka előtt készült, hogy gyakran úgy van, hogy 4-kor, 5-kor fent vagyok, 6-kor bent a városba, és 8-9-ig fotózok, de kivettem napokat is, meg hát hétvégén is fotóztam.
1: Egy kis kulisszát a könyv mögé, kedves aggatok, beszélgetünk még Vincenttel, zene, aztán folytatjuk.

0: Érte vagy a térké?
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukáshortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételt remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnertel, aki szenvedélyes fotós. Azt beszéltük meg, hogy nem hobbi, hanem szenvedélyez. Megtudtuk azt, hogy korán reggel készülnek a képek. Előfordult-e, hogy esetleg egy idősebb lakóval találkozol, és szóba tudtál vele elegyedni? Tudott valami olyan sztorit mesélni, ami még érdekesebb lett az a kép, vagy annak a története?
2: Rendszeresen történnek ilyenek. A legutóbb a Garai utcában fotóztam, egy olyan házban, ahol az udvaron nagyon sok golyónyom volt, és jött egy idős néni, már nem tudom pontosan, de talán 90 éves volt, szóval tényleg így már nagyon idős volt, de nincs lift a házban, és gyalog felment 4 emeletet, és mesélte nekem, hogy az óvosa is mondta, hogy jó a szívének. És kiderült, hogy az Ofotértnél dolgozott régebben, és ilyen fotótechnikai eszközöket árult. Ugye nagyon érdekelte a fotózás, és kérdezte, eleinte kicsit gyanakvóan, de megkérdezte, hogy mit csinálok, elkezdtünk beszélgetni, és utána meghívott kávézni egyet a lakásában.
1: A saját lakásában? Mennyire menő?
2: Igen, és akkor beszélgettünk egy fél órát, vagy egy órát, szóval szerintem így a gyerekei külföldön élnek, úgyhogy kicsit magányos, és nagyon kedves volt. És akkor mesélte, hogy például a golyónyomok a házban, ő 56 elején költözött Budapestre, és már ott voltak, tehát ezek második világháborúi golyónyomok, és rengeteget mesélt így a ház múltjáról, meg anekdotákat, meg hogy a lakóközösség hogyan változik, ami sok budapesti B-házban sajnos van, hogy régen nagyon összetartott, meg mindenki ismerte egymást, sokáig voltak, és most már sajnos nem. Airbnb-k vannak, vagy csak ilyen rövid távon jönnek emberek, nem mutatkoznak be, úgyhogy ezek kicsit sajnos így elmúlik.
1: Ugye azt mondtad, hogy volt egy kicsi bizalmatlanság a néni részéről. Ugye ma már ezek a házak be vannak zárva. Az én gyerekkoromban, én 70-es vagyok, akkor még kibe lehetett mászkálni, sokkal könnyebb volt bejutni. Okozott néha nehézséget a bejutás, hogyha kiszemelsz egy házat, akkor addig ott állsz és vársz, mint egy jól fésült fiatalember, remekszen, jó indulatú szándékkal. Ma, hogy nem engedtek be elsőre, vagy nehezebb volt bejutni egy ilyen helyre?
2: Volt, de nagyon kevés olyan eset volt, hogy kitessékeltek engem. Illetve most már több éve engedéllyel szoktam fotózni, úgyhogy a több önkormányzat segít nekem, összekötnek engem a társaságkezelőkkel, közös képviselőkkel, és velük felveszem a kapcsolatot, és akkor be tudok menni oda fotózni, és amit így tapasztaltam az évek során, hogy a legelején, amikor fotóztam, próbáltam egy kicsit diszkrét lenni, meg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy így el lehet kerülni a konfrontációt, és rájöttem, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni. Megyek valahova, az udvar közepére kirakom az állványomat, elkezdek fotózni, és ugye észreveszem, hogy valaki néz engem, akkor nekem kell kezdeményezni a beszélgetést, ami nekem is egy jó gyakorlat, mert egy kicsit introvertált vagyok, és így mindenféle emberrel lehet beszélgetni, és gyakran az van, hogy addig, ameddig nem tudják, gyanakvóak, de hogyha elkezdünk velük beszélni, akkor megörülnek, meg mindenféle érdekes sztorikat mesélnek.
1: Ugye nincs két egyforma lépcsőház, mégis van-e valami olyan jelz, vagy néhány mondat, amivel, hogy miről mesélnek a budapesti lépcsőházak? Ezek nagyon budapestiek, más Prágában, más-máshol. Tehát ugye ez nagyon sok olyat fotózol, ami nem éppen a régi fénykorát mutatja. Kicsit lealakott már, de mégis van egy bája ezeknek a dolgoknak. Tehát miről mesél a budapesti lépcsőház?
2: Én azokat a lépcsőházakat szeretem, vagy azokat a házakat, amik nagypolgári házak voltak, de látszik bennük a múltnak a nyoma. Látszik, hogy egy kicsit lepusztultak, meg minden, de és szerintem ez a kontraszt fotós szemmel nagyon érdekes. És hát ilyen sok ilyen jellegű ház van, ami 39-45-ig nagypolgári ház volt, és hát utána jött a háború, a lakókat, igen. Mindenféle dolog történt velük sajnos, és utána meg nem voltak karbantartva sokáig, de alapvetően, és igen, ez a kontraszt az, ami érdekel engem. De amit fotózok, és szerintem az fontos, hogy én nem a pusztulatot fotózom, hanem olyan helyeket fotózok, amik szépek. De számomra legalább, ez persze megint szubjektív dolog, de minden, ami a könyvemben van, vagy a kiállításomon, az a közös bennük, hogy számomra szép. De közben meglátszik, igen, hogy elmúltak az évek, volt valamennyi pusztulás, rájuk férne egy felújítás, de ez egyfajta dokumentáció is, hogy egy ilyen kórkép, hogy most tényleg ez egy ilyen gyakori helyzet itt Budapesten, 20 év múlva talán már nem így lesz.
1: A 20 év múlva újra jól tudsz írni, és tudsz fotózni, hogy így alakul az élet, még fiatal ember vagy. Kedves hallgatók, még egyet beszélgetünk Vincenttel, az a ma most zenélünk, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Vincent Baumgartnerrel, aki éppen belekortyol a cseh sörébe. Megbeszéltük, hogy a sör az cseh, és hogy csak beszélgetünk arról, amit ő létrehozott, fantasztikus látásmóddal megmutatja azt, ahol mi igazából élünk, budapestiek, és néha elmegyünk mellette. Van-e kedvenc kerületed, ahol mondjuk minden egyes kapuai tud neked mesélni, ahol mondjuk nagyon koncentráltan van, akiben ezek a fajta házak, amiket te szeretsz fotózni?
2: Nekem a 6. kerület a kedvencem, Terézváros, amiben tényleg minden van, csodás bérpalóták, kevésbé jó állapotú, frissen felújított, mindenféle intézmény, villák, kis területen nagyon koncentráltam.
1: Ha nem gondoltál le, hogy esetleg vezetsz túrát, beszélgetést, megmutatod, hiszen nagyon sokat tudhatsz ezekről a házakról, hiszen te már találkoztál lakókkal, van egyfajta tudásod, érdeklődésed, nyilván összeverődne 20-30 ember, aki tök kíváncsi lenne ezekre.
2: Nincs kizárva. Nekem igazából egy nagy nehézség van az életemben, az idő. Túl sok dolgot csinálok, és sajnos igazából fotózása is tudnám az egész minden időmet tölteni, de hát valamiből meg kell élni, van egy főállásom. De hogyha egyszer csak úgy adódik, hogy munkanélküli leszek, akkor lehet, hogy majd bele fogok vágni ebben, igen.
1: Igazából, amikor te fotózol, ez egy picikét neked ilyen más világ, nem? Az egy ilyen, megszűnik a külvilág, és akkor te vagy meg maga a fotózandó tér, nem? Gondolom, az egy ilyen más állapot, na így mondom esetleg, nem? Vagy amikor fotózol, az egy ilyen szeretett állapot. Ebben jön az, hogy ez egy szenvedéllyel való dolog. Hány fotóból válogattad ki a könyved anyagát? Mennyi van benne körülbelül, és ugye nagyon nagy a merítés, tehát nagyon nagy a választék.
2: Igen, szóval nekem a fotózás az egyfajta ilyen meditáció. És direkt úgy szoktam fotózni, hogy az egész folyamat elég hosszú, szóval ilyen nem akarok nagyon ilyen technikai dolgokat mondani, de nagyon, ahhoz, hogy egy kép szülessen, több képet csinálok állvánnyal, és igazában utómunkával, ugye ebből a szempontból egy kicsit hasonlít az analóg fotózással, hogy a végső kép, az nem látom addig, ameddig nem csinálom meg, dolgozom át Photoshoppal a laptopomon, viszont a fejemben összeáll az, amit szeretnék csinálni.
1: A digitális képpel fotózol, de nem nézed ott vissza az eredményt. Analóg fotózásnál mindig ott láttuk, amit fotóztunk, amikor elmentünk az OFO térbe, régen így hívták, ahol előhívták a fotót. De látod a helyszínen, egy nyersanyagot látsz azért a gépen, hogy nem?
2: Látok, igen, de mivel ilyen különböző ilyen fényviszonyok vannak, én úgy szoktam csinálni, hogy több, sok képet csinálok, amik alul meg túl exponálva vannak, és összerakom őket, és így egységesen igazában, szóval például, ami nagyon-nagyon sötét, az valamennyire világosabb lesz, és ami nagyon világos, az valamivel sötétebb lesz, mert amit a gép vissza tud adni, az kevésbé a fénydinamika, az kevésbé tág, mint amit a szem lát.
1: És akkor beszéljünk egy aktuális dologról, ugye a napokban nyílt egy kiállítás az Andrássy 150 projekt keretében. Miről szól, minek kaptál megbízást, és meddig, és hol látható, és miket fotóztál? Három kérdés egyben.
2: Az 5-10 keresett engem áprilisban, azzal, hogy az Andrássy út ünnepli a 150. évfordulóját, és egy dupla kiállításra kértek anyagot tőlem. Van egy kültéri kiállítás a Liszt Ferenc téren a Zeneakadémia előtt, ami szerintem szeptember 6-áig látható, és ott igazából az épületek külseje látszódik, vannak a képeim, és ezeket társítottuk fortepán képekkel. És igazából a koncepció egy ilyen egyfajta virtuális séta, a Bajcsi Zsilinszky úttól a Hősök teréig, és próbáltam egy kicsit mindenféle ilyen érdekes ilyen részletre fókuszálni, és különböző fő csomópontot bemutatni, amik szerintem így jellemzik az Andrássy utat, és a beltéri kiállítás az 5-10-ben van, és ott 28 kép van, és ezek az épületek belseje.
1: Na, kedves hallgatók, ezeket akkor tessék megnézni. Vincent Baumgartnerrel beszélgettem. Szerintem sokan örülünk most már, hogy itt vagy Magyarországon, Budapesten. Maradj itt meg nekünk, Magyarország vagy Budapest nyert veled egy olyan fotó, egy látásmódot, hogy lehet, hogy másnak nincs meg, te pedig megmutatod azt, hogy hol is érünk. Mi köszönöm szépen. Lesz-e a könyvnek folytatása, hiszen ugye azért ez egy olyan projekt, ami nem mondom, hogy végtelen, de mondjuk azért van benne még potenciál talán.
2: Igen, lesz fotózása, de közben meg a tervezek vidéken is fotózni egyre többet.
1: Vidéki városokban vagy a falut?
2: Inkább faluk, és inkább ilyen filmes géppel tervezek fotózni. Ezt most ősszel fogok belevágni, de egy kicsit így az iszonyatosan sok ilyen túlszaturált, meg AI generált képek, amiket látunk online, azoktól egy kicsit megfáradtam, és szeretnék valami lassabb tempóban csinálni valamit.
1: Követendő példa, és ez szívemből beszélsz, ezt kell csinálni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában a Vincent Baumgartnerrel, hát egy városi krónikással, egy szenvedélyből fotózó svájci magyar állampolgár beszélgetünk, aki szerintem már inkább magyar. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénkzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzórovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt, további 15 ezer család kaphat állami támogatást energiatárolóra, marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Őrizetbe vették Sesztek Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesztek Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. Az ügyészség szerint minisztersége idején közvetítőkön keresztül több milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. A KDNP-s politikus korábban alaptalan annak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. További 15 ezer család kaphat vissza nem térítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a Tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 ezer pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több nagy áruházlánc is csatlakozott a Nébih élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezéséhez. A jövő héten kezdődő akcióban minden a Aldi, Tesco és Auchan online rendelés mellé a Nébih maradékmentésre buzdító hűtőmágnesét is megkapják a vásárlók, emlékeztetőül a takarékoskodás fontosságára. Idehaza átlagosan több mint 200 kg élelmiszer dob ki évente egy négy tagú család. Ennek több mint egy harmada azonban több gondoskodással, például a lejárati dátumok figyelésével elkerülhető lenne. Nemzetközi elismerést kapott egy balatoni turisztikai projekt. A kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett. A Balaton felvidék digitális turisztikai fejlesztését szolgáló kezdeményezés a szakmai kategória a harmadik helyezettjeként zárt. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál már István Dániel, indul a Manna délután. Hétfő van, ilyenkor kell a plusz energia, abszolút birtokában vagyok, és nem félek átadni, majd igazi good feeling óránk is lesz, ahol 6 olyan dal érkezik, ami hozza majd a hétfő délutáni jó érzést, vagy hétvégét, hogyha úgy tetszik. Itt lesz majd Michael Bublé, Forrider, vagy Aaron Kerr a hide passzoló témája. Ebben az órában az óra sztárjai érkeznek, már is Sheryl Crow és Jani Csák Vec a 3-3 slágere, és lesz majd időutazás is, megyünk 2005-be és 15-be 3-3 slágerista vezetőjét. Jó szórakozás nekünk mára is, indulunk a Purple Disco Machine féle Fire and Ice-szal.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, vegyük át SMS számunkat. Ez a legjobban járató út felénk, 0-74-098-at, szokás szerint be van kötve Viberre is, úgyhogy ha autóban szól a Manna FM, akkor várom a közlekedési információkat. Közben egyébként nagyon szép, elhúzódó, gyönyörű őszi időnk lesz ezen a héten, ameddig a szem ellát 22 fokos maximummal, ilyen 9 fokos hajnalokkal, és egyelőre sajnos csapadék nélkül. Közben az óra sztárjai muzsikának, ők mindig három dallal érkeznek, ezúttal a Reflektor fényben Sheryl Crow. Eredeti nevén ő Sheryl Susan Crow, 9-szeres Grammy-díjas és többszörös Golden Globe-díjas amerikai énekesnő, zenei producer, zenés és színésznő. Zenei művészetében ötvöződik a rock, a népzene, a country és a popzene. Az amerikai Egyesült Államokban, Missouri államban lévő Kennedben született, 62-ben, február 11-én. Családjától tanulta a zeneszeretetet, hiszen édesapja Wendell Crow ugyan ügyvédként dolgozott, de emellett trombitált, és édesanyja Bernice zongoratanár volt. Nagy családban nevelkedett, van két nővére, Kathy és Karen, valamint egy öccse Steve. Zenei pályafutása az iskolai énekkarban kezdődött, és 13 éves korában már saját dalokat is szerzett. A főiskolán zenét tanult, és kezdetben zenetanárként dolgozott. Az 1980-as években Los Angelesbe költözött, és a Michael Jackson kísérő vokáltagja lett. Fellépett Don Henley-vel, az Eagles dobos énekesével, és a Saturday Night Live show műsorba is bevették. Előadóként nagy sikerrel 93-ban a Tuesday Night Music Club című első albumával mutatkozott be. Második cím nélküli nagy lemeze 96-ban jelent meg, és háromszoros platina lemez lett. Rendszeresen koncertezik, 97-ben Budapesten is járt. A rock legnagyobb egyéniségeivel lépett már fel, énekelt és zenélt Eric Claptonnal, a The Rolling Stones-szal, a The Allman Brothers Band-del, Bob Dylan-nel, Stevie Wonder-rel, Michael Jackson-nal, Kid Rock-kal, Sting-el, sőt még Luciano Pavarotti-val is. A Wildflower című albuma megjelenésekor 2005-ben emlőrákot diagnosztizáltak nála. Megoperálták, és szerencsére ez megmentette az életét. A daganatos betegség tovább kísérte őt, hiszen egyik fellépésén 2012-ben a Soak Up the Sun-t énekelte, amikor elfelejtette a dalszöveg egy részét. Ezt követően elment átfogó kivizsgálásra, ahol kiderült, hogy sajnos agydaganata van. Az orvosi vélemény szerint nem rossz indulatú, és egyelőre nem kell operálni sem. Több hangszeren játszik, énekel, és szerzőként is jelentős a munkássága. Zenei stílusa eklektikus, otthonosan mozog a rock, a pop és a country zene területén. Lemezeiből Amerikában 16, világszerte 35 millió darabot adtak el. Egyébként visszatérve a betegségére, az 50 éves íresség szóvivője is megerősítette, hogy Crow semmilyen kezelésnek nem veti magát alá, mert nincsenek tünetei, és az orvosa is azt javasolta, hogy nem kell a daganattal foglalkozni. Nem akart senkit megijeszteni, csak egy újabb érdekesség volt az életéről, amit elmondott az interjúban, mondta a szóvivő. A diagnózis szerint Crownak meningiómája van, ez a leggyakoribb agydaganat típus, mely az esetek nagy részében nem jár tünetekkel és semmilyen beavatkozás nem igényel. Crow egyébként 2006-ban már megküzdött a betegséggel, akkor emlődaganatot találtak nála, ami miatt meg is műtötték. Az énekesnő azonban azt állítja, hogy sokat köszönhet a betegségének, mert rengeteget tanult saját magáról, és mindezt a zenében is át tudja adni a közönségnek, illetőleg erőt ad az olyan embertársainak, akik szintén hasonló problémákkal küzdenek, és remélhetőleg majd olyan jól teszik ezt, ahogy az énekesnő, Sheryl Crow. Tőle is három dal érkezik, ez mindig így van az óra sztárjaival. Jön a nagy-nagy sláger, ez All I Wanna Do, aztán majd a Soak Up the Sun, a végére pedig az If It Makes You Happy, Sheryl Crow hármasában a 98.6 Manna FM-en.
1: It ain't no country club either. This is

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. SMS számunk működik 0677 1986, ide várom a közlekedési információkat. Szépen váltunk egyébként hónapot, elképesztően elment a szeptember, csütörtökön már október 1-je lesz, ez pedig majd hoz egy hosszú hétvégét is, ugye október 23-a most péntekre esik, úgyhogy érdemes várni vagy előre kalkulálni, ha valaki foglalni szeretne oda, akkor fogynak a helyek állítólag a wellness komplexumokban. Mindjárt egyébként Janicsák Vece érkezik, hiszen ő lesz az óra másik sztárja, három dalt készítettem tőle, itt lesz a Hazudjunk igazat, vagy a Labirintus. Hát Vece egyébként elég korán magába szívta a showbizniszt, hiszen apukája is nagyon híres, gondoljunk csak a Zizi Labor együttesre. Janicsák Istvánról beszélünk, ő ugye korszakalkotó muzsikusként egy asszonykórussal hódította meg a világot, még a Queen előtt is felléptek, gondolom Vece ezt már végignézte, korából kifolyólag. Születésekor szülei egyébként már elváltak, iparművész anyukája nevelte őt és nővérét, aztán több iskolai énekversenyt is megnyert Vece, a középiskolában az Umszki Ben nevű iskolai zenekarban is részt vett, majd elnyerte egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. Aztán egy évvel később már folyamatosan szerepelt apukája koncertjein néhány dal erejéig, óriási közönség sikert aratva. Egyébként abszolút bejárta a ranglétrát, hogyha úgy tetszik, hiszen dolgozott árusként, szoláriumban, lovardában, az érettségét követően pedig egy szinkron stúdióban volt gyártásvezető, gyanúttam, hogy az apukájában, hiszen náluk egyébként egy komplex szinkron stúdió is működik a családi házban. Aztán a Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is énekelt, melyek között a Tökéletlenek és az iCarly főcímdala is szerepelt. Aztán jött a tehetségkutatós korszak, amikor mi megismertük igazából a nevét. Nem tudom, hogy ki emlékszik a 2007-es Csillag születikre, abban is szerepelt egyébként már Vece. Igen, sikeresen, hiszen eljutott egészen a döntőig, azzal a Kocsis Tiborral, akivel később egyébként még az X-faktorban is találkozhattunk. Ő a második széria nyertese volt, Vece korábban jelentkezett az X-faktorban, az első legendás induló szériába jutott be az élő show-ba, méghozzá az Empire State of Mind című dallal lenyűgözve a zsűrit az előválogatókon, később aztán ő lett az év női hangja abban a szériában, a válogatók után a mentor egyébként Geszti Péter lett. A műsor során kétszer párbajozott, először a harmadik élő show-ban a Summer Sisters ellen, itt még tovább jutott, másodszor viszont a 9. élő show-ban, ahol a későbbi győztes Vastag Csaba búcsúztatta, így 4. helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja, ahogy mondtam. A műsorban elhangzó dalok közül kétségtelenül a Most múlik pontosan az, melyet az emberek leginkább ismertek és szerettek tőle. A dalt a legnagyobb videó megosztón egy hét alatt 1 millióan nézték meg, illetve rádiós listákon is szerepelt, kapott egy csinos kis mixet annak idején a No End formáció segítségével, és aztán 2010. decemberében jelent meg első albuma, amelyen a tehetségkutató műsorban elhangzott 10 dala volt alatú. Azóta már egyébként túl van egy házasságon is, Vece a boldog gyermek édesanyja, és ott maradt abszolút az élvonalban, egy olyan jellegzetes stílust képviselve, amit szerintem csak ő tud. Ennek lenyomata érkezik zenében, otthon bárhol, ezt többet magával énekli el, aztán majd jön a két nagyon álló siker, a Labirintus, azt megelőzően pedig a Hazudjunk igazat. Janicsák Vece hármasában, most a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, gazdag a főváros és környéke programokban, így ősszel, majd mindjárt ezekből csemegézünk a programajánlatokban, és aztán utána megállás nélkül jönnek a legjobb zenék. Az életöröm zenék közül majd az Emoji of a Wave került terítékre, a legendás John Mayer énekli ilyen pillanatokon belül.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az Alaksori Galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hippolyta lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
0: Élet, öröm, zene. Manna

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, gondolom most már azért olajozottan startol a hét, ilyenkor a nyűg az megvan reggel, mostanra már ilyen jó időben örülhetünk annak, hogy ilyen szép hosszú elhúzódó őszünk van, hogy ez meddig tart egyébként, ez például kiderül majd a friss információk végén, és aztán majd jó szokásunk szerint időutazunk, 2 évet jelöltem be az időgében, 2005-be és 2015-be megyünk majd. Egyrészt jönnek az akkori slágerista vezetők, másrészt mondok majd némi információt is az évekről, hogy elhelyezzük magunkat a múltban. 2005-öt majd Jack Johnson meg a Gorillaz képviseli, 2015-ből pedig jön a One Direction, vagy a hazai Karányi egy dala, de egyelőre rudimentállal indulunk. Ez lesz a Green and Gold.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vizes falak, máló vakolat, penész. Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
5: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Felfüggesztették a három parlamenti képviselő mentelmi jogát. Pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Polt Péter bírálta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is. Szerinte az új szervezet felállítása csorbítja az ügyészség 155 éves tradícióját és kizárólagos vád monopóliumát. További 15 000 család kaphat visszanemtérítendő támogatást energiatároló beszerzésére, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium felülvizsgálta a pályázatot, közölte a tárca. A minisztérium az akkumulátorok árának jelentős csökkenése miatt módosította az év elején indított programot, így összesen mintegy 57 000 pályázó juthat támogatással energiatárolóhoz. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. Mintegy 150 intézmény, csak nem 550 programmal várja a látogatókat az idei múzeumok őszi fesztiváljára november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógiai díjakat is átadtak. 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívó díjat, további 4 pedig külön díjat kapott. A kiváló múzeumpedagógus elismerést Kerekes Dóra, a Dunakeszi helytörténeti gyűjtemény és könyvtár vezetője vehette át.
0: Időjárás.
6: Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25 fok várható, estére 11-17 fok közé hűl le a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Indul az újabb óra, a mikrofonnál István Dernél, az éterben pedig az életöröm zenék, azzal a kis kitétellel, hogy időutazunk. Ez mindig annyit tesz, hogy 2 évben kötünk ki, onnét érkeznek az akkori slágerista vezetők, és hogy el tudjuk magunkat helyezni az aktuális hangulatban, hozok majd némi információt is a 2 évről. 2005 és 15 mindjárt terítéken. Jön a Jack Johnson, a Gorillaz, a későbbi évből pedig a Sigma formáció és Karányi egy-egy dala. Mondom majd a részleteket, egyelőre induljunk el. Jön a Rudimental féle Green and Gold.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, bomba időnk van, én nem tudom ki, hogy van vele, egész évben ki tudnék egyezni ezzel az időjárással, úgy esténként már egy picit be lehet kuckózni, akár egy pokróccal, kardigánnal, reggelek is nem mondom hűvösek, de aztán napközben jókat lehet sétálni ragyogó napsütésben 24-23 fokban, és ez állandósul most, ameddig a szem ellát. Egyébként nagyon változásra nem is kell készülni. Közben nézem SMS számunkat, ez a 0-74-986-on elérhető, ide várom a közlekedési információkat, vagy hogyha valakinek lenne infója, vagy saját személyes élménye 2005-ből, azok is jöhetnek, hiszen már is onnét startol el az időutazás. Jön majd Jack Johnson, Gorillaz és Madonna megidézve az évet, itt lesz a nagy visszatérő sikere, a Hang Up. Tehát mi minden történt 2005-ben, összegyűjtöttem némi információt, például ekkor indult el a Született Feleségek című sorozat, ugye a Lila Akác közben Szép Lakon játszódott a sztori. A sorozat egy csoportnyi nő életét mutatja be, az első epizódban öngyilkosságot elkövetett szomszéd szemein keresztül. A sorozat 8 évadon keresztül 13 évnyi történést fed le a nők életéből, azóta pedig már kiderült, hogy remake-et is kap majd a sorozat, hát hogy ez hogy fog elsülni, azt nem tudom. Egyébként tök jó bőrben vannak az eredeti szereplők, úgyhogy én ilyenkor nem értem, hogy miért kell ezt újra forgatni, simán velük is lehetett volna megcsinálni a folytatást. Magát a sorozatot egyébként egyaránt jól fogadták a kritikusok és a nézők is. A sorozat többszörös Primetime Emmy, Golden Globe és Screen Actors Guild Award díjnyért nyertes is lett. No, de jöjjenek egyébként a dalok. Madonna érkezik majd harmadikként, és a Hang Up, ez volt az ő nagy visszatérő slágere, hát bomba formában rukkolt elő az egész albummal Madonna, amin ez a bizonyos Hang Up szerepelt, addigra már ugye az Ashtanga jógába hitt, ez az alakján is látszódott, úgy még rendben volt a feje is egyébként, és elég komoly pénzért vette meg az Abbától az egykori sláger betétjét, amivel egyébként felturbózta ezt a bizonyos Hang Upot, ami pillanatokon belül érkezik. Azóta egyébként már saját csillaggal is rendelkezik a Hollywood Walk of Fame-en, amelyet egyébként eredetileg azt olvastam róla, 90-ben visszautasította, később aztán újból felajánlották neki. Jack Johnsonnal indulunk viszont, már is érkezik a Better Together tőle, hát ő eredetileg egyébként, mivel ausztrál, a szörfözésben próbálta megtalálni az élet célját, még gyerekkorában hivatásos szörfös is volt, egészen aztán egy súlyos balesetig, bár gitáron már 14 éves korában is játszott, a baleset utáni lábadozása során kezdett el komolyabban gitározni és dalokat írni. No, a debütálása a zenei piacon még ennél is később, csak az egyetem elvégzése után történt meg. Lassan indult be a karrierje, de aztán beindult, ennek egyik ékes bizonyítéka a Better Together pillanatokon belül. Kettejük között pedig majd a Gorillaz formáció érkezik, és a Feel Gooding, hát ez a dal nagyjából a 2005-ös évet el is vitte. Ők egyébként nagyjából tulajdonképpen megreformálták az egész hip-hop világot azzal a bizonyos hangzással, amivel ők képviselik ezt a bizonyos stílust. Nem voltak mindig sikeresek, az első koncertjeiken a párost például kifütyülték, amikor színpadra léptek. Ez volt a Source Awards díjátadó, ahol a legújabb új előadónak járó kitüntetést vették át. Most viszont már mindenki a hip-hop történet egyik nagy fordulópontját jelentő klasszikusként emlékszik arra a bizonyos albumra, amiért díjazták őket, és nem egy hallgató, az Outkast legjobb kiadványaként gondol rá. Úgyhogy pillanatokon belül ezzel a három dallal idézzük meg 2005-öt, jön a Better Together, aztán majd a Gorillaz és a Feel Gooding, és a végére Madonna és a Hang Up, itt a 98.6 Manna FM-en, közben felkészül 2015.

Itt a 98 pontat Manner Fement cikázunk az időben, 2005-öt idéztük fel az előbb, hát mint a tegnap lett volna, bár közhelyes ez, de tényleg egy Madonna Hang Up 2005. Mi van? Már ennyi idő eltelt. 2015-ben folytatjuk egyébként, hiszen mindig két évet hozok az időutazásban. Onnét majd érkezik a One Direction, itt lesz Karányi és a Sigma féle Change in pillanatokon belül. Továbbra is áll az ajánlatom, ha valakinek van életre szóló eseménye 2015-ből, amire velünk együtt emlékezne vissza, akkor ne tartsa magában. Jöjjenek ezek a sztorik SMS-ben. No de 2015-ben megdőlt az országos hőmérsékleti rekord Magyarországon, amikor Fertőrákoson 19,7 fokot mértek, Budapesten szintén megdőlt a rekord, ahol 16,7 fokot mértek. A pikantéria, hogy mindez januárban történt. Aztán hivatalos látogatásra ebben az évben érkezett hozzánk Angela Merkel, később aztán Vladimir Putyin, elég komoly dugókat meg felfordulást okozva a fővárosban. Ugye ők diplomáciailag kiemelt személyeknek számítanak, és bizony ennek megvan ilyenkor a megfelelő koreográfiája, hogy hogyan kell készülni az ő fogadásukra. Például lehegeztették a csatorna fedeleket is, hogy onnét illetéktelen alakok elő ne bukkanjanak. No, ekkor is volt egyébként májusban az Eurovíziós Dalfesztivál, a 60. egészen pontosan az osztrák polgármester köszöntötte a fesztiválon fellépő művészeket, minket pedig Csemer Bogi képviselt. Na de jöjjenek az előadók, akik megmászták a slágerlistákat 2015-ben. A One Direction még működött, létezett, már is tőlük érkezik a Drag Me Down, de aztán majd jön Karányi és Sigma is hozzánk. Hát a One Direction egy klasszikus tehetségkutatós formáció, ugye az X-faktorban jelentkeztek a srácok külön-külön, Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles és Louis Tomlinson, majd aztán Zayn Malik is csatlakozott a formációhoz, és aztán Simon Cowell, ugye maga az X-faktor atya és a zsűrik vezére úgy döntött, hogy lehet, hogy egyenként is jók a fiúk, de pont szüksége lenne a showbiznisznek meg a műsornak is egy fiúbandára, és aztán meggyőzte őket, hogy álljanak össze, milyen jól tette. Egyébként óriási sikereket értek el így együtt a One Direction tagjai. Hát sajnos valószínűleg nagy reuniónra már nem lesz lehetőség, hiszen Liam Payne tragikus körülmények között hunyt el néhány éve. Hogy a meglévő srácok egyébként összeállnak-e még négyen, az valószínűleg a jövő zenéje lesz. Aztán majd Karányi érkezik hozzánk, a korunk egyik legmenőbb DJ-je, aki már 19 éves kora óta aktív részese a magyar zenei életnek, ráadásul 2008 óta a Friendly Advertising reklámcég társtulajdonosa is, úgyhogy megfogadta a szülei tanácsát, van tisztességes idézőjeles szakmája is. Őt egyébként annak idején a Music FM-ben a Music Heroes DJ csapatának tagjaként is ismerhettük, és azt olvastam róla, hogy általános iskolásként a Prodigy, a Pink Floyd, Peter Gabriel, a King Crimson és a Jethro Tull zenéi hatottak rá, később aztán ez vezetett el a kiforrott zenei stílusáig, már is érkezik tőle a Hit Time, és aztán majd Sigma és a Change In érkezik, tulajdonképpen ez egy DJ duó, Cameron Edwards és Joe

Ramsey alakítják, Leedsből érkeznek hozzánk pillanatokon belül. Dallamos, pörgős és fülbemászó indulóikkal küzdötték fel magukat a Drum and Bass élvonalába, például azzal a dallal, amiben 2015-ben már abszolút ott volt az a hangzás, amiben meg tudták mászni a slágerlistákat, ez lesz majd a Change In. De egyelőre a One Direction-nel indulunk, már is a Drag Me Down, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98 pont Manna FM életöröm zenéke. Máris Olimörsz érkezik, egy igazán sokoldalú figura, akit ugye egy külföldi tehetségkutatóból ismertünk meg. Érdekes módon azt meg se nyerte, de mégis ő tudta leginkább sikerre váltani az ott megnyert ismertségét. Mostanában egyébként még rádiós műsorvezetőként is szerepel hétvégente egy angol rádióban, a Heartban, és két gyerekes boldog családapa, két kislánya van már Olimörsznek. Máris az egyik nagy sikere, ezzel egy megállás nélküli zenefutam indul el, ez lesz a Troublemaker.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Hangulatos miniparkkal lett gazdagabb Terézváros. A Kármán minipark még a nyáron nyitott, egy házszám nélküli, nagyon rövid utcát alakítottak át azért, hogy megvalósulhasson. Mára pedig birtokukba vették és megszerették a környék lakói. A Teréz körúttal párhuzamos, ma már nem létező Kármán utca, egykor a Podmanicki utcát és a szintén elég rövid Szobi utcát kötötte össze. Annyira rövid utcácska volt, hogy még házszám sem jutott neki, csak a macska kövek és a parkolóautók. Ráadásul különösebben vonzó sem volt. Ez volt az első utca a körúttól befelé a Városliget irányába. Hosszas tervezést követően Terézváros önkormányzata úgy döntött, hogy az utcát megszünteti és parkká alakítja át. Tavasz végén, nyár elején le is zajlottak a munkálatok, majd júniusban egy jazzfesztivállal nyitották meg az új közösségi miniteret. A Kármán minipark csendes, nyugodt kis sziget, pedig nagyon közel esik mindenhez, ami hangos. Lásd a Podmanicki utcán túl a körutat, illetve a nyugati pályaudvart és környékét. De mivel magas házak fogják közre, viszonylag rejtve van a szemek és a nagyobb zaj elől, írja Vilev Budapest. A Kármán minipark akár a parktervezés iskola példája is lehetne, mert a viszonylag kis területet úgy tudták berendezni, hogy eszükben sem jut róla a zsúfoltság. Jutott hely kényelmesen a zöld felületeknek, a pihenőpadoknak és a gyerekrésznek is. A Szobi utca és a Podmanicki utca felől közelíthető meg, mindkét irányból kerítés határolja, mert hogy nem használható 0-24-ben. A nyári időszakban május 1-e és szeptember 30 között 7 órától 21 óráig, a téli időszakban október 1-e és április 30 között pedig 8 órától 19 óráig léphetünk be. Jövő márciusban visszatér Budapestre a De Szalály. A társulat egy korábban már nagy sikerrel bemutatott előadásának felújított és feljavított változatával tér vissza, ami azoknak is nagy örömöt és újdonságot fog okozni, akik látták az eredeti verziót. Az MVM Domban 2027 márciusában 4 nap alatt 5 fellépése lesz az alternatív cirkuszi show-nak. Az óvó egy portugál szó, ami azt jelenti tojás, és ez a címe a társulat egyik legnépszerűbb előadásának is, melynek főszereplői bogarak, tücskök és pókok. Ők lepik fel majd Budapesten az MVM Dom jövő március 11 és 14 között. Az óvó megújult formában tér vissza a magyar fővárosba 5 látványos show erejéig, hogy a szereplők a gravitációnak gyakran ellentmondva nyűgözzék le a hazai közönséget. A Budapest század szervező Kék Kortárs Építészeti Központ már elkezdte a jövő évi sorrendben 17. fesztivál szervezését. Októberben támogatói városi sétákat indítanak, melyek azon túl, hogy nem mindennapi élményt nyújtanak, hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest száz biztosan megvalósuljon. Jövőre rendezik tehát a 17-et. Ennek a folyamatnak az egyik első lépés az, hogy októberben több izgalmas témájú városi sétát indítanak, méghozzá Budapestet alaposan, mélyen és jól ismerő vezetőkkel. A séták nem csak tudást és élményt kínálnak, de mivel ezek úgynevezett támogatói séták, a jegybevételek hozzájárulnak ahhoz is, hogy a 2027-es Budapest 100 megvalósulhasson. A Kék 2027 májusában 17. alkalommal rendezi meg a Budapest 100 építészeti kulturális fesztivált, melynek témáját idén decemberben árulják el. Mint minden évben, úgy jövőre is ingyenesen látogathatók a Budapest 100 programjai, melyek megvalósítása minden évben nagy kihívást jelent a szervezők számára. Korábban a látogatók és a szimpatizánsok közösségi támogatása fontos szerepet kapott a megvalósításban, a 2027-es fesztivált pedig részben a támogatói séták bevételéből finanszírozzák majd.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Visz az út.
1: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. No hát nem volt olyan rossz ez a hétindítás. Remélhetőleg mindenkinél olajozottan beindultak a dolgok, úgyhogy itt az idő a jutalomjátékra. Igazi feel good slágerek érkeznek a következő órában, nem csak hangulatában, hanem címileg is. Például jön majd a Feeling Good, a Good Feeling, a What a Feeling, de itt lesz majd a Black Eyed Peas, illetőleg Michelle Branch és Elias Junior feel good slágere is, hogyha úgy tetszik. Lady Gagával indulunk, Bruno Mars-szal közösen indítják mindjárt az újabb 60 percet.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
4: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Reklám hangzott el.
8: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Az államfő elmondta, olyan legfőbb ügyészt fog keresni, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfeledhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Hozzátette, a magyar embereknek joguk van ismerni az igazságszolgáltatás működését, és fontos, hogy helyreálljon a bizalom. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter. Az Alkotmánybíróság korábbi elnöke az Indexnek adott interjújában a többi között azt sérelmezte, hogy az alaptörvény módosításával, a 70 éves korhatár bevezetésével szeptember 1-én idő előtt megszüntették a mandátumát. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára, jelentette be Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter. A támogatásból egyebek mellett segítő és terápiás kutyák kiképzését, a szülőket segítő szolgáltatásokat, valamint új szakmai programok elindítását finanszírozzák. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók. A közös európai védelmet segítő programokat fogadtak el az uniós tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben. Közös finanszírozással támogatják azokat a hadászati prevenciós projekteket, amelyek meghaladják az egyes tagállamok anyagi és technikai lehetőségeit, például az űr, a lég, a rakéta és a tengeri védelem területén. Az együttműködés központi eleme a kelet-európai térség védelme. Meghosszabbították Szicíliában a catániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere. Európa legaktívabb vulkánja augusztus eleje óta folyamatosan működik. Catania repülőterét azóta már több alkalommal le kellett zárni. Országszerte süt a nap, Sopron térségében és az Alföld egyes részein néhol megélénkül a szél. Délután 22-25, este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: És akkor indulunk, már is innentől fogva csak a zenéke a főszerep, a mikrofonnál István Dániel. Én azt gondolom, megveregethetjük a tükörben a vállunkat, szépen elindítottuk a hetet. Túl vagyunk nagyjából a hétfőn, úgyhogy itt az idő, hogy a jó részét élvezzük. Igazi feel good dalok érkeznek pillanatokon belül, amivel leöblíthetjük a hétindítást, aztán még kellemesebb legyen a folytatás. Mindjárt érkezik Michael Bublé, Florida és Ablinker a témában, de egyelőre Lady Gagával és Bruno Mars-szal indulunk. Lady Gaga egyébként boldog anyuka, most már megszületett első gyermeke, béranya segítségével, úgyhogy eléggé kerek lett a család. Már is jön a Die With A Smile.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünk működik ám, egyre aktuálisabb, hiszen most már nagyon sokan hazafelé hallgatják a kedvenc rádiójukat autóban. A 0677986-ra várom egyébként a közlekedési információkat. A hallgatói mindig többet látnak, úgyhogy landoljon nálunk az üzenetet, továbbadassam a többieknek. Viber is játszik, ha az kézreálló vagy ingyenesebb, azt is tudunk fogadni. Én nézem a falat egészen délután 5-ig. Miközben egyébként itt az idő, hogy egy picit lazuljunk, szépen beindítottuk a hetet, ragyogó időnk lesz a folytatásban is, úgyhogy arra gondoltam, hogy így érezzük magunkat nagyon jól hétfő délután, nem kizárt ez a dolog. Már is érkezik a Feeling Good, a Good Feeling, a What a Feeling, de aztán majd az I Got a Feeling, az I'm Feeling You, és aztán a Jól Vagyok Elias Junior-tal, úgyhogy tényleg jó kedvel zárjuk a hétfő délutánt. Michael Bublé jön elsőként, és a Feeling Good. Hát, hogyha ő megérkezik az éterben, nem tudom ki, hogy van vele, a jazznek meg a swingnek köszönhetően mindig az ember olyan ünnepi hangulatba tudja öltöztetni a lelkét, szinte már karácsonyi hangulatot hoz számunkra. Egészen fiatal kora óta a műfaj nagy képviselője, sokan egyébként azzal szokták támadni, hogy az öltözete meg a stílusa miatt kicsit olyan öreges vagy korabén. Hát ez így ilyen formában nem igaz, ha mégis van valami igazság alapja, az annak köszönhető, hogy a nagypapája nevelte nagyon sokáig, illetőleg közel állt a nagypapájához Michael Bublé, aki eredetileg bevezette őt a Bakerit lemezek világába, ő tette föl az első nagy klasszikusokat, és hát rögtön nyilvánvalóan a gyerekkorában beleszeretett Michael Bublé ebbe a stílusba. A nagypapa volt egyébként az, aki benevezte őt egy kanadai tehetségkutatóba, amit csonk nélkül meg is nyert Michael Bublé. Igen ám, de nem tudta elhozni a végén a fődíjat, mert nem volt még 18, ez pedig a jelentkezés egyik kritériuma volt. Nem esett kétségbe, a következő évben megint elindult, és akkor már a nagykorúságot betöltve hozta el egyébként a fődíjat. Pillanatokon belül tőle érkezik majd a Feeling Good. Aztán majd Florida és a Good Feeling pillanatokon belül, hát nyilván ez egy tulajdonképpen művésznév, Tramar Dillardot takarja, aki többszörös Grammy-díjra jelölt amerikai rapper. 10 évesen még helyi rap csoportokkal kezdte el a karrierjét, később aztán már szólóban tolta, de együtt dolgozott nagyon sok mindenkivel, többek között T-Pain-nel. Nekem ami beégett vele kapcsolatban az az, hogy amikor a Radics Gigi nyerte meg a Megasztár Szakos Andival a döntőben, akkor Floridát hívták meg sztárvendégként, éppen akkor Magyarországon turnézott és készült egy nagy bulira, és beugrott a csajokhoz egy közös produkcióra, és annyira tetszett a két lány vokál a döntőben, hogy próbálta meggyőzni a szerkesztőket, hogy hagyd vigye tovább a koncertre a két hölgyet, de mondtak, hogy no, hát nyilván ők a főszereplők, ők innen a tehetségkutatóból nem tudnak elmenni, úgyhogy Floridát abszolút meggyőzte a két hölgye meg a sztárban. És aztán a végére majd Irene Cara érkezik hozzánk, és a nagy-nagy sikere, ami egyébként Grammy-díjat is hozott számára, a Flashdance betétdala érkezik majd What a Feeling. Hát ezt a dalt szoktuk egyébként a Flashdance-ből emlegetni, de hát az egész soundtrack óriási volt, ami készült a filmhez, szinte a zenék szerintem még jobbak is voltak, mint maga a film. Nem értettem egyébként már gyerekként sem az óriási hype-ot, ami egyébként körülölelte ezt a viszonylag alacsony költségvetésű produkciót, de hát azóta kulttá vált, nagyon sok videoklipben hozzák vissza azt a bizonyos casting jelenetet, úgyhogy fejet kell hajtani, a Flashdance bizony egy kultfilmé vált. No, ők érkeznek mindjárt, úgyhogy abszolút jó ízléssel, jó érzéssel mehetünk már is tovább. A hétfő estében jön a Feeling Good, a Good Feeling és a What a Feeling, itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Nagyon jó időnk lesz egész héten, de még a jövő héten is, ameddig a szem ellát. Egy csapadékra nagy szükség lenne, az most nem lesz, gondolom így a városban. Ez annyira nem hiányzik senkinek, viszont bomba elhúzódó ilyen. Nagyon kellemes, vénasszonyok nyarás hangulatban töltetjük ezt a hetet is, meg aztán a következőt is. 20 fok felett leszünk egyébként minden nap. Lehet, hogy a gumoly felhőzet megnövekedhet, de csapadékra nem kell számítani. És ez a 9 fokos hajnali hőmérsékleti érték, ez kalkulálható, úgyhogy aki korán indul, bizony rétegesen öltözzön, hogy aztán napközben ledobhassa a kardigánt, hiszen abszolút rövidújas időnk lesz egész héten. Már ez önmagában egyébként jó kis dobbantó arra, hogy jól érezzük magunkat, de ha még kell egy kis dopping a zenékkel, akkor én ezeket már is hozom, hiszen igazi feel good slágerekkel vagyunk. Már is a Black Eyed Peas, Michelle Branch, illetőleg Elias Junior garantálja a jó hangulatot. Jön az I Got a Feeling, az I'm Feeling You, és aztán majd a Jól vagyok Elias Gyulával, akinek az ismertebb neve az Elias Junior. Egyébként az apukája is híres volt, Elias Gyula lemezlovas fiáról van szó. Hát ő nagyon sok műsorban is szerepelt, nem biztos, hogy önálló jogon, hanem inkább a kulisszák mögül támogatott sok-sok versenyzőt, például a Csillagszületékben, a Megasztár második, harmadik kiadásában volt felkészítő tanár, de egyébként László Attila a Csillagszületék harmadik kiadásának győztese is gyakorolt vele még 2011-ben. Aztán együtt dolgozott Gáspár Lacival, Váci Eszterrel, Takács Tamással, Fekete Jenővel, Somló Tamással, Csárlival, Ruzsa Magdival és Tóth Verával is. Aztán majd a Black Eyed Peas érkezik, 2008-ból jön tőlük az I Got a Feeling, ami az egyik nagy átütő sikerük volt. Hát itt már ugye Fergie-vel nyomult a zenekar, és amivel megismertük a nevüket, az a Where is the Love volt, ami egy igazi pacifista himnusz. Aztán váltottak egy picit a stíluson, és jöttek ezzel a temperamentumos, berobbanó, jó életérzésű slágerrel, ami mindjárt felcsendül az I Got a Feeling. Ezt egyébként az 52. Grammy díjátadón is előadták, hiszen ott díjazták a dalt az év legjobb popdala kategóriában. És aztán majd Michelle Branch hozza a jó érzést Santanával közös I'm Feeling You-jával. Ő egyébként amerikai énekesnő, dalszövegíró, Phoenix városából érkezik hozzánk.

3 éves korában énekelt, majd 8 évesen énekórákra járt a Northern Arizona University-re, első gitárját pedig a 14. születésnapjára kapta, és egy héttel később meg is írta első saját dalát, a Fallen-t. Elég korán történtek vele a dolgok. Középiskola tanulmányait a Sedona Red Rock High School-ban kezdte, de az utolsó 2 évet aztán otthon fejezte be, hogy jobban koncentrálhasson a zenei karrierére. A szülei segítségével kisebb koncerteket adott, és 2000 júniusában elkészítette első független albumát, ami a Broken Bracelet címet kapta, és amelyen 14-15 éves korában írta a dalokat. Később aztán a koncertjein Sheryl Crow, Lisa Loeb, Jewel és a Fleetwood Mac dalait is előadta. Az átütő sikert egyébként Santanának köszönheti, aki ugye felkérte az egyik legmenőbb albumára, hogy közösen énekeljék el 2002-ben a Game of Love-ot. Ezzel az együttműködéssel egyébként Grammy-díjat is nyertek, és hát ez egy akkora dobbantó volt, hogy innentől fogva már mindenki megismerte Michelle Branch nevét. Bevált páros lett az övék, ennek egyik gyümölcse az I'm Feeling You, amit mindjárt hozok. De egyelőre a Black Eyed Peas-zel indulunk, az I Got a Feeling érkezik, és aztán a végére Ilias Junior is benéz hozzánk, itt lesz a Jól vagyok. Úgyhogy a hangulat az garantált, itt a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Olyan bomba időnk van tényleg. Én egész nyáron kiegyeznék egy ilyen mérsékelt meleggel, mint amilyen a mai napon is volt, és mint ami lesz egyébként a következő napokban, úgyhogy abszolút erre a szép őszi időre lehet felkészülni. Szinte már nyárias, ahogy mondtam, és a nyár, akkor a Bedouin Soundclash egy igazi nyári himnusszal startol mindjárt el. Tényleg a nyár eszenciája, hogy meghalljuk már az első néhány füllet hangot ebben a dalban. Remélem, hogy másokban is ezt váltja ki. Már is szól a Brutal Heights.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A Szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel bomba hétfőnk volt. Jó lesz majd a kedd is. Jövök egyébként holnap 2-kor, csak most búcsúzom István Dániel, leteszi a mikrofont, illetőleg átadja a kollégáinak, és aztán remélhetőleg holnap találkozunk. Tehát az életöröm zenék addig is maradnak, úgyhogy érdemes minket hallgatni. Jó szórakozást a műsorainkhoz.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt, meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesszák Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesszák Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesszák Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első négy ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek, a mérlegelés szakmai kritériumok szerint történt. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik Sesszák Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozott. Később több szervezet, például a Holokauszt közalapítvány, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt. Országszerte süt a nap, délután 22-25, este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
1: Manna Hits.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: This is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
3: I couldn't see it then, but I believe it now.
2: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
4: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Ma csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek. Skodán megyek, de tovább megyek. Az úton, ami hozzád vezet. Szeretem

0: játékokat. Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat

0: zenéket szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
5: Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt, meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. Marad a derült idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Felfüggesztette az országgyűlés Magyar Péter miniszterelnök, Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős miniszter, valamint Sesszák Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát. Az országgyűlési képviselőket érintő eljárást a legfőbb ügyész helyettese kezdeményezte. Magyar Péter esetében lopás, Hankó Balázsnál hűtlen kezelés, Sesszák Miklósnál pedig hivatali vesztegetés gyanúja miatt. A parlament a délelőtti rendkívüli ülésen döntött az ügyekben. Magyar Péter szerint önmagát leplezte le a legfőbb ügyészség azzal, hogy együtt kezelte a kormányfő és az Orbán kormány két volt miniszterének mentelmi ügyét. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, ezzel bebizonyították, hogy kit szolgáltak az elmúlt másfél évtizedben, miközben azt hitték, hogy elfedhetik cinkosságukat az Orbán rendszerrel. Őrizetbe vették Sesszák Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesszák Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Sem egyéni haszonszerzésre, sem pedig kiváltságokra nem használható fel a közhatalom egy demokratikus jogállamban. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Unger Anna úgy fogalmazott, a NER rendszer visszaéléseinek egyik tipikus ügye volt az úgynevezett vízumbiznisz, amelyben a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos politikai visszaéléseket vizsgálják. Hangsúlyozta, az első négy ügy kiválasztásánál nem volt szempont, hogy azok a volt kormányfőhöz kötődjenek, a mérlegelés szakmai kritériumok szerint történt. Elmondta azt is, hogy várhatóan szerdán kezdeményezik Sesszák Miklós KDNP-s képviselő előzetes letartóztatását. Meghalt Székely Gábor, a magyar zsidó közélet meghatározó alakja. A rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban Budapest főpolgármester helyetteseként dolgozott. Később több szervezet, például a Holokauszt közalapítvány, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöki feladatait is ellátta. Pályafutása utolsó szakaszában az újjáéledő egri zsidó hitközséget vezette. Székely Gábor 79 éves volt. Országszerte süt a nap, délután 22-25, este 11-17 fok várható. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure, and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

0: Anna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Felfüggesztették mentelmi jogát, majd őrizetbe vették a volt fejlesztési minisztert. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak a Volánbusz ügyben. Hangó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter mentelmi jogát, ugyancsak felfüggesztette a parlament. A politikust az NKA ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hangó Balázs közölte, hogy a parlament épületében marad, és idézzük, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Kizárólag szakmai kritériumok szerint választotta ki a vagyonvisszaszerzési hivatal azt a négy ügyet, amellyel a munkáját kezdi. Erről beszélt a Kossuth Rádió Kulcskérdések című műsorában a hivatal vezetője, Unger Anna. Az NVVH ma jelentette be, hogy elsők között vizsgálják az időközben őrizetbe vett volt fejlesztési miniszter Sesták Miklós ügyét, amelyben vesztegetés elfogadása a gyanú. A másik vizsgálat a szuverenitásvédelmi hivatal indok okolatlannak látszó propaganda és a rendezvény költségeit érinti. A harmadik önkormányzati park fenntartással és közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzésekkel, míg a negyedik a munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzésével és kiadásával kapcsolatos. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő hozzátette, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az Orbán kormány a politikai maffia gépezet részévé tette a szervezetet, és egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig az új legfőbb ügyész személyében is meg kell mutatkoznia. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő szervezetek számára. Jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter. A pályázatokat október 26-áig lehet benyújtani. Részletek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapján olvashatók.
0: Időjárás.
2: Ha Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Én szeretem a pogácsát, én sütöm a pogácsát, szerintem a legjobb tepertős pogácsát a sógornom süti, de lehet, hogy ma találok más is, aki süt még pogácsát többet, mint én. Judit Pogácsa műhelyben jelentkezik ma, a bőségkosar a zene, aztán irány a műhely.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosarát, és most a kosarunkat jófajta és sokféle pogácsával töltjük meg. Megérkeztem Judit pogácsa műhelyében. Egy kis zárójel, a Facebook elkezdte nekem, hát úgy karácsonyt feldobni, gyönyörű pogácsák képeit, szeretettel készült pogácsák, ilyen pogácsa, olyan pogácsa. Nem tettem össze, hogy ki az a Judit, aztán kiderült, ezt én már önöknek mondottam volt, hogy tévé előtt ilyen krupiéként dolgoztam, és az egy kedves kolléganőm volt Judit, akit hát egy helyről valók vagyunk, ugye a Kastanos Hajdamot, Kastanos Hungary-ből, aztán ott mindenki ment jobbra, balra, össze-vissza, te sok-sok-sok varga kanyar után megérkeztél pogácsa műhelybe. Miért pont a pogácsa lett a te helyed? Miért pont pogácsába vágtál bele?
2: A pogácsával nagyon kevesen foglalkoznak. Ugye ismerjük a klasszikus pogácsát, burgonyás, tepertős, sajtos, de a többit nem. És jártam a piacra, szeretek piacozni, és észrevettem, jött az ötlet, hogy sok mindent bele lehet még tenni ebbe a pogácsába. És volt egy időszak az életemben, egy néhány évvel ezelőtt elkezdtem kenyeret sütni, egy olyan pékségben dolgoztam, ahol igény volt arra, hogy tegyünk a kenyérbe, vagyis a korábban az előttem dolgozó pékek csináltak céklás pogácsát, kolbászos pogács, kenyeret, céklás kenyeret, kolbászos kenyeret, és sok minden más belesütöttek, és hát ugye én azért ebben nem voltam annyira jártas, és kitaláltam, hogy tegyük bele a pogácsába. És igazából innen indult az, hogy mi mindent lehet még beletenni a pogácsába. És ezért kezdtem ezzel foglalkozni, mert nagyon-nagyon kevesen csinálják ezt, és nagyon kevesen ismerik. Meglepő módon egyébként az emberek félnek sokszor megkóstolni, és visszautasítóak, de most már egyre inkább azt látom, hogy kezdenek felbátorodni, és van igény arra, hogy megkóstolják a különleges dolgokat is.
1: Na, elhoztuk a mézes madzagot, akkor mint gombócartúr annak idején, milyen csokoládét szeret. Akkor kezd el nekem egyszer csak úgy nem teljes körön, de felső, milyen típusú pogácsák vannak nálad. Hát akkor most bekapcsoljuk a gombot, és üljet a lista.
2: Hú, hát kezdem a legegyszerűbben, nyilván a sajtos pogácsa, van füstölt sajtos pogácsa. Egyes piacokon lehet kapni pesztós, zöld pesztós, piros pesztóval édesített füstölt sajtokat, ez ilyen paranica jellegű sajtok. Ezt is bele szoktam tenni a pogácsába, akkor egy újabb klasszikus, a jutúros pogácsa, tök magos pogácsa. Ugye ezek eddig ilyen elég népszerűek és ismertek voltak. Na, innen jön akkor a céklás tormás köménymagos, a pirított hagymás köménymagos pogácsa, szeretjük a csípőset, az alapenyós csilis pogácsa, hát a kolbász az ugye egyébként megint csak egy ismert dolog, de a kolbászos pogácsa, ezt lehet keverni megint csak csípős hozzávalókkal, egy újabb klasszikus a burgonyás pogácsa, most egy hirtelen nem egészen sorrendben jutnak eszembe a dolgok, de van még olivás pogácsa, fetás olivás pogácsa.
1: De igazából ez a sor, ez a, hogy telik-telik a pogácsa műhely élete, ez bővíthető. Tehát itt fantázia kérdés, és olyan, hogy mi illik bele. Tehát azért még van olyan pogácsa, amit most nem tudom, mondjuk egy év múlva már a palettán lesz lehet.
2: Én úgy jövök, megyek a piacon, vagy a bevásárlás folyamán, a napi szintű bevásárlás folyamán, hogy mindig azt nézem, hogy mi lehet még. Tehát ennek igazából tényleg csak a fantázia szab határt, meg az ízlés, hogy ki mit szeret, vagy nyilván sok-sok összetevőt nem szabad összekeverni, mert annak értelme nincsen, de mindig lehet belevinni egy kis csavart. Tehát a raclette sajtos pogácsába például egy édes, ecetes hagyma, ami olyasmi, mint a gyöngyhagyma, ez van beledarálva, és ebbe van például egy kicsi csavar, ami abszolút szerintem keveseknek jut az eszébe. Vagy például van az algás pogácsa, a nagy sushi kedvelőknek, ez eredetileg cukinivel lett megalkotva, de én úgy gondoltam, hogy uborkával ez jobban működik.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, belé folytatjuk a szó, hogy itt beindult, és mondanám, még van, de még lesz erre lehetőség. Kíváncsi leszek a következőkben, vidám zenék után az alaprecepte, hadd nem titok, csak akkor persze, meg hogy például van-e klasszikus töpörtyös pogácsa. Hamarosan választ kapunk ezekre a kérdésekre is. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből jelentkezünk.

0: Hőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Hőség kosarát itt a 98.6 Manna FM-en. Következőket látom itt a polcon: őrölt köménymag, kandírozott narancs, tökmag, vaníliás cukor, például szezámmag, de ott hagytuk abba, hogy Juditba belefojtottam a szót, mert óriási a választék. Pontosan milyen pogácsák vannak még, a zenék alatt egy kicsikét átvettük és felkészült, folytatjuk a listát.
2: Szóval, ami egy nagyon különlegesnek számít, és aki szereti a humuszt, humuszbárba jár, mint én, onnan jött az ötlet: római kömény és répa. Tehát ezt ugye így lehet kapni, egy párolt répa római köménnyel így lehet kapni a humuszbárban, na ezt is tökéletesen bele lehet tenni a pogácsába, vagy mint például a spenótos pogácsa, egy megbolondítva egy pici fokhagymával, ugye ez is nagyon-nagyon finom tud lenni. Gombás, oregános, vegyes erdei gomba, megbolondítva egy kis oregánóval, vagy bazsalikommal, lepirítva alatta egy kis hagyma, ez is tökéletesen beleillik a pogácsába.
1: Ezeket mind kikísérletezett, ha új íz jön, és akkor van egy ilyen szűk réteg, aki megkóstolja, és akkor utána vagy a piacra?
2: Igen, ezek ki vannak kísérletezve, de általában a második sütésre ez már jól szokott lenni. Nekem van ehhez egy ilyen Isten adta tehetségem, vagy ráérzek, vagy szeretem az ízeket, meg egyébként tényleg szívvel lélekkel csinálom, és nagyon szeretem, amit csinálok. Ez úgy jön, ez úgy belülről jön. Tehát van, amikor receptet föl sem írom, hanem egész egyszerűen fejbe van. Van, amikor improvizálok, de nyilván a cél azért a piacon, hogy a vevő mindig ugyanazt kapja, és ne legyen ugyanannak a terméknek hétről hétre más az íze. Tehát ezért ezek alap dolgok, amik hétről hétre megjelennek a piacon, ezek mindig egyformán szoktak sikerülni, de igen, ki van kísérlet, ez a család kóstolja elsősorban. Másodszorban pedig a piacon jön meg az eredmény, amikor pozitív visszajelzéseket kapok, és ez visz mindig előre, hogy jobbat és jobbat csinálni, vagy még többet, vagy még újabbat, mert ez egy óriási jó dolog, mikor azt mondják nekem a piacon, hogy tartsak workshopot az asszonyoknak, a feleségeknek, és nagyon örülnének, hogyha megtanulnák azt.
1: És lesz ilyen workshop?
2: Elképzelhető, hogy lesz, ez még a helyet ki kell alakítani, de tovább, tehát ez csak kifejezetten házi jellegű sütemények, mint például majd a Rákóczi túros, de ugye most a pogácsáról beszélünk, annak volt nagy sikere még egyébként korábban.
1: Ugye alapdolgokról mondottál volt, hogy alapdolgok, maga a recept is egy alapdolog, tehát egy alaprecept, és akkor azokat bolondítod meg, vagy pogácsánként, esetleg az alaptészta is más.
2: Nem, van egy alaprecept.
1: Ami titkos?
2: Ami mondjuk így, hogy titkos. Mondjuk így, hogy titkos, de van egy nagyon egyszerű alaprecept. Ez a lényeg, hogy élesztőt nem használ.

0: Ez miért lesz így, vagy miért lehet, hogy miért fogok váltani margarinra. És azon túl még...
1: Mehet a lista tovább bőven? Hogyne, hát legyünk büszkék rá, hogy ennyi van.
0: Jó, na egyébként egy teljesen új felfedezésem most a grill paprika, fetes grill paprika, ami egy új, ami még nincs, ezt tegnap találtam ki, ami a következő napok kísérletei közé fog tartozni, de ha már grill paprikánál tartunk, ami egy nagyon jó bejáratott recept, az a padron grill paprika, ez mikor belesül a pogácsába, ez isteni jó tud lenni, ezt meg lehet esetleg még fejelni, ha teszünk mellé valami különleges sajtot, vagy egy old holland goudát, vagy pedig egy sima egyszerű sárga cheddar sajtot, tehát valami, ami egy kicsit más, ugye az alaprecept az egy amerlanda trappista sajt van benne, de mindegyikben, de ez még kíván egy kicsi mást ízt is, tehát innen jön az, hogy van egy alaprecept, és akkor még szépen, ahogy kóstolgatom a kisült alapterméket, jönnek az ötletek, hogy még mindent lehet beletenni.
1: Elindultunk a választékbirodalmába, nem kaptunk kérdést, de nem felejtjük el a tepertős ütúros pogácsát is. 98.6 Manna FM, a bőségos a zene, aztán érkezünk vissza Judit Pogácsa műhelyébe.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, a helyszín pedig Judit Pogácsa műhelye. Egy ilyen gyönyörű, szép, rozsdamentes asztalt ütöttem meg, éppen itt ilyenek kellenek, ezen készülnek a pogácsák. A klasszikus pogácsa is, tehát ha az ember pogácsára gondol, akkor a krumplist, azt mondtad, de tepertős vagy jutúrós pogácsa, mind a kettő megvan?
2: Megvan, persze mind a kettő megvan. A jutúrós pogácsa az van kaporral és kapor nélkül. A kapor ez egy megosztó fűszer, ki szereti, ki nem szereti. A tepertős pogácsáról meglepő módon az a tapasztalatom, hogy nem félnek tőle az emberek, ugye túl sok zsír tartalmazhat, és nem mindenki szereti ezt. Tehát azért azzal úgy óvatosan dolgozom, de van. És most a legújabb, amit kitaláltam nem is olyan régen, hogy ezt kombinálom asszalt szilvával.
1: A tepertős pogácsát?
2: A tepertős pogácsát az asszalt szilvával, de annak nem pogácsa formája van, annak más formája van, de nem árul már, hogy milyen.
1: Igazából lehetett ilyet kapni, ilyen tepertős pogácsa tésztából készült levél, és akkor benne volt szilvalekvár. Tehát a kettő végül is nem üti annyira nagyon egymást. Ez nem a te műhelyedről van mozgó, csak hogy ilyet már láttam és ettem.
2: Igen, ilyenek vannak, de azok vagy hájas tésztából, vagy leveles tésztából készülnek. Ez ugyanez a pogácsa, mint amit most beszélgetünk, csak a tepertős változat, de nem pogácsa formája van, hanem hajtogatva van, egy kicsit más, de ez most egy egészen új ötlet volt tőlem, hogy kb. Két héttel ezelőtt, még nincs kint a piacon, de hamarosan érkezik.
1: Ha egy számot kell mondani, akkor hányféle pogácsa van körülbelül, csak nagyságrendileg?
2: Hát olyan 23-25, de mondom, mindig jönnek az újabb ötletek. Tehát ez a fetás grillpaprikás az éppen tegnap született gondolat volt, mert megláttam valamit a hűtőszekrényben, és gondoltam, hogy hú, ezt is bele fogom tenni, és szerintem nagyon jól fog működni.
1: Tehát pont egy óbudai pékségben kajáltam, és sült paprikás fetás sajtkrémet ettem, tehát összeérnek a dolgok. Szerintem, hogyha a 100. pogácsát meg lesz, akkor arra újra ki fog jönni a műsor, és azt megnézzük. No, de viszont elég sokat jársz piacra. Miért tartod fontos azt a, nevezzük ezt analóg kapcsolatnak, a vevő és a készítőmester között. Szeretsz beszélgetni az emberekkel, mondanak véleményt, táplálkozol belőle, miért jó piacozni?
2: Meglepő, ez egy fordulat az életemben az utóbbi időben. Igen, nagyon megszerettem a piacokat. Szeretek az emberekkel beszélgetni. Érdekes. Tehát ez a termék, ez nem adja el magát, ugye az ember meglátja, bolint egyet, jó pogácsa, és megy tovább. De hogyha elkezdesz beszélgetni, megkóstoltatod, megismerteted, akkor van rá hajlandóság. Az emberek szeretik a finom dolgokat, ugye enni szeretünk, és szeretik kényeztetni magukat különleges dolgokkal. Vannak akik természetesen nehezen fogadják el, de a tapasztalatom az, hogy 90%-ban ez jól működik, tehát ízlik az embereknek, van, aki egy kicsit bátortalan, van, aki meg egyáltalán nem kóstolja meg, de van, aki egy pici beszélgetés után azért mégiscsak, mondjuk egy ilyen algás cukini is, vagy egy ilyen római köményes répás, ez egy kicsit így nem mindenkinek az ízvilága, de aki kicsit bevállalos, az megkóstolja, és nem szoktak benne csalódni. Tehát ugye a többség ez mindig úgy megy el, hogy hú, hát ez nagyon finom, kérek 10 dekát, aztán sétál tovább, és akkor visszajön a következő adagér, mert hú, ez annyira finom volt, hogy visszajöttünk. Sőt, volt olyan, hogy így jöttek a karácsonyi megrendelések is, ugye sok karácsonyi vásárban voltunk a decemberben, és ez mind a kóstoltatás. Nagyon fontos egyébként a pogácsánál, meg az ilyen különleges, ismeretlen dolgoknál, hogy kóstoltassunk, beszélgessünk az emberekkel. Igen, ez fontos.
1: Szép tempó lehetett itt karácsony előtt, gondolom akkor, de rengeteg, hogy az ember ugye próbál leadni mondta a munkába, és ha talán egy jó pogácsát, akkor lehet, akkor inkább megrendeli. Amúgy ez a fajta pogácsa csak a sütésnapján jó, vagy másnap is jó, harmadnap is, uram, bocsánat, mikor, hogy?
2: Hát ez ugye a legjobb az sütés napján, tehát ez de felmelegíthető másnap, és mint mondtam, hogy azért a zsíradékot tartalmaz, hogy a zsíradék újra feléled a pogácsában, és ettől ugyanolyan ropogósá válik, de hát ezért nyilván ez frissen jó.
1: Kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor a Judit Pogácsa műhelyben vagyunk, zene, aztán arra ezek kíváncsi, hogy egyedül hogy lehet vinni egy ilyen vállalkozást, mennyire könnyű dolgom a Juditnak. Zene, aztán folytatjuk.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. Judit pogácsa műhelyben vagyunk. Úgy kaptuk el, hogy még nem készülnek a pogácsák, mert tudta, hogy riportozunk, utána viszont előbb volt egy rendelés, mikor a zenét hallgattak. Hát beindul itt a munka. Hogy milyen könnyű megtalálni a vevőt? Mennyire fontos az online jelenlét? Ugye mi is úgy találkoztunk, hogy csak jöttek a posztok, a pogácsaképek, hogy mondottam volt, hogy nem tettem össze, ki az a Judit, az én volt kolléganőm. Mennyi idődet viszi el az ilyenfajta marketing? Mennyire kell ez?
2: Én hiszek a social media erejében, és igen, sokat posztolok, mindent kirakok, tehát, de egészséges mértékkel azt gondolom, tehát ezért túltolni sem szeretném. Hát ha belemerülök, akkor órákig vagyok képes ezzel foglalkozni, mert szerkezgetem a képeket, szeretem fotózni, amit sütök, szeretek szép képeket feltenni, 3 Facebook oldalam van, ahol folyamatosan mennek a posztok. Én hiszek ebben. Hogy mennyire nehéz, nem egyedül csinálom, van egy párom, aki segít, tehát igazából ketten csináljuk, ő a céges dolgokban tud segíteni, a papírmunkában ebben egyáltalán nem vagyok jó. A sütés része az én részem.
1: Az a szebbik része, nem? Amikor pont erre jött volna a kérdés, hogy ugye egyedül egy ilyen teristele adminisztráció dolgodátok, ezt a párod az lefedi, aki hasonló élelmiszeripari szakmában dolgozik, szóval lehet, hogy hamarosan találkozunk, hogy itt a Bőség kosarában majd megdumáljuk. Szóval akkor bejössz igazából, és akkor csak művészkedsz, nem? Egy újabb pogácsát kitalálsz, megalkotod. Nyilván ez egy nagyon kemény munka azért, ennyi pogácsát termelni egy nap. Hogyha megfordulok, azért van 2 dagasztógép, amiben azért bele kell tenni a lisztet. A 2, ez kemence, hogy hívják ezt?
2: Igen, kemence, sütőkemence.
1: Élem szerint a sőjök, de már nagyon régen eltelt, sütőbeli kemence, szóval azért ez egy munka, tehát ez nem annyira rózsaszín, bejössz itt, gyurogatsz, hanem ezt termelni kell rendesen, nem? Hogyha csúcs van, akkor mit tudom, egy nap hány kiló pogácsa termelődik itt az üzemben?
2: Hát 30 kiló az alaprecept, de hát ebből nem mindig van egy, van, amikor 2 is kell. Igen, ez egy fizikai munka. Tehát ez egy nehéz tészta, zsíros, nehéz tészta, ezt az üstből ki kell emelni, az üstöt utána ki kell mosni, ez nem egyszerű, de én annyira szeretem ezt csinálni, hogy nekem ez nem fárasztó. Tehát ez engem szórakoztat, kikapcsol. Ugye itt lakom, ahol a kis műhelyem van, vannak barátaim, bejönnek, beszélgetünk, tehát úgy egyedül vagyok, hogy a munkában egyedül vagyok, de alapvetően nem szoktam egyedül lenni, tehát jönnek és szórakoztatnak, szól a zene. A karácsony az húzos volt, nagyon sok munka volt, naponta 12-14 órát itt voltam, nem csak pogácsát sütöttem, rengeteg begli megrendelésem is volt. Nem könnyű, de nagyon szeretem csinálni. Nem tudok nemet mondani, és nem tudom meghúzni a határt, hogy eddig és nem tovább, tehát addig csinálom, ameddig erőm engedi. Tehát ez napi 12 óra, ma is biztos, hogy nagyon sokáig itt leszek.
1: Egy vidám hangulatú műhelyben vagyunk, az óbudai lakótelep egyik házának az aljába, képzeljék el, még a nap is besült. Ugye annó még nem épültek olyan sűrűn ezek a lakótelepek, gondoltak némi élettére, fák, parkok, stb. Ez korábban egy pizzeria volt, most pedig itt belakta, és nagyon tágas, nagyon kellemes munkahelynek mondhatod. Én csak a rádiót hallgatnék, a tejedben biztos ezt csinálod. Így. Szumaszumárom, milyenek a munkának a szépsége? Az, hogy a magadura vagy, az, hogy alkothatsz, az, hogy emberekkel találkozhatsz?
2: Igen, elsősorban inkább az, hogy jó visszajelzéseket kapok, és ízlik, amit csinálok. Mm-hmm. Tehát, hogy folyamatosan azt hallom, hogy hú, ez isteni finom, hú, ez nagyon jó, hú, hát a feleségemnek is megtanítaná. Ez ennél több szerintem nem kell ezeknél a visszajelzéseknél, és igen, szeretem csinálni, és tényleg ez egy nagyon kellemes környezet, itt a Holdudvart látom, kinézek az ablakon, emberek jönnek, mennek. Szeretek itt lenni, és nagyon jól sikerült összerakni ezt a kis műhelyt a régi életem kapcsolatrendszerén keresztül, nem volt nehéz, gyorsan kellett dönteni, gyorsan kellett megcsinálni, volt rá 3 hetünk karácsony előtt, hogy ezt az egészet összerakjuk. Én azt gondolom, hogy ez egy jól sikerült, jól induló vállalkozás lett, és remélem, hogy jó úton fogunk tovább menni, tehát hogy ezt a lendületet visszük tovább, és minél többet és többet szeretnék csinálni, és még a bővülés lehetősége sincs kizárva. Ugye ez a helység, ez elég nagy ahhoz, hogy itt még vannak lehetőségek, amiket később ki lehet használni.
1: Visszatérünk, hogy ezek a lehetőségekből valóság lesz. Egy olyan hölgyel beszélgettem, aki szeretetből csinálja a pogácsát, és ez nyilván visszaköszön a tésztákba is. Ez volt a Bőség kosara, Judit pogácsa műhelyéből. A viszonthallásra.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Vagyonzárat rendeltek el a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjánál. Felborult két petróleumot szállító tartálykocsi Budapesten. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Őrizetbe vették Sesták Miklós KDNP-s képviselőt a központi nyomozó főügyészségen, közölte a politikus ügyvédje. A volt fejlesztési miniszter azután ment be az ügyészségre vallomást tenni, hogy az országgyűlés reggel felfüggesztette a mentelmi jogát. Sesták Miklós ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A KDNP-s politikus korábban alaptalannak nevezte a gyanút, és tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Zár alá vették a Volánbusz egyik gyanúsítottjának csak nem 290 millió forintot érő ingatlanát. Közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelmet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tart osztottak le. Jelinek Dánielt, az Indotek csoportvezetőjét, és Szívek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Felborult egy petróleumot szállító tehervonat két tartálykocsija Budapesten, a 10. kerületben, Rákos állomás közelében. Egy harmadik kocsi veszélyesen megdőlt, közölte a katasztrófa védelem. A tűzoltók az egyik tartálynál már megszüntették a szivárgást. Az érintett vasúti szakaszon teljes vágányzár van érvényben. A Mavinform tájékoztatása szerint jelentős korlátozásokra, késésekre, kimaradó járatokra, pótlóbuszokra kell számítani a Budapest 60 Miskolc és a Budapest Szolnok Békéscsaba vonalon, valamint a Rákost érintő elővárosi közlekedésben. Meghosszabbították Szicíliában a katániai repülőtér lezárását az Etnából felemelkedő hamufelhő miatt. Így mai félig nem indít és nem fogad járatokat Olaszország 5. legnagyobb repülőtere.
0: Időjárás.
2: Ha Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, majd napos, száraz idő várható. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel arról beszélgettünk ma, hogy miért is olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés, és ugye ezt nagyon sok szempontból lehet vizsgálni, magát az együttműködést, úgyhogy minden irányból megközelítjük és szétszálazzuk majd ezt. Szia Nelly, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal, hogy mit is értünk együttműködés alatt. Milyen értelemben érdemes róla leginkább beszélni, mert vannak ennek a leginkább problematikus területei természetesen.
2: Szerintem mindannyian benne vagyunk valamiféle együttműködésben, még akkor is, hogyha erről nem beszélünk, vagy nincs egy konkrét szerződésünk, vagy nincs egy megállapodás. Minden együttműködés alapú ugyanis, még akár a saját magunkkal való kapcsolódás is, szóval egészen innen indulnék. Amikor azt mondom, hogy én együttműködő vagyok, akkor alapvetőleg azt hiszem, hogy a legtöbben azt gondoljuk, hogy kompromisszumkész vagyok, valahogy tudok idomulni a másikhoz, meg tudok felelni a közös szabályainknak, elvárásainknak, szóval, hogy meg hogy kedves vagyok. De valójában az együttműködő képesség, illetve készségnek nem ez az alapja. Nem az az alapja, hogy én a másik kedvére teszek, vagy én azért veszek részt bizonyos együttműködésekben, hogy a másiknak jó legyen. Az együttműködésből valahogy elfelejtettük a szó elejét, ezt az együtt. És én azt hiszem, hogy ma Magyarországon, de lehet, hogy nemzetközi viszonylatban is igaz, de amit én is tapasztalok, vagy látok magam körül, az az, hogy az emberek általában egyoldalúan gondolkodnak magukról, még együttműködéseikben is. Nem tudom, te ezt hogyan tapasztalod.
1: Ezt látom én is. És ezt én betudom annak is, hogy a social media felületeknek köszönhetően óriási elvágyódás van az emberekben, nem csak földrajzilag, de úgy is, hanem a személyiségükből, a lelkükből, a testükből, a gondolkodásukból kibújva, hogy időnként legyenek mások, és ebből születhetnek fals együttműködések, az önmagammal való együttműködés is nehézzé válik így, és ez az egyre gyorsuló világ, és azok a követelmények, amiknek egyébként szerintem tök feleslegesen és fájdalmasan nehezen megpróbálunk megfelelni, azok is eltorzítják ezeket a valódi együttműködéseket.
2: Abszolút egyetértek, és ugye ami nagyon szomorú az, hogy én nem is tanuljuk meg, hogy hogyan lehet jól együttműködni. Szokták mondani, hogy ilyen együttműködésfejlesztési programok vannak például a cégeknél, hogy hatékonyabbak legyünk, hogy jobban működjön a csapat, hogy eredményeket érjünk el. De szerintem már az iskolában el kéne kezdeni, valahol azt gondolom ezt a szocializáció részévé kéne tenni, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy hogyan tudnak jól együttműködni egymással, és annak ne az legyen a feltételrendszere, hogy viselkedj jól, alkalmazkodj, felelj meg a másiknak, és a többi, és a többi, hanem hogy azt együtt találjuk ki, hogy lesz nekünk ez jó. Én mire vagyok alkalmas egy együttműködésben, én mit várok egy együttműködéstől, és mit várok tőled, és fordítva. Tehát, hogy ezt beszéljük meg az elején, mert szerintem a legelső lépés az az, bármilyen együttműködésbe is fogunk bele, hogy üljünk már le, és beszéljük már át ezeket a dolgokat, mert aztán utána később jön a csatlakozás, hogy én nem erre számítottam. Vagy én azt gondoltam, hogy te majd ilyen meg ilyen leszel, meg hogy a közöttünk lévő együttműködés majd ilyen meg ilyen lesz.
1: De akkor már itt egy pillanatra meg is kell, hogy álljunk, mert hogy elvárások, vagy hogy mire számítok, ez már önmagában egy picit megnehezíti a dolgot, nem? Ha elvárásokkal megyek bele egy kapcsolatba, bár ilyenkor mindig eszembe jut ugye a Szép Remények című írás, illetve hát a film természetesen, hogy ugye angolul azt mondjuk, hogy expectations, ami tulajdonképpen nem elvárás, hanem az, amivel kapcsolatban, vagy amire én számítok, vagy amire várakozom, vagy vágyakozom az illetővel kapcsolatban, vagy az adott együttműködéssel kapcsolatban, nem pedig, ahogy először a magyar nyelvbe leszünk be az elvárás szó.
2: Így van, egyébként az egyik kedvenc regény a Great Expectations, úgyhogy köszönöm, hogy behoztad, és valóban egy egészen másik minőségről beszélünk. Az, hogy én mire számítok az élet élettől, mit várok az élettől, hova szeretnék eljutni. Ebben benne vannak a vágyaim, az álmaim, az elképzeléseim, amiket aztán utána tervek ki tudok kovácsolni, és aztán nyilván adott esetben akár ütemezni is tudom. Ugye, hogyha ez a folyamat, akkor alapvetőleg egy együttműködés viszont ténylegesen arról kell, hogy szóljon, és onnan kell, hogy induljon, hogy ezeket merjük kimondani, ezeket merjük lefektetni. Még ha csak szóban, vagy hát nehogy Isten írásban, mondjuk szerződés formájában, amitől nagyon meglepődtem egyébként az elmúlt hónapokban, vannak emberek, akik kóckodnak. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert emögött én azt gondolom, hogy elköteleződéstől való félelem, vagy az elköteleződéstől való félelem, félelmen keresztül a bizalmatlanság kérdésköre vetődik fel.
1: Jó,
2: akkor... Mindjárt innen indultanék, hogy tényleg érdemes megfogalmazni, hogy mit várok el, nem csak tőled, magamtól, én mit tudok adni, mit várok tőled, és hogy ez hogy lesz jó.
1: Na akkor ezzel folytatjuk, ugye mondtam az elején is, hogy egy nagyon izgalmas a téma, miért olyan nehéz, és milyen a valódi együttműködés. Erről beszélgetünk ma, és akkor jönnek az elvárások, ezt fogjuk szétszálozni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Miért olyan nehéz együttműködni, és milyen a valódi együttműködés? Erről beszélgetünk a mai Lélekszörfben. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Elvárások, vágyakozások, mire számítunk a másikkal, illetve a másikkal való együttműködéssel kapcsolatban? Vannak-e red flagek, úgynevezett figyelmeztető jelek itt, vagy mondjuk ingoványos talaj, amit nem érdemes érinteni? Mármint nem a beszélgetés közben, hanem egy ilyen helyzetben.
3: És vannak. Ami nagyon nagyszerű, hogy körülbelül ugyanazt a viszont érdemes kialakítanunk az úgynevezett vörös zászlók megjelenésével kapcsolatban, mint amikor a testünk jelez. Mi már nagyon sokat beszélgettünk az önismeret kapcsán arról, hogy amikor a saját egészséges keretrendszerünket, vagyis határainkat felállítjuk, akkor tulajdonképpen ugyanezt történik. Nekem mikor jó? Én miben működöm jól? Mettől meddig szeretném, hogyha elmennénk? És ugyanezt történik itt is. Viszont ha jönnek a figyelmeztető jelek, hogy na ez az, amire nem számíthatsz, vagy valami olyanra számítasz, ami nem fog megérkezni a másik fél részéről, akkor ahogyan a testünk jelez, amikor a tudatosságunk belép, ugyanúgy figyeljünk ezekre. Mik lehetnek ilyenek például? Egyrészt, ha már az elején tényleg odafigyelünk, és lefektetjük az alapokat, és azt mondjuk, hogy figyelj, én úgy szeretnék veled együttműködni, hogy nem tudom, két naponta beszélünk, kommunikálunk egymással, és kicseréljük egymással azt például, hogy ki hol tart, vagy mik a dilemmák, mik a feladatok, és a többi, és a többi. Ha ez nem teljesül, akkor tudhatjuk, hogy a másik valamiért, bár megbeszéltük, hogy így fogunk működni, vagy nem tudja ezt teljesíteni, vagy nem akarja. És nyilvánvalóan, hogyha ez egy ilyen elhúzódó történet, és ez többször előfordul, és bár többször megbeszéljük, hogy erre szükség van ahhoz, hogy kölcsönösen meg tudjunk egymásban bízni, és tudjunk együtt működni, és mégsem teljesül, akkor érdemes ennek az okait feltárni. Mert nem biztos, hogy amiatt nem történik ez meg, mert a másikban nem lehet bízni, mert a másikra nem lehet számítani, hanem lehet, hogy egyszerűen a másik elúszik az idejével, vagy számára ez diszkomfortos, bár azt ígérte, hogy ez így lesz.
2: Tudod, mi az érdekes? Hogy amikor elkezdtél erről most mesélni, rögtön az jutott eszembe, hogy hányszor előfordul az olyan típusú érzékeny emberekkel, amilyen te és én is, és szerintem nagyon sok a hallgatók közül még vagyunk, hogy nagyon lelkesen ezzel a túláradással ugrunk bele kapcsolatokba, és nem is látjuk, hogy a másik valójában milyen, annyira akarjuk őt valamilyennek látni, vagy annyira jól esik az a kezdeti viselkedés, és az én valamilyenségemet teszem bele a kapcsolatba, nagyítom föl, és nyomok bele sokkal több energiát, és aztán egyszer csak, amikor ez az energia fogytán van, akkor kiviláglik, hogy valójában milyen az a kapcsolat vagy kapcsolódás, modern szóval, ugye divatos szóval élve, és akkor egyszer csak kifut a szufla, és lehull a májafátyol, ugye, amikor látjuk, hogy tulajdonképpen ki is a bűvész.
3: És erre azért nagyon fontos odafigyelni, mert, és pont emiatt mondtam, hogy a nulladik lépés az, ugye, az, hogy tényleg szálljunk erre időt, üljünk le, hogy én mit tudok hozni ebbe az idézőjeles házasságba. Tehát én mire vagyok hajlandó? Ehhez természetesen nagyon jó önismeretre is szükség van. Pontosan tudnom kell a saját határaimat, tudnom kell azt is, és ki is kell tudnom mondani egy együttműködés elején, hogy bizony néha ígérek olyat, és nagyon őszintén ígérek olyat, nem azért, mert be akarlak csapni, meg akarlak vezetni, mert nagyon lelkes vagyok, és túlvállalom magam. Ígérek olyat, amit nem biztos, hogy hosszú távon fogok tudni hozni. Szóval ezekre figyelj majd oda, és akkor majd hív fel a figyelmemet, hogy megint ez történik. Ha tudsz így velem együttműködni, akkor ez egy sikeres együttműködés lesz. Mert egyéb iránt egyébként, amit meg jó dolog, amit jó dologként behozok ebbe az egészbe, az mondjuk a részletekre való odafigyelésem, mondjuk a megbízhatóságom, mondjuk a gyorsaságom, és mondhatnék egy csomó ilyen dolgot. Szóval, hogy a legelején ez az úgynevezett, úgy is szoktuk hívni egyébként, hogy tisztázó beszélgetés, még mielőtt elköteleződünk egymás felé, és ez nagyon fontos, mielőtt tiszta szívből őszintén elköteleződünk egy közösben, egy együttműködésben, ezeket mondjuk ki, és mondjuk el, meséljük el a másiknak, igen, a rosszat, a jót, a gyengeséget, az erősséget, a sebezhetőségünket, igen, ilyenkor ki kell tenni az asztalra, különben közben fog kiderülni, és bizony csalódni. csalódások fognak érni.
2: De Nelly, ezt egy barátságnál nem tudjuk megtenni. Mi a helyzet, amikor ezt egy barátság aspektusából vizsgáljuk, ezzel folytatjuk? Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Mire kell odafigyelnünk? Mi van akkor, hogyha ez az együttműködés mondjuk történetesen egy barátság? És akkor folytassuk onnan, ahol az imént letettük a fonalat. Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, szakértő vendégemmel beszélgetünk erről. Szóval egy barátságnál az ember az elején nem érzi szükségét, hogy lefektessen ilyen szabályokat, mert hogy pont ugye a túláradásban azt gondolja, hogy hát minden úgy van, ahogy érzi, vagy ahogy sejti, vagy ahogy hinni szeretné. Érted, amit mondok?
4: Igen, igen. Ugye a témánk tekintetében az együttműködésben ott azért fontosak ezek a dolgok, hogy ezeket kimondjuk, mert ott valamit elvárunk ettől az együttműködéstől. Egy sikerességet, egy eredményt, mondjuk egy termék létrehozását, egy közös program létrejöttét, és a többi, és a többi. Szóval ott van egyfajta ilyen idézős üzleti elvárásunk egymással szemben. Uh-huh. És hogy ott ne az történjen, hogy időközben kiderül, hogy amit én elvártam ettől az együttműködéstől, az nem azért nem tud létrejönni, mert nem tudom, megváltoztak a körülmények, vagy egyszerűen csak nem úgy tűnik, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet, aztán meg beigazolódik, hogy nem, hanem azért, mert emberileg nem hoztuk azt, amit ígértünk egymásnak. Egy barátság esetében viszont, hát ugye ott az érzelmek dominálnak, ott a megérzéseink vannak, a kölcsönös szimpátia van, az, hogy én nem azért akarok veled barátkozni, mert ebből valamilyen hasznot remélek. Uh-huh. Most nyilván, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az érzelmi eredmény is haszon, de hát nyilván nem így nézzük a barátságot.
3: Igen, de nem
4: hasznot várunk.
3: De nem is erre gondoltam, Nelly, hanem arra, amikor egyszer csak a másik valahogy másképp kezd viselkedni, mint hogyha a te kedvességed, vagy simulékonyságod, vagy könnyedséged, vagy könnyen kezelhetőséged, vagy jobb alkalmazkodó képességed, vagy erőteljesebb együttműködési készséged miatt ő több dolgot megengedne magának, és a végén már mondjuk bántó, vagy sértő.
4: Nyilván egy olyan terepet tévedtünk, amihez még szerintem három másik adás is szükséges.
3: Megcsináljuk majd azt is.
4: De az kétségtelen, hogy a barátságoknál kevésbé kiszámítható ez az együttműködés történet. Ott nem tudjuk azt mondani, hogy elégedett leszek majd a barátságunkkal három hónap múlva, hanem ott belemegyek anélkül, hogy bármilyen elvárásom, vagy bármilyen ilyen célzott, nem is tudom, igényem lenne. És hogyha közben megváltozik a közöttünk lévő viszony, akkor két irányú a történet. Az egyik, a saját önismeretem milyen szinten, hol tartok azzal kapcsolatban, hogy milyen az saját magammal való együttműködésem, hogyha már erre fordítom le, azaz elvárom-e magamtól, és akkor először ugye mindig magunkból indulunk ki, elvárom-e magamtól továbbra is, hogy ennek ellenére, hogy hogyan viselkedik velem a másik, én ugyanúgy viszonyuljak hozzá, vagy pedig meghúzom a határvonalat, és kommunikálom őszintén, barátilag, de őszintén, hogy ez nekem már nem jó, és hogy bizonyos dolgok, amik történnek nekem nagyon bántóak. Én azt hiszem, hogy egy őszinte barátságban az nem kérdés, hogy ezt elmondhatom. Ugye beszélgettünk már a pszichológiai biztonságról, na ahol ennek biztosan érvénye kell, hogy legyen, pszichológiai biztonságnak meglétének, az a barátság. Uh-huh. Hogyha ez nincs meg, és belülről érzem, hogy én ezt nem mondhatom el a másiknak, vagy félek ne talántál elmondani, vagy tartok attól, hogy a mi barátságunknak, akkor az lesz a vége, ha én elmondom, akkor ez nem egy olyan barátság volt, amire nekem valójában szükségem van.
3: Miért olyan nehéz együttműködni, és milyen a valódi, igazi együttműködés, erről beszélgetünk. Ma szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság hét lépésben című könyv szerzője, és hát nyilván a boldogság is kapcsolódik az együttműködéshez, jó esetben, úgyhogy erről is beszélgetünk majd hamarosan. Folytatjuk.
0: Manna FM.
1: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Milyen a jó együttműködés, milyen a valódi együttműködés, és miért olyan nehéz gyakran együttműködni? Mi nehezíti meg az együttműködést? Vannak-e buktatók, amik mindenhol jelen vannak, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ezek nagykönyvben leírt buktató típusai bármilyen együttműködésnek? Nelly, mik lehetnek ezek?
2: Szerintem minden együttműködés alapja a bizalom. Ugye a bizalom kérdésköre ez egy elképesztően tág fogalmi kör, de egyértelmű, szerintem ezzel mindenki egyet tud érteni, hogy olyan valakivel biztos nem szeretnék együttműködni, akiben egy icipicit sem bízom. Szóval itt indul. És hogy közben esetleg megingik a bizalmam bármilyen oknál fogva, vagy azt érzékelem, hogy a másik elkezd bizalmatlanul viselkedni, ugye ennek nyilvánvalóan érdemes utána menni, hogy mik lehetnek az okai. De azt hiszem, hogy ha alapvetőleg azt kommunikáljuk, hogy megvan, mert hogy ugye persze, hogy együtt akarok veled működni, hiszen bízom benned, de közben mindvégig olyan lépések történnek, vagy olyan dolgok történnek, amik miatt te valahogy azt érzed, hogy nem igazán, valami nem stimmel, valahogy, mintha lennének dolgok, amiket eltitkolna a másik, nem egészen transzparens a kommunikáció, nincs minden információ a birtokodban, vagy azt érzed, hogy nincs meg a kölcsönösség, mert ugye ez még egy másik óriási dolog, aminek meg kell lennie, és a kölcsönös bizalom, a kölcsönös egyetértés, vagy a nem egyetértés, de annak átbeszélése, a kölcsönös tisztelet, ez is egy elképesztően fontos dolog. Ha ezek hiányoznak, akkor tudhatod, hogy nem vagytok jó partnerei egymásnak.
1: Mi van akkor, amikor ez kiderül? Mit tudunk tenni? Mert ugye, mert azt akartam mondani az előbb is neked, hogy ugye barátságban, visszatérve most meg egy kicsit ehhez, hogyha nem tudunk leülni, megbeszélni, vagy hogy ez ember kínosan érzi magát egy barátságban, és nem tud őszintén kimondani ilyen dolgokat, akkor ott baj van, de szerintem én visszább megyek egy kicsit távolabbra, és azt mondom, hogy ha ez egyáltalán szóba kerül, és téma lesz egy barátságon belül, akkor azt már megette a fene.
2: Hát ez kétségtelen, és mégis benne maradunk. Nagyon sokan benne maradunk, még barátságokban is.
1: Így van.
2: Mert hogy alapvetően ugye ott nincs mit, időzőben ott nincs egy ilyen, nem is tudom, nincs egy anyagi háttér, vagy egy üzleti vállalkozás, ami egyébként bukta lehet, hogyha borítom az asztalt, de az érzelmeim, a kötődés, a kapcsolódás, az ember elvesztése, az egy elképesztően fájdalmas dolog, és ettől rettenetesen félünk.
1: De hát közben meg hagyjuk magunkat megbántani. Szóval, hogy ez
2: igen,
1: meg jaj.
2: Nyelünk, igen. És ami nagyon fura, hogy ez üzleti kapcsolódásokban és üzleti együttműködésekben is így van. Valamiért az emberek nagyon nehezen kapcsolódnak ki az idézőjeles, ugye megint ilyen divatos szóval toxikus kapcsolatokból, vagy még akkor is, hogyha egyébként ez nekik nettó nem éri meg. Tehát, hogyha egy üzleti vállalkozásról beszélünk, egy üzleti együttműködésről, és látjuk, hogy veszteséges, még akkor is képesek az emberek benne maradni.
1: Miért?
2: Egyrészt félelem a váltástól, a változástól. Másrészt, hogyan fog engem a másik megítélni? Ugye ez egyfajta ilyen belső bizonytalanság, önértékelési probléma. És a veszteség érzése összességében, ugye ez a harmadik, ami alapvetőleg azt gondoljuk, hogy csak a gyászra igaz, de nem. Minden elszakadás, legyen az üzleti, baráti, bármi. Egy ember elvesztése az életünkből, még akkor is, hogyha ez egy toxikus történet. Az valahogy a veszteség érzését hagyja hátra. Uh-huh. És valahogy az emberek ettől a háromtól írtóznak, nem mennek belelépni a váltásba.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez az, ami megakadályozza azt, hogy kiálljunk magunkért, váltsunk, vagy egyszerűen csak mondjuk abba az irányba tereljük ennek az ismeretségnek, vagy barátságnak, vagy együttműködésnek a kis hajóját, amivel kiköthetünk és kiszállhatunk belőle, hogy éljek egy ilyen kicsit patetikus képpel. Pedig ezt is meg lehet csinálni. Sőt, ahogyan Taylor Swift-től hallottam, nem kell mélyre menni, és nem kell megérteni, és nem kell folyamatosan kérdezni. Tehát, hogyha valami eljut odáig, hogy ez nem működik, akkor nyugodtan hátat lehet fordítani, és tovább lehet menni. Nyilván az ember megbocsát, nyilván azt mondom, hogy nem haragszom, de hogy én ezt nem csinálom tovább. És nem is biztos, hogy el kell jutni odáig, hogy ez kimondassék, hogy figyelj, én többet nem akarok veled üzletelni, barátkozni, együtt dolgozni, stb. Mert ez nagyon keményen koppan a szó, és az ember sose tudhatja, hogy egyébként mikor hoz minket össze az élet, és akkor nem jó, hogyha ilyen mondatok tüskévé válva benne maradnak akármelyikünkbe, de hogy ki lehet ebből szerintem úgy farolni, és el lehet ezt szépen úgy altatni, hogy egyre kevesebbet legyen az ember a másikkal. Hogy erről mit gondol Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, mai szakértő vendégünk, ezzel folytatjuk majd, mert erre biztos, hogy nagyon érdekeseket fog mondani, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: nem közel.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának vagyonát. Nyomozást rendelt el a NAV Rákai Filip Petőfi filmje miatt. Egész héten derült száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés reggel felfüggesztette a KDNP-s politikus mentelmi jogát, majd ezt követően maga ment be az ügyészségre vallomást tenni. Hankó Balázs volt kultúráért és innovációért felelős miniszter, akinek mentelmi jogát ugyancsak felfüggesztette az országgyűlés, a parlament épületében marad, és ahogyan fogalmazott, munkahelyén várja meg, milyen intézkedést akarnak ellene. Délután pedig a Facebookon tudatta, nem bujkál, hanem dolgozik, valamint ismét ártatlanságát hangoztatta. A képviselők mai rendkívüli ülésükön felfüggesztették a miniszterelnök mentelmi jogát is. Az ügyészség Magyar Péter ellen egy Dunába dobott telefon miatt lopás gyanújával nyomoz. Sesták Miklós nem tudja, mi az a Volánbusz ügy, amivel meggyanúsították. A volt fejlesztési miniszter ezt őrizetbe vétele előtt mondta a 24.hu-nak. A KDNP-s politikus úgy fogalmazott, nem követette el bűncselekményt, és a választások után az elszámoltatást követelő felfokozott hangulat késztette az ügyészséget arra, hogy megalapozatlanul gyanúsítsa meg korrupcióval. Zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának csaknem 290 millió forintot érő ingatlanát, közölte az ügyészség a Telex kérdésére. A nyomozók lefoglaltak egy gépkocsit, és több mint 2,5 milliárd forintnyi további vagyonelemet zároltak. A központi nyomozó főügyészség emlékeztetett, az ügyben 4,5 hónapja zajlik vizsgálat, a többi között hivatali vesztegetés elfogadása miatt. A Volánbusz ügynek több gyanúsítottja is van, közülük két személy tartóztattak le, Jelinek Dánielt, az Indotek csoport vezetőjét, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Nyomozást rendelt el az adóhivatala Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.
1: Időjárás.
4: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok lesz. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: izgalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés, és ott tettük le az előző órában a fonalat, hogy vajon el lehet-e zsibbasztani, és ki lehet-e szépen úszni egy ilyen kapcsolatban anélkül, hogy erre az üljünk le, beszéljük meg, és legyen kenyértörés, és gyakorlatilag, mint egy párkapcsolati szakítás, úgy megcsinálni egy szakítást egy együttműködésnél. Nelly, lehet-e?
2: Lehet, és egyébként láttam is ilyen példát, én magam is egyébként igyekszem erre törekedni.
1: Tényleg?
2: Minden ilyen alkalommal. Igen, de azt hiszem, hogy nem könnyű, és azért nem könnyű, mert ugye ebben minimum két ember van benne, és ha a te igyekezeted, az őszintességed mellett, tehát az, ahogy amit te is mondtál, hogy elmondom őszintén, hogy számomra ez miért látszik, hogy vége van, és hogy miért nem tudom ezt tovább folytatni. Ugye alapvetőleg nem biztos, hogy ugyanazt a gondolatot visszük mind a ketten tovább. Mint hogyha a másik megsértődne, ugye nagyon sok esetben ez van, abszolút egós kérdésé fajul ez a történet, ahelyett, hogy egyfajta megértés lenne, és még olyan helyzetekben is ezt látom egyébként, ahol ráadásul a másik fél is alig vagyja már, hogy vége legyen. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hiszen akkor valahogy az az érzés a másiknak, hogy őt hagyták el. Ugye ez olyan, mint amikor valaki elutazik és kikíséred a vonatállomáshoz, akkor aki felszáll a vonatra, persze ugye van egy pillanat, amikor összekapcsolódtok, mert hiszen ott van az elválás pillanata, mind a kettőtök egy szomorúvá tehet adott esetben, de mindig annak nehezebb, aki marad. Igen. Mert aki elmegy, az gyakorlatilag már az új felé fordul. Igen. Neki ez egy kaland, ez egy új dolog. Aki viszont marad, és az ilyen helyzetekben, amikről most beszélgetünk, az itt maradó, az benne ragad. Az benne marad abban a helyzetben. Ahelyett, hogy átértékelni, és ő is felszállna a saját vonatára, és elmenne egy másik irányba.
1: Hogyan tudjuk megkönnyíteni a maradónak? Tehát, hogyha mondjuk mi vagyunk azok, akik maradunk, hogyan tud ez könnyebb lenni? Mert hogy ez egy nagyon erős és nagyon vaskos szembenézés.
2: Ugye megint arról van szó, hogy attól függ, hogy milyen élethelyzet, vagy milyen együttműködésről beszélünk. Ha ez egy üzleti együttműködés, akkor ott sokkal könnyebb pragmatikusnak lenni. Ott például le lehet írni saját magunknak, akár listába szedve, talán ez a legegyszerűbb, hogy mi vezetett ide, miért kezdett ez már egy olyan folyamat alakulni, vagy olyan együttműködésre, amilyen már nekem se jó. Tehát meg kell nézni azt, hogy ez nekem is már miért nem volt jó, vagy miért nem volt az, amire valójában a kezdetekor gondoltam, hogy majd ilyen lesz. És hogyha rájövök, és leírom, és elkezdem összeszedni, hogy nem tudom, anyagi nehézségeim lettek, kevesebb időm volt, nem tudtam odafigyelni olyan dolgokra, mert amik számomra fontosak egyébként. Mi emiatt az együttműködés miatt mondjuk lemondtam olyan dolgokról például, amikre igazából szükségem lett volna ebben az időszakban, és a többi, és a többi. Tehát össze tudjuk ezt szedni, és egyébként a végére nagyon szép listánk tud lenni, amiből látjuk azt, hogy valójában tulajdonképpen megkönnyebbülünk, hogy vége van, mert felszabadul az az idő, felszabadul az az energia, felszabadul az a fókusz, és akkor ebben meglátjuk a saját megoldásunkat. Ott látjuk azt, hogy oké, akkor melyik vonatra kell szálljak, és mi lesz az az irány, ami viszont meg az enyém.
1: Hogyan tudom magamat megvigasztalni vajon ebben, amikor egészen addig, amíg meg nem találom azt az irányt, ami aztán ad egy új lökést, ad egy új hangulatot, ad egy új szikrázást, aminek tudok örülni, és ami elfeledteti azt, hogy mi történt előtte. Még akkor is, hogyha ez nem fájdalmas, de hát azért valaminek a vége az mindig nehéz. Apukám azt mondta, hogy búcsúzni, ez mindig olyan, mint egy kicsit meghalni. Szóval, hogyha valamiben az ember belerakja magát, már pedig jó esetben az ember, hogyha beleveti magát, akkor beleveti magát teljesen, abból egy pici része maradott. Ezzel folytatjuk majd. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz együttműködni? Milyen a valódi együttműködés? Szakértő vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Szóval amikor elindulunk az új irányba, amikor felcsillan valami új, és örömmel belevághatunk, akkor hogyan tudjuk azt úgy csinálni, hogy tényleg egészként indul neki.
2: Hát pont a félelmeinkkel érdemes kapcsolódni. Ugye egyfelől, ahogy mondtam is, három dolog az, ami miatt nehezen változtatunk, vagy nehezen lépünk ki, vagy nehezen fordulunk az új irányba. Egyrészt a változástól való félelem az mindig ott van, mikor nem tudjuk, hogy hova fog vezetni minket, vagy ez a vonat, amire felszálltunk, az ugye hol fog majd megállni, akkor úgy tudjuk magunkat megnyugtatni, hogyha azt mondjuk, hogy bármi, ami most következik, az már csak jobb lehet az előzőtől, mert tanultam, tapasztaltam annyit, hogy ugyanazokat a hibákat még egyszer nem fogom elkövetni. És akkor érdemes ilyenkor egyébként a saját önreflektív listánkat is összeírni, hogy miben hibáztunk az adott együttműködésben, és mit lesz jó elkerülni, pont emiatt miért lesz jó majd az új. Az, hogy megítélnek minket, hogy ez a másik félelmünk, hogyha mi akarunk kiszállni egy adott együttműködésből, és hogy feltételezzük, hogy már ez megtörtént, akkor érdemes már nem benne ragadni ebben az érzésben, mert egyrészt túl vagyunk rajta, és lehet, hogy a másik abszolút nem vette ezt jó néven tőlünk, már ne azt akarjuk meggyógyítani és megjavítani, hogy a másikkal jobban legyünk, hanem kezdjünk el kialakítani olyan kapcsolódásokat, ahol többet nem lesz ilyen méltatlan helyzet, vagy nem ilyen méltatlanul kell lezárnunk majd ezeket a dolgokat. És szerintem a harmadik az a veszteségtől való félelem, ugye a veszteségünk az mindig a legmélyebb érzés, és én azt hiszem, hogy az új felé való elfordulásnál úgy szintén nem benne ragadva a múltban, azon érdemes, vagy azt érdemes tervezni, hogy mennyi mindent nyerünk majd ebből, felhasználva azt, hogy mennyi mindent nyertünk egyébként a veszteségünk ellenére az előző együttműködésből, vagy az előző kapcsolatból.
1: Hogyha örömmel indulunk el, és egy jó lezárás történik, akkor az egy tök jó irány. Hogyan tud, és akkor most ezek kicsit még lovagolnék, hanem arra, hogy hogyan tud egy lezárás jó lenni? Mert ugye mindig azt gondoljuk, hogyha valaminek, ugye a Koktél című filmben, csak hogy idézek klasszikusokat, ugye ott elhangzik ez a mondat, biztos, hogy te is szeretted, meg még sokan a hallgatók közül is, hogy minden rosszul ér véget, hiszen különben nem lenne vége. Kell, hogy rosszul érjen véget?
2: Hát ez megint felfogás kérdése. Szerintem attól ér igazán rosszul véget, hogy azt mi is így érezzük. Szóval arra biztatnék mindenkit, és akkor tényleg megpróbálva itt, hogy az örömünket, a saját örömünket tényleg meg is tudjuk élni ebben, azt a fajta fellélegzést, vagy megkönnyebbülést, ami egyébként egy rossz kapcsolat végén, hát ildomos, vagy jó, hogyha megérkezik ez az érzés, hogy magunkban nem gerjesztjük ezt a rossz érzést. Azzal nem tudunk mit kezdeni, hogy a másik rosszul van ebben. És nagyon-nagyon sajnálom, ez lehet, hogy rossz hír lesz nagyon sokak számára, mert tudom, hogy nagyon sokan azon igyekszünk lenni, vagy azon vagyunk általában, hogy a másiknak is megkönnyítsük. De mi bármennyire is igyekszünk megkönnyíteni a másik számára, főleg ha mi akarunk ebből kiszállni, akkor azt látnunk kell, hogy ez, ha nem is egy Mission Impossible, de hogy igen, tehát hogy az nem biztos, hogy a mi történetünk lesz. Én mindenkit arra biztatok, hogy a saját érzéseinkkel legyünk tisztában, lássuk azt, hogy ez nekünk miért jó, hogy vége van, és próbáljunk meg magunkban egy szép lezárást tenni. Azzal együtt, hogy nyilván kommunikáljuk a másik felé, hogy minden tiszteletünk és minden köszönetünk az elmúlt időszakért, és tényleg nagyon sokat kaptunk, tanultunk, és nagyon sokat adott nekünk az elmúlt időszak, illetve akár az a nem csak az együttműködés, hanem az a másik ember is, de ha ez nem tehát hogyha ez mindez nem érkezik meg a másikhoz, és nem kapjuk vissza, hogy ez egy pozitív fogadtatás, akkor nem tudom mit csinálni, hátat kell ennek fordítanunk, és bármilyen furcsa is, még hogyha nehezen is megy, akkor is azt hiszem, hogy a saját érzéseinkre érdemes ilyenkor fókuszálni.
1: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Folytatjuk hamarosan a beszélgetést szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, itt a Lélekszörfben.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: támogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az együttműködésről beszélgetünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz, vagy mitől tud nehéz lenni az együttműködés? Milyen a valódi együttműködés, és mitől tud ez igazán jó lenni? Mitől lesz egy együttműködés mondjuk életre szóló? Tud-e egy együttműködés baráti és üzleti is lenni? Ezzel folytatjuk most Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner szakértő vendégemmel.
3: Azt mondják, hogy üzletben nincs barátság, igen, azt hiszem, hogy talán ezt szokták mondani. Igen. Illetve nagyon sokan azt gondolják, hogy a barátságot összekötni egy üzlettel, vagy egy együttműködéssel, legyen az bármilyen együttműködés, egy más együttműködés, nem érdemes. Mert rá fog menni a barátság, mert ennek nem lesz jó vége.
2: Hát mert pénz van benne, ugye, általában, és akkor ez az, amivel ezt indokolni szokták, ezt a mondást, tudod?
3: Igen, az életem első nagy vállalkozását egyébként az egyik legjobb barátnőmben indítottam. 10 évig vittük egyébként ezt a céget teljes együttműködésben és teljes együtt érzésben és együtt létben. Nem amiatt lett vége egyébként, hogy a barátságunknak végedett, hanem amiatt, mert ő elköltözött külföldre, és jött egy olyan gazdasági viszony, ami miatt ő itt hagyta az országot, és meg külföldön, Magyarországban született, és visszament tulajdonképpen. Uh-huh. Úgyhogy, és az időszak nem kedvezett már a magának a vállalkozásoknak sem, tehát összességében a kettő egyszerre történt. Tehát a saját bőrömön tudom, és tapasztaltam, hogy milyen az, amikor egyáltalán meg sem születik benned a félelem, hogy elveszítheted a barátodat, hogyha belevágsz egy közös vállalkozásba. Én azt hiszem, hogy a közös célok, a közös álmok, a közös vágyak, azok tehetik még fontosabbá, hogy ez jól működjön. És amikor ez egy valódi igazi barátság, ahol egy pillanatra sem fordul meg a fejedben, hogy ne bízz a másikban, vagy hogy nincs meg az a fajta kölcsönösség, tisztelet, és mindenben a kölcsönösség az együttműködésben, amire szükség van, mert eleve megvan a barátságban, akkor ugyanezt az energiát viszed be a közös vállalkozásba, vagy a közös együttműködésbe is. Én azt hiszem egyébként, hogy csak igazán őszinte és igazán mély barátságra érdemes legalábbis hosszú távú vállalkozást építeni. A miénk az ilyen volt egyébként. De számtalan olyan negatív példát is látok, ahol ugye a kezdeti lelkesedés, amit te is mondtál, ahol azt érzem, hogy hú, a világot fogjuk együtt megváltani, és milyen klassz lesz, de nem ismerjük még egymást annyira partnerként, hogy biztosak lássunk abban, hogy az üzleti szempontból is jól fog tudni együtt, jól fog működni, és mégis belevágunk. Ugye ezek általában, vagy nagyon sok esetben nagyon rövid életűek, vagy ha nem rövid életűek, de nagyon gyorsan kiderül, hogy nem igazán az történik, amit elvártunk a másiktól.
2: És akkor az alattunk lévő generáció, a fiatalok, mi a helyzet velük?
3: Picit az előző blokkban, ahogy beszéltünk arról, hogy barátságra lehet-e építeni együttműködést. Pont ebben a baráti kapcsolatban tapasztaltam egyébként, a barátom egyébként svéd, és Svédországban született, és ott nőtt fel, aztán költözött Magyarországra, hogy a skandináv kultúrákban ott nagyon-nagyon régóta benne van már a gyermekek nevelése, illetve nem csak a szocializációban, hanem az iskola rendszerben is az, hogy projekt és projektcsapatok és együttműködés. Ott alapvetőleg minden nap arra tanítják a fiatalokat, a gyerekeket, hogy hogyan tudnak együttműködni egymással úgy, hogy ugyanakkor megőrzik a saját autentikus énjüket, kifejezhetik a saját igényeiket, elmondhatják, hogy mire van szükségük, ez egy őszinte kommunikációt hoz létre, és ugyanakkor egymást támogatva, hogyan tudják a saját erősségeiket behozva ezekbe az együttműködésekbe emelni ezeknek az együttműködéseknek a sikerességét. A projekt csapatok létrehozása az, hogy közösen tanulunk, az, hogy egymásra figyelünk, az, hogy én pontosan tudom, hogy a másik miben erős, nem is várok el tőle mást, mert hiszen az ő képesség pont erre van szükség a csapatban, én viszont ebben gyenge vagyok, köszönöm, hogy itt vagy, és hogy ebben meg segítesz. Tehát, hogy ez a típusú nevelés a skandináv kultúrában, a skandináv iskolai rendszerben, ez nagyon egyértelműen mutatja azt, hogy felnőttként is milyen cégek, milyen vállalkozások, milyen együttműködések, vagy adott esetben akár barátságok jönnek létre. És ma Magyarországon azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, és nagyon remélem, hogy sor fog rá kerülni, hogy itt is megvesse a lábát ez a fajta gondolkodás, hogy végre egymással, egymás mellett és egymásért tudjunk tenni, nem csak cégeknél, hanem emberként, felnőttként, hogy ezt megtanulja a következő generáció az iskolai rendszerben. Én nagyon-nagyon bízom ebben.
2: Mit tudunk tőlük tanulni?
3: Hát azt a fajta nézőpontot, hogy tisztelem a másikat, elfogadom őt olyannak, amilyen, tehát hogy eleve nincsenek irreális elvárásaim, azaz nem kell mindenkinek mindenhez értenie. Nekem elképesztően jó élmény volt azt látni, hiszen a barátnőmnek a fia egyébként ott tanult iskolában, hogy náluk minden gyerek úgy kerül be a rendszerbe, hogy először nyilván felmérik, hogy mire képes, mik az ő erősségei. Valaki mondjuk nagyon művészi irányba szeretne elmenni, mert nagyon szépen rajzol, szépen énekel, stb. Akkor nem erőltetik, hogy a reál tárgyakban is legyen kiemelkedő. Persze mindenki megtanul rendesen írni, olvasni, és tehát, hogy ne úgy értsük, hogy nincs egy alapműveltség, de van, de nem kell mindenből kitűnőnek lenni. Ugye nálunk ez a kitűnő, erről is szerintem már beszélgettünk, sok olyan maximalista, perfekcionista, szorongó felnőttet nevel gyakorlatilag, akik állandóan azt hiszik, hogy mindenben jónak kell lenniük, és éppen ezért nem is érzik magukat igazán jónak semmiben. Ott viszont pontosan tisztában jönnek a gyerekek azzal, hogy én miben vagyok erős, én miben vagyok jó, mert abban vagyok jó, és amit szeretek csinálni, hogyha már az ikigájra így kitérhetek, hogy amit szeretek csinálni, amiben jó vagyok, ott sikerélmények érnek, és az lesz az én küldetésem, az lesz az én szenvedélyem, és az lesz az én, lehet, hogy később az én hivatásom. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a pályaválasztás náluk sokkal egyszerűbb pont emiatt, mert nagyon korán kialakulnak azok az egyértelmű, kristálytiszta irányok, hogy én mire szület, mik az én sikerességemnek az alapjai.
2: Vajon meg tudjuk-e tanulni tőlük mindazt, amiben ők abstart és szinte a vérükben lévő információ által sokkal jobban reagálnak és jobban léteznek ebben a gyors világban és a gyorsan változó kapcsolatokban is. Erről is váltunk még pár mondatot mai szakértő vendégemmel, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, de utána jó szokásunkhoz híven jön Nellitől egy jó adag útravaló, amit magával vihet az együttműködésekkel kapcsolatban a hallgató. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Hátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
3: Az együttműködésekről beszélünk a mai műsorban. Miért olyan nehéz az együttműködés, és milyen a valódi együttműködés? Hol vannak a buktatók, mit tanulhatunk az együttműködésekkel kapcsolatban a fiataloktól? Nagyon sok mindent átbeszéltünk már, úgyhogy most jön egy jó adag útra való, de a kapcsolatok változásának gyorsaságát és annak az elfogadását hogyan tudjuk úgy elfogadni, ahogyan a fiatalok? Ez csak egy mondatban vagy kettőben. Érted, hogy mire gondolok? Sokkal egyszerűbben élik meg.
4: Igen, azt hiszem, mert hogy szerintem ők értik, vagy érzik valamiért, valamilyen szempontból, hogy minden, és az most lehet, hogy nagyon furán fog hangzani, hogy minden kapcsolatnak, vagy kapcsolódásnak megvan a szavatossági ideje. Ugye mi ettől nagyon félünk. Mi mindig az örökkön örökkében gondolkodunk. Egyfajta állandóságban, ami már nagyon régóta nem igaz. Sőt, azt hiszem, hogy soha nem volt igaz, csak azt hittük, hogy be tudjuk fagyasztani. De valójában mi is változunk folyamatosan. A világunk folyamatosan változik. Ez az egy, ami állandó. És hogyha azt alapul tudjuk venni, hogy ahogyan mi változunk, úgy változik a másik is. És bizony van olyan, hogy ameddig el tudunk menni együtt közösen ezen az úton, ameddig mind a kettőnket épít, és mind a kettőnknek tanít, addig jó. Addig jó nekem, addig jó neki, addig jó nekünk. És utána pedig el kell tudnunk ezt engedni. Nem egós kérdést kell ebből csinálni, nem megbántottan kell kivászorogni belőle, vagy elhagyott érzéssel, vagy veszteséggel, hanem nyerességgel, azzal az érzéssel, hogy köszönöm, hálás vagyok, nagyon sokat kaptam, és remélem nagyon sokat tudtam adni neked. És hogyha ezt valahogy, ahogyan a fiatalok is élik, igen, ahogyan nem 20 évig dolgoznak egy munkahelyen, hanem 1 évig, vagy 1/2 évig, vagy 3 hónapig, mert addig volt a szavatossága, addig megtanultam, amit lehetett, elsajátítottam, amit tudtam, és beépítem a saját rendszeremben, és viszem tovább.
3: És könnyedén megyek tovább.
4: Így van, így van. Szóval azt hiszem, hogy ez az, amit ha talán a mini generációnk már nem is fogja megtanulni, de talán megérteni. Én azt hiszem, hogy már akkor előre jutottunk, előre léptünk egy jó pár lépést.
3: Mi még a legfontosabb az együttműködésekkel kapcsolatban? Legyen ez baráti, üzleti, vagy egy családon belüli együttműködés, vagy egy gyerekkel való együttműködés a szülőknek. Mik a legfontosabb sarokpontok?
4: Hát először is én azt hiszem, hogy a hit, hinnünk kell abban, amiért mi együtt akarunk működni. Nyilván ehhez közös álmok, közös vágyak, közös célok kellenek, hogy aztán azt végig tudjuk vinni, és végig tudjuk képviselni, azt hiszem kell hozzá szeretet. A szeretet, amiről már nagyon sokat beszéltünk, de ide tartozik az is, hogy önszeretet. Az magamtól se várjak el olyat, amit nem várnék a másiktól. És ha már elvárások, akkor ezek viszont legyenek őszinték, legyenek kikommunikálva, legyenek transzparensek, végig legyen transzparens a kommunikáció, legyen bizalom, mert enélkül szerintem egyáltalán ne is fogjunk bele, hogyha vannak fenntartásaim a másikkal kapcsolatban, vagy a céljainkkal kapcsolatban, vagy úttal kapcsolatban, amire rálépünk, és szerintem legyen ott a tisztelet és a kölcsönösség. Kölcsönösség mindenben, ami azt jelenti, hogy kölcsönösen betartjuk a szabályokat, kölcsönösen odafigyelünk a másikra, és kölcsönösen tesszük a dolgunkat, úgy osztjuk meg a munkát és a felelősséget is, mert hogy nyilván minden együttműködés felelősséggel is jár, hogy az méltó legyen ahhoz, amiért mi ebbe az egészbe belefogtunk.
3: Ma az együttműködésről beszélgettünk, miért olyan nehéz az együttműködés, hogyan tud könnyebb lenni, és milyen a valódi együttműködés, akár barátságban, akár családban, akár üzleti és baráti kapcsolatban, vagy kapcsolódásban. Szakértő vendégem volt, aki segített nekünk eligazodni a témában, és sok jó útravalót kaptunk tőle. Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője. Nelly, köszönjük szépen az idődet ma is.
4: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Manna morzsa. Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyha feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
3: Manna.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song Next to Me. Next to Me is a song.
2: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
1: He will always be right next to you. I've been empty.

0: de oda én. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris and Jody from Love and the Outcome, and this is the story behind our song, Look What God Has Done.
2: Az élet nehéz, de Isten jó. Ez a két tény érvényesül az életünkben, és elválaszthatatlanok egymástól. Ha egy kemény időszak kellős közepén vagy, és a semmiből újabb és újabb megpróbáltatások jönnek elő, csak emlékezz arra, hogy soha nem rohansz, vagy vánszorogsz egyedül az utadon. Szeretem azokat a dalokat, amelyektől úgy érzem, hogy megértenek, és nem vagyok egyedül a nehézségeimmel. Bármennyire kilátástalan volt az elmúlt két év, ha visszatekintek, tudom, hogy Isten végig velünk volt.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szóval, ha növelhetjük az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Hányan szeretnétek megtanulni ezt? Szóval, ha növelhetnénk az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Ma arról fogok tanítani, hogy hogyan növeljétek az örömötöket azonnal. Úgy értem, több örömötök lehet ma délután, mint akkor lett volna, ha nem jöttök el, és nem halljátok azt, amit mindjárt elmondok. Mert a te szavaid nem csak a saját örömöd szintjét befolyásolják, hanem a körülötted lévő emberek örömszintjét is. Elérte már a szádat is az üdvösség? A szád is megtért már? Emlékszem, amikor az Úr azt mondta sok-sok évvel ezelőtt, tudod, Joyce, te megtértél, de nem úgy hangzik. Ideje van, hogy a szád is megtérjen. Szóval bátorkodom azt mondani, hogy néhányatokat azért hozott ide Isten, mert ideje, hogy a szátokat is oda tegyétek az oltárra. És ez egy döntés, amit meghozhatunk. Isten segítsége nélkül nem tudod megszelídíteni a nyelvet, de ő nem fogja megtenni helyetted. Te pedig semmit nem fogsz tenni, ha nem ismered a szavak erejének a jelentőségét. A szavak erőt hordoznak, teremtő vagy romboló erőt. Itt ez a pohár, és bármit beletölthettem volna, amit csak akartam. Ez az én poharam. A teszed csak a tied, azt teszel bele, amit akarsz. Az enyémben finom, friss víz van. Felfrissít majd engem, amikor prédikálok, ha megszomjaznék. De ha akartam volna, sárral is megtölthettem volna. Szóval el kell kezdenünk számot adni a szánkból kijövő szavakról. Megállhatunk embereket a szavainkkal, és átkozhatjuk is őket a szavainkkal. Élet és halál hatalma van a nyelvünkben. Kell, hogy legyen gyümölcsünk, nem elég a halacskás matrica, meg a keresztény ékszer. El kell kezdenünk úgy viselkedni, ahogy Isten várja tőlünk, mert a hitetlenek, akik bűnre csábítanak minket, kritikusan megítélnek, ha elkövetjük azokat. Szükségük van rá, hogy felálljunk, erősek legyünk, és élő példák legyünk a mai világban. Fény lennünk kell a sötét helyeken, és az az egyik módja annak, hogy világítson a fényünk, ha befogjuk a szánkat. Legalábbis addig, amíg valami jó dolog nem jön ki rajta. És ismeritek a Szent Szellemet, ha elkezdtek emiatt imádkozni, a Szent Szellem meggyőz majd ezekről, még mielőtt felkészülnél rá. Tudjátok, hogy mi segített nekem túllépni ezen még az elején sok-sok évvel ezelőtt? Épp a mondokám kellős közepén tartottam. Amiről vagy akiről egyáltalán nem kellett volna beszélnem, és éreztem, ahogy a Szent Szellem szól, éreztem, hogy szól hozzám. Úgy értem, már akkor éreztem, amikor belekezdtem, de azért folytattam. Tudjátok, néha egy másodperc töredéke alatt el kell döntened, hogy mit fogsz tenni. És sajnos, amíg nem gyakoroljuk be ezt, addig nem mindig hallgatunk Istenre. Időnként a testre hallgatunk. De a Szent Szellem attól még győzköd minket. Oké, szóval Isten eléggé ott van az életedben, és szeretnélek itt egyszerűen cselekedni. Szeretnéd a helyes dolgot tenni. Le akarod győzni ezt a problémát. Volt, hogy a beszélgetés közben meg kellett állnom, és azt mondtam, bocsáss meg kérlek. Erről nem kéne beszélnem. Helytelenül cselekedtem. Bocsáss meg! És tudjátok mit? Ha néhányszor ilyen cikis helyzetbe hozod magad, nyilvánosan megítéled magad, az segíteni fog eljutni arra a pontra, hogy abban a pillanatban, amikor érzed, hogy rosszat csinálsz, megállj, mert a Szent Szellem azért jött az életünkbe, hogy átvezessen a mindennapokon. Csodálatos kapcsolatod lesz, ha megtanulsz együttműködni vele. És minél érzékenyebb vagy a Szent Szellemre, annál inkább érezni fogod a vezetését mindenben, amit mondasz, minden döntésedben és minden gondolatodban. Ez egy növekvő dolog. De ha nem kezdjük el valahol, akkor soha nem jutunk el sehová. Néhányatok számára ez teljesen új hír. Soha nem hallottatok ilyesmit korábban. Mások számára ez egy emlékeztető egy olyan dologról, amit már több százszor hallottatok. De kezdtétek elfelejteni. Ezért eljöttetek egy Joyce konferenciára, hogy felfrissüljön az elmétek. Nincs is ezzel baj. Örömmel felfrissítünk benneteket. Hozzáállás igazításra jöttetek. 4 Mózes 13. Egy gyönyörű helyzetet látunk itt. Amikor is Mózes, akit Isten utasított erre, kémeket küld Kánaánba, az ígéret földjére, hogy megnézzék, van-e ott gyümölcs, és tényleg olyan jó-e a föld, ahogy Isten mondta. Tényleg olyan jó lesz ez, mint ahogy mi gondoljuk? És aztán visszajöttek. 27. vers. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. A gyümölcs olyan nagy volt, hogy egy szőlőfürtöt rúdon kellett vinni, egy hosszú rúdon, amit két férfi vitt a vállán. Ez elég nagy gyümölcs. Igen, így van. A gyümölcs nagyszerű. 28. vers. De, és itt kerülünk bajba. Igen, hálás vagyok, hogy van munkám, de. Nos, igen, persze, hálás vagyok, hogy van férjem, de. Nos, igen, szeretem az otthonomat, de. Tudjátok, tönkre tesszük az örömünket azzal, hogy de. Hallottok engem? Tönkre teheted az örömödet a sok de szóval. Hadd tanácsoljam azt, hogy szabadulj meg tőlük. Olyan régóta szerettem volna kimondani ezt, és végül megtettem. Nos, tovább is mehetnék, de nem fogok. Csak szabaduljatok meg attól, hogy igen, de. Igen, de. Nos, igen, de. Felejtsétek el ezt. Igen, a gyümölcs nagyszerű. Amit Isten mond, az teljesen igaz. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még anák ivadékait is ott láttuk, akik nagy termetűek és bátrak. Szóval előadtak egy hosszú listát a problémákról. Nem gondoljátok, hogy Isten tudott a problémákról, és képes volt már előre elrendezni azokat, mielőtt oda küldte volna őket? Csitította őket Káleb. Ez az egyik dolog, amit Isten elvár tőlünk, amikor másokat bátorítunk. Amikor mások panaszkodnak és morognak, ne szupervallásosan, hanem megfelelő módon azt mondjuk, ne mondd már ezt. Maradjunk meg azon keretek között, ahol Isten együtt tud dolgozni velünk, és meg tud áldani. Főleg akkor teheted meg ezt, ha hívők között vagy, és a más emberekkel való kapcsolatunk során meg kell engednünk, hogy korrigáljanak és emlékeztessenek minket, és értékelnünk kell ezt. A Biblia szerint sok mindenre kell buzdítani az embereket. Buzdítsuk őket, hogy rendeljék magukat alá a tekintélynek. Buzdítsuk őket, hogy maradjanak távol a viszálykodástól. De tudjátok, nem nagyon fogadjuk el ezeket. Kinek gondolod magadat, hogy megmondod, mit tegyek? Hogy érted azt, hogy ne legyek negatív? Látjátok? Tudjátok, hogy van ez, főleg a házasságban. Például Dave azt mondja nekem, tudod, elég furán hangzik, amit mondasz. Hogy érted ezt? Hát úgy, hogy elég negatív vagy egyes dolgokkal kapcsolatban. Ne mondd nekem, hogy negatív vagyok. Tudjátok, nem reagálunk túl jól a helyreigazításra. Észrevettétek már ezt? Hirtelen védekezni kezdünk, és tudjátok mit? Minél inkább védekezel, az annál inkább arról árulkodik, hogy tisztában vagy a vétkes mi volt oddal. Káleb azt mondta, 30. verstől. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok, akik vele mentek, ezt mondták. Nem vagyunk rá képesek. Nézzük meg a 32. verset. És rossz híreket terjesztettek Izrael fiai között. Mindig megdöbbentett engem, hogy rossz hírt hoztak. Inkább a negatívat látták, mint a pozitívat. Ketten a gyümölcsökről akartak beszélni. A többiek viszont inkább az óriásokról. Ketten Istent látták, a többiek meg a problémákat. És Isten azt mondta, hogy gonosz hírt hoztak. Ezért, amikor mindig arról beszélünk, ami rossz, az a gonosz beszéd kategóriájába esik. Tarts távol a nyelvettől a gonoszt, az ajkaidtól a cselszövést, ha szeretnéd növelni az örömödet. Hányan hiszitek el nekem, hogyha örömteli dolgokról fogtok beszélni, akkor boldogabbnak fogjátok érezni magatokat. Jakab 3:6-8. 6. vers. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világa, olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket. Elképesztő, hogy mit indíthatunk el néhány szóval. Látjátok? Eljöttetek, hogy meghallgassatok. Vagy a tévében néztek, miközben beszélek hozzátok, és az általam kimondott szavak Isten beszédét tartalmazzák, és az ő szavai tele vannak élettel és erővel, amik tetszenek nektek, mert jobban érzitek magatokat tőlük. Hányan vagytok, akik jobban érzitek magatokat, miután reggelente megnézitek a műsort? Nos, azért van ez, mert a szavak igazak, de utána felelős vagy azért, hogy menj és a szavaiddal segíts valakinek jobban éreznie magát. Ha én erőfeszítést teszek, hogy jobban érezhesd magad, akkor menned kell és segítened kell, hogy valaki más is jobban érezze magát, és ezt elkezdheted a saját házadban lévő emberekkel. Hadd adjak egy erőteljes példát. Értékellek téged. Kezd el kimondani, akár egy olyan ember felé is, akivel 20-25 éve élsz házasságban. Értékellek, őszintén, nézd a szemébe, és mondd ki, értékellek. Tudjátok, ezek a szavak, van bennük valami. Értékellek téged, főleg akkor, ha olyannak mondod, aki állandóan megtesz érted dolgokat, amikhez már annyira hozzászoktál, hogy kezded természetesnek venni azokat. Értékellek téged. Hadd mondjak még néhány erőteljes kifejezést. Légy szíves. Köszönöm. Bocsáss meg. Sajnálom. Mit szóltok a következőhöz? Nem volt igazam. Tudjátok, mennyi veszekedést elkerülhetnénk, ha kimondanánk, hogy nem volt igazam. Ez a három kis szó több napi mérgelődést, fejfájást, gyomorgörcsöt, idegességet és utálatos viselkedést megelőzhet, ha csak annyit tudunk mondani, tévedtem. Sajnálom. Nem úgy tűntök, mint akik szeretnétek ezt megtenni. Hát nem is tudom. Gyerünk, gyakoroljunk, mondjátok, nem volt igazam. Te is gyakoroltál, Dév? Csak mert szeretném többet hallani. Van köztetek valaki, akinek olyan férje van, aki soha nem téved? Tudom, hogy arra gondoltok, bárcsak itt lenne a férjem. Megveszem a felvételt, és hangosan fogom lejátszani otthon. Van itt néhány dolog, amit kimondhatunk, amikor valaki hibát követel. Semmi baj. Ne aggódj miatta. Én is hibázom. Megbocsájtok neked. Ne hagyd, hogy nyomasszon. Többet ne is gondolj rá. Mennyivel jobb ez, mintha állandóan emlékeztetnénk őket, és hangosan sóhajtoznánk. Semmit sem tudsz normálisan csinálni. Megmondtam, mit akarok, miért nem tudtad megcsinálni. Azt hiszem, kezditek érteni a mai üzenetet, ugye? Példabeszédek 18, 20. vers. Komolyan mondom, a meg nem zabolázott beszéd olyan, mint egy vadon élő állat. A Biblia szerint egy vadállat, amit nem lehet megszelídíteni. Egy ember sem tudja megszelídíteni a nyelvet. Ezért kell bevonnunk Istent. És bár úgy érzed, hogy most egyetértesz ezzel, mégis észreveszed majd, hogy a beszéded elkalandozik. Főleg, ha olyanokkal vagy, akik ezt csinálják. Mindannyian jobban járnánk, ha olyan barátokat választanánk, akik tudják, hogy hogyan beszéljenek. Amen. Jó, körülbelül 10 embertől hallottam, hogy egyetért velem. Hányan vagytok, akik túl sok időt töltötök pletykálkodó és kritizáló emberekkel, akik azt mondják, most nézd meg ezt, szerez új barátokat. Nos, nekem a házastársam ilyen. Nos, akkor tudod mit? Akkor ellensúlyoznod kell ezt azzal, hogy pozitív emberekkel töltesz időt, akik felépítenek téged, aztán pedig imádkozz és tégy megvallást. Imádkozom érted, és a házunkban lévő hangulat meg fog változni. Imádkozom és megvallom ezt. 20. vers. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste. És amit a beszédet terem, azzal kell jól laknia, akár jó, akár rossz. Minden szó olyan, mint egy mag, ami valamilyen következménnyel jár, amit learatunk majd. Ebben a prédikációban nem fogok erről beszélni, de valamelyik másikban megtaláljátok majd. Megbetegíthetitek magatokat a rossz szavakkal, akár fizikailag is, de a megfelelő szavakkal gyógyulást szabadíthattok fel az életetekben. Igen. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi majd, életet vagy halált. Megesszük a szavainkat. Tiszta gáz az életem. Nos, talán meg kell változtatnod a szavaidat. A megfelelő szavakkal növelheted a saját és a körülötted lévő emberek örömét is. Mert nem csak a saját örömünket mérgezzük a rossz szavakkal, hanem a körülöttünk lévő emberekét is. A negativitás végül mindenkit lehúz, és azt érzik majd, hogy... Másokról mondott rosszindulatú megjegyzések. Ha velem beszélgetsz, és rosszindulatú, kritikus vagy ítélkező dolgokat mondasz valakiről, még ha azt felelem is, hogy nem hiszem el, akkor is bennem marad, amit mondtál, és küzdenem kell a kísértéssel, hogy ne nézzek másként arra az emberre, mint ahogy korábban tettem. Értitek? Azon kapod magad, hogy ó, igaz lehet? A Biblia azt mondja, hogy a rágalmazó szavai olyanok, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe, és ott rombolnak. A példabeszédek 16-22-ben van ez, azt hiszem. Nem, a példabeszédek 26-22-ben. Jól van, beszéljünk a szavainkról a megpróbáltatások idején. Amit a jelenlegi próbák során mondunk, az meghatározza, hogy hány próbánk lesz a jövőben. Az, ahogy a pusztában beszélsz, meghatározza majd, hogy mennyi időt fogsz ott tölteni. Na gyerünk! Az, ahogyan a jelenlegi megpróbáltatásaink és küzdelmeink során beszélünk, meghatározza, hogy mennyi ideig fognak ezek tartani. Legalábbis részben meghatározza, hogy mennyi ideig fognak tartani. Panaszkodj, és ott maradsz, vagy dicsőíts, és Isten felemel. De ezt a panaszkodásról szóló üzenetre hagyom. Tényleg a problémád jelenti a valódi gondot, vagy inkább a hozzáállásod és a szavaid? Inkább ezek jelentik a gondot. Képes vagy megfordítani a helyzetet? Boldogabbá tehetnéd magad, ha ma eldöntenéd, hogy ezentúl másként beszélsz majd a problémáidról? A helyet, hogy azt mondanád, nem bírom ezt tovább. Miért nem mondod azt, hogy egyszer ezen is túl leszünk? Ez egy jó mondat. Szokásoddá kell tenned néhány rövid mondatot. Amikor felkelsz reggel, mondd azt. A mai napon valami nagyon jó dolog fog történni velem. De lesz, aki majd felemlíti a problémát. Nos, hallottam a problémádról. Néha úgy visszaválaszolnék, én épp most feledkeztem meg róla. Nem fognád be? Hát nem bosszantó, amikor végre sikerül megfeledkezned a problémádról? Erre valaki azt mondja, ó, hallottam a problémádról. Ezen is túl leszünk egyszer. Nem akarok beszélni róla. Ez a legjobb, amit mondhatunk. Értékelem, ha imádkozol, de nincs értelme beszélnem róla. Ha beszélek róla, csak ideges leszek, és nem akarok ideges lenni. Tartsd meg a békességedet. Jézus azt mondta, a világon nyomorúságotok lesz. Aztán egy nagyszerű teológiai megoldást mondott, de fel a fejjel. Nos, Jézus, mihez kezdjek a problémámmal? Ó, olyan nagy problémám van. Fel a fejjel. Én legyőztem a világot. De nem tudsz vidám maradni, ha csak a problémáról beszélsz, és a megoldásról pedig nem. Annyira örülök, hogy Isten megtanította nekem, és még most is tanít, hogy hogyan beszéljek. Egy másik prédikációban látni fogjátok, hogy Pál azt mondta a korintusiaknak, még csecsemők vagytok, nem tudjátok, hogyan kell beszélni. Nos, nyilvánvalóan tudtak beszélni, de nem a megfelelő dolgokról beszéltek. Ne beszélj többé mindarról, ami rossz. Menj át a vizsgán. Amikor legközelebb próbában találod magad, döntsd el, hogy végigcsinálod az adott dolgot, és közben semmilyen negatív megjegyzést nem teszel majd. Hogy imádkozni fogsz, és megvallást teszel. Nem sokat használ, ha imádkozunk, de semmit sem mondunk, ami összhangban van az imáinkkal. Úgy gondolom, hogy amit az imáról és a megvallásról mondok, az tulajdonképpen a lényeg ennek a prédikációnak. Tényleg így gondolom, mert szerintem mind hajlamosak vagyunk úgy imádkozni, hogy csak épp reménykedünk, hogy Isten talán tesz majd valamit. De ha tényleg elhinnénk, hogy ő dolgozik, ahogy a Biblia állítja, ha tényleg hinnénk, hogy Isten cselekszik, imádkoztam, ajtót nyitottam Istennek, hogy dolgozhasson, és hiszem, hogy ő cselekszik, és meglátom majd az imáim eredményét, ha menet közben nem mondok egy csomó ostoba dolgot, ami hatástalanítaná az imáimat. Nos, itt jön be a próba, mert a várakozás idején nyomás alatt leszünk, és olyan jól esne, nagyon nehéz nem mondani semmit. Tudjátok miért? Azért, mert ki akarjuk mondani, amit érzünk. De sajnos annak, amit érzünk és gondolunk, gyakran semmi köze nincs ahhoz, amit Isten tesz. Semmi köze a hithez, és ahhoz, amit Isten cselekszik. Ezért kell megtanulnunk, hogy hogyan beszéljünk, és hogy azt mondjuk, amit az Úr, ne pedig arról beszéljünk, hogy nos, szerintem, nos, tudod, véleményem szerint én úgy gondolom, nos, a legrosszabb dolog, amire alapozhatsz, az a saját véleményed.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyíratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérő virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás.
3: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg tötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szeptember 28-a van, a héten hónapot váltunk. Már is a mai nap fényében nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy miről híres ez a bizonyos 28-a. 55 éve 1971-ben amnestiában részesült Mindszenty József bíboros herceg prímás, esztergomi érsek és elhagyta Magyarországot. A Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében részesült amnestiában. A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett visszaverni, míg nem 1948. december 26-án letartóztatták, és az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását. Pszichotróp szerek hatása alatt minden ellene felhozott vádat elismert. A koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték 1949. február 8-án. Az 56-os forradalom idején kiszabadult, a parlamentben is a rádióban tartott beszédet. Mikor a szovjet csapatok megszállták Budapestet, az amerikai követségre menekült, és ott is élt 1971-ig. Szándéka szerint nem akarta soha elhagyni Magyarországot, de a pápának engedelmeskedve Bécsbe utazott, és ott élt haláláig. Ez idő alatt a világ minden magyar lakta országát felkereste és meglátogatta híveit. 209 éve született Tompa Mihály költő, a Népi Nemzeti Irányzat jelentős képviselője, akadémikus a mai napon. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bein lett pap. 1851-től haláláig Hambán nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után elinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájadalmat, a gólyához pusztán, levél egy kibújdosott barátom után művekkel. Később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. 119 éve 1907-ben született Turai Ida színésznő érdemes művész, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is kitüntették 95-ben. 117 éve másodszor is lemondott a Vekerle kormány, amelynek következtében a koalíció szétesett. Ezzel egy időben ketté vált a függetlenségi párt. Vekerle Sándor koalíciós kormánya nemzeti programjának részeként önálló jegybank felállítását tűzte ki célul. Több hónapos egyeztető tárgyalások után Ferenc József nem volt hajlandó engedni, így a Vekerle kormány ismét lemondott. 1946-ban született Benedek Miklós, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színházi rendező, szinkronszínész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 68 éve látott napvilágot Csepregi Gyula szaxofonművész tanár, aki a Stúdió 11 szólistája és művészeti vezetője volt. 34 éve hunyt el Árkus József, Táncsics Mihály díjas újságíró, szerkesztő, humorista. 1959-ben az Egyetemi Lapok főszerkesztője volt, később a Magyar Rádió rovatvezetőjeként tevékenykedett. Ezt követően egy évtizeden át a Népszabadság rovatvezető helyetteseként dolgozott. Egy hét címmel 20 esztendeig jelentek meg százezreket szórakoztató jegyzetei a labban. 1976-tól a Ludas Matyi, 90 tavaszától pedig az Új Ludas című független szatirikus hetilap főszerkesztői tisztét töltötte be. Milliók tetszése kísérte az általa szerkesztett és vezetett tévéműsort, a Parabolát. 1985-től tagja volt a Mikroszkóp színpadtársulatának is. Több művét is bemutatták, számos könyve is megjelent, konferenciáként is feledhetetlen emlékeket hagyott maga után. 65 éve hunyt el Jáborka Sándor, kossuthdíjas botanikus, a Tudományos Akadémia igazgatója, aki feltérképezte a Kárpát-medence teljes növényzetét. A Magyar Nemzeti Múzeum, ma a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárának munkatársa és igazgatója volt, a Magyar Flóra című könyvében bemutatta a Kárpát-medence teljes növényzetét. 63 éve hunyt el szintén a mai napon Sík Sándor, kossuthdíjas költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, piarista tanár és cserkészvezető is volt, a Tudományos Akadémia tagja, kossuthdíjat is kapott 1948-ban, ezen kívül a 20. század jelentős magyar lírikus alakja volt.

0: FM, Budapest Update.
1: Nézzük, hogy mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Például arról, hogy hatalmas mezőny jön a Budapest maratonra, 120 országból érkeznek majd a futók. Október 10-11-én rendezik meg a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivált. 14 versenyszám és több mint 120 ország futói várhatóak Budapestre. A távok a 2,3 kilométeres családi gyaloglástól a klasszikus 42,2 kilométeres maratonig terjednek. A szervezők szerint több mint 120 országból és több mint 1100 magyar településről érkeznek indulók Budapestre. 14 versenyszámmal várja mozogni vágyókat a 41. Budapest Maraton Fesztivál. Közben a BRFK összehangolt akciót tartott Budapesten, ahol az Árpád hídon egy autós 70 helyett 134 km/h-val száguldott. A kétnapos razzia során több mint 90 gyorshajtási esetet rögzítettek. Hiába a fokozott ellenőrzések, továbbra is akadnak olyan sofőrök, akik versenypályának nézik a fővárosi utakat. A budapesti rendőrfőkapitányság és a közlekedési felügyelet munkatársai múlt csütörtökön és pénteken tartottak összehangolt razziát Budapesten több kiemelt útvonalon, kifejezetten az illegális gyorsulási versenyek, a súlyos sebességtúllépések és a veszélyes manőverek kiszűrésére. A megengedett 70 helyett 134 km/h-s tempóval száguldott például át egy kocsi az Árpád hídon, amelynek vezetőjét nem állították meg, így a tulajdonos postán kapja majd a csekket, közölt a rendőrség a Facebookon. Másnap ugyanitt egy másik autós 123 km/h-val hajtott, őt azonban már leintették. A helyszínen 100 000 forintos közigazgatási bírságot kapott és 4 büntetőpontot. A Total Car szerint a 134 km/h-val száguldó sofőr esetében 140 000 forintos csekk várható az üzemben tartónak. A rendőrségi mérleg szerint a helyszínen gyorshajtás miatt 17 közigazgatási és 16 helyszíni bírságot szabtak ki, egy esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. A sebességmérők emellett további 62 olyan gyorshajtást dokumentáltak megállítás nélkül, amelyek az objektív felelősség hatálya alá tartoznak. Az egyenruhások intézkedtek egy záróvonalon áthaladó sofőrrel szemben is, feljelentettek egy forgalomból kivont járművel közlekedőt, elfogtak egy vezetéstől eltiltott szemét, egy jogosítvány nélkül vezető autóst pedig előállítottak. A Mission Art Galéria 4 kortárs alkotó Erdész Erika, Góra Orsolya, Somogyi Emese és Székely Anna Mária műveivel mutatkozik be a Budapest Contemporary képzőművészeti vásáron. A Látható határán című kiállítás festészeten és szobrászaton keresztül járja körül, hogyan érzékeljük a valóságot és mi történik ott, ahol a látható világ találkozik a belső tapasztalattal. A tárlathoz a vásár ideje alatt zenei és művészettörténeti program is kapcsolódik. A művekben a szín, a fény, a tér, a tükröződés és az anyag hol konkrét látványként, hol az emberi tapasztalat metaforájaként jelenik meg. A galéria ráadásul nem csak kiállítással készül. Október 2-án Márkos Albert és Embei Isztin Zsófia zenei előadása, október 3-án pedig Muladi Brigitta művészettörténész szakmai tárlatvezetése egészíti ki a programot. Egy hetes ideiglenes bezárást követően újra látogatható a Terrorháza Múzeum. Az intézményben a nyitás első hetében ingyenes a belépés. 2025-ben a 10 legnagyobb járások közötti költözési irány mindegyikének Budapest az egyik végpontja. Az első olyan útvonal pedig, amely nem érinti a fővárost, csak a 35. helyen szerepel a KSH adatai alapján. Budapest továbbra is sok fiatalt vonz, miközben az agglomeráció felé erős a kiáramlás. A főváros és Pest megye közötti nettó különbség 2025-ben már majdnem 7000 fő volt Budapest kárára. 2025-ben új jelenség, hogy a 20-as éveiben járó költözők számára a 100-300 ezres lakosú nagyvárosok is vonzó célponttá váltak. A Balaton szintén jelentős nyertese a költözéseknek, de a lakosság többlet 80%-át Budapest és Pest megye adja. A 30 éves költözési adatsorból az is kirajzolódik, hogy a magyarok költözési aktivitását és ezáltal az ingatlanpiac dinamikáját is hosszú időn keresztül a ratkó unokák határozták meg. Magyarországon 226 000 ember változtatott állandó lakcímet tavaly úgy, hogy másik településre költözött, a településeken belül pedig 191 000 ember költözött. Tavaly így összesen 417 000 változtatták meg állandó lakhelyüket, ami 10%-kal kevesebb, mint 2024-ben. A legerősebb költözési útvonalak középpontja egyértelműen Budapest. A 10 legnagyobb járás közi áramlás mindegyikének a főváros az egyik végpontja, és csak a 35. helyen jelenik meg az első olyan reláció, amely Budapestet nem érinti. Közben fővárosunk már Tokiót is megelőzi a világ sportvárosainak rangsorában. Budapest az elmúlt években sorra adott otthont a legjelentősebb nemzetközi sporteseményeknek, a BL döntőtől az atlétikai és vízes világbajnokságokon át egészen a történelmi első atlétikai világdöntőig. Ennek hatása egy friss világrangsorban is látványosan megmutatkozik. A magyar főváros egyetlen év alatt 27 helyet javított, és immár a világ 15 legjelentősebb sportvárosa között szerepel. A Burson globális kommunikációs vállalat idén már 15. alkalommal készítette el Ranking of Sport Cities nevű listáját, amely 100 várost vizsgál abból a szempontból, milyen erős kapcsolatot ápolnak a nemzetközi sporttal. Budapest a tavalyi 42. helyről egészen a 15. pozícióig lépett előre, így Chicago mögött és Tokió előtt végzett. Ennél csak Dakar javított nagyobbat. A szenegáli főváros a 80-ról a 47. helyre került, vagyis 33 pozíciót lépett előre. A rangsor azonban jóval többet vizsgál annál, hány stadion vagy sportcsapat működik egy adott városban. A készítők sportvezetők, sportmédia szakemberek és más iparági szereplők véleményét is figyelembe veszik, emellett a hagyományos és a közösségi médiában való megjelenésüket is elemzik. Különösen nagy súllyal esik latba, hogy egy város milyen jelentős nemzetközi versenyeknek ad otthont, mennyire látható a globális sportéletben, hogyan támogatja a női és a feltörekvő sportágakat, illetve képes-e hosszabb távon is jelen maradni a nemzetközi sportközösségben. A Burson értékelése szerint a magyar főváros látványos javulásában fontos szerepet játszott, hogy 2026-ban Budapest rendezte az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét. A rangsor egyik fontos tanulsága éppen az, hogy a nagy nemzetközi sportesemények jelentősen növelhetik a házigazda város láthatóságát, miközben a turizmusra is érezhető hatást gyakorolnak. Közben Budapestre érkezik Lior Ráz, a világsikert arató izraeli sorozat a Fauda társalkotója és főszereplője. A színész október 5-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban találkozik a magyar közönséggel, az esemény bevételét pedig jótékonysági célra fordítják. A találkozó egyik aktuális témája a Fauda 5. évada is, amelyre alapvető hatással volt a 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadás és az azt követő háború. Az alkotók a történtek és a stábot ért személyes veszteségek miatt az évad történetét is átdolgozták. Lior Ráz ráadásul maga is bekapcsolódott az október 7-e utáni eseményekbe. Alkotótársával önkéntesként csatlakozott a Brothers in Arms szervezethez, és a rakétatámadásoknak kitett Sderotban izraeli családok mentésében is részt vett. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a

0: melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 28-a van. Hétfő 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Közlekedés történeti vetélkedőt hirdetett diákoknak a BKV. Egy évvel később jön a dupla parkolási díja 2 tonnánál nehezebb autóknál. Budapestre is elhozza a búcsú turnéját Ross Stewart. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 16. alkalommal hirdeti meg közlekedés történeti vetélkedőjét a BKV. A 2 fordulós versenyre 3 fős, 7. és 8. osztályos diákcsapatok jelentkezhetnek az ország bármely iskolájából. Az idei feladat sora a Föld alatti Vasúti Múzeum Budapesti Mesék című időszaki kiállítására épül. A kérdések között pedig olyan érdekességek is szerepelnek, mint hogy mivel jelölték egykor a ló-vasúti viszonylatokat, hol közlekedtek először trolibuszok Budapesten, vagy melyik fővárosi közlekedési eszköznél maradt fenn napjainkig a baloldali közlekedési rend. A Budapesti Mesék című tárlat 10 történeten keresztül mutatja be a fővárosi közösségi közlekedés ismert és kevésbé ismert epizódjait. Egykori járművek és különleges utasok mellett olyan szabályok és jelzések eredetét is bemutatja, melyek ma már a budapesti közlekedés természetes részei. A kiállítást júniusi megnyitása óta több mint 6000-en látták. A vetélkedő első fordulójának feladatlapja már letölthető a BKV honlapjáról. A kitöltött lapokat beszkennelve vagy lefényképezve november 4-én délig kell elküldeni a társaságnak. Egy iskola több csapatot is indíthat a versenyen. A legjobb 5 csapat jut majd be a november végén rendezett döntőbe, amelynek a Föld alatti Vasúti Múzeum ad otthont. Megkezdődött a 6-os villamos pályájának felújítása a Karinti-Frigyes úton. A BKV az Irinyi József utca és a Bercsényi utca közötti szakaszt építi át, a munkálatok pedig várhatóan november 2. feléig tartanak. A beruházás során csaknem 800 vágányméternyi pálya újul meg, és mintegy 1300 köbméter aszfalt és betonburkolatot cserélnek ki. A régi pályaszerkezet helyére rezgéscsillapítással ellátott, korszerűbb rendszer kerül, amely a BKV szerint tartósabb, kevesebb karbantartást igényel, és a villamosok közlekedése is csendesebb lehet rajta. A felújítás miatt szeptember 28-ától november 22-ig szünetel a villamos forgalom a Karinti-Frigyes úton. A nagykörúti villamosok ebben az időszakban 4-es 6-os jelzéssel a Szél-Kálmán tér és Új-Buda központ között közlekednek. Külön pótló buszt nappal nem indítanak. A Móricz-Zsigmond körtér az M4-es metróval és a Fehérvári úti villamosokkal közelíthető meg. A Budafoki út és a Karinti-Frigyes út csomópontjához a 33-as és az 58-as, illetve a 107-es és a 133-E buszokkal lehet eljutni. Az autósoknak is változásra kell készülniük. A Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utca és az Irinyi József utca között ideiglenesen egyirányosítják az Irinyi József utca felé. Éjszakánként a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, amely a Móricz-Zsigmond körteret is érinti. Ez alól a péntekről szombatra és a szombatról vasárnapra villadó éjszakák lehetnek kivételek. Egy évvel elhalasztotta a fővárosi közgyűlés a 2 tonnánál nehezebb személyautók dupla parkolási díjának bevezetését. Az eredeti tervek szerint az emelt tarifa 2027. januárjától lépett volna életbe, a mostani döntés alapján azonban csak 2028. január 1-től kell vele számolni. A szabályozás értelmében a 2 tonnánál nagyobb saját tömegű autók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni Budapesten. Ez egyaránt vonatkozik a benzines, a dízel és a hibrid járművekre, valamint a nagyobb tömegű elektromos autókra is. Karácsony Gergely főpolgármester a halasztást technikai okokkal indokolta. A fővárosnak ugyanis hozzá kellene férnie az állami gépjármű nyilvántartáshoz ahhoz, hogy a parkolási rendszerből megállapítható legyen az egyes autók saját tömege. Ehhez azonban jogszabályi változtatásra is szükség van, amelyről nem a főváros, hanem az országgyűlés dönthet. A nehezebb autók magasabb parkolási díjáról még a fővárosi parkolási rendszer átalakításának részeként született döntés. A városvezetés korábbi indoklása szerint a közterületeken rendelkezésre álló hely véges, miközben az újabb autók egyre nagyobbak és nehezebbek. A szabályozással ezért elsősorban a nagyméretű járművek közterületi használatát szeretnék visszaszorítani, és arra is számítanak, hogy az érintett autósok egy része gyakrabban választja majd a közösségi közlekedést. A fővárosi közgyűlés közben a zöldrendszámos autók parkolásáról is döntött. A korábbi tervek szerint 2027-től teljesen megszűnt volna ezeknek a járműveknek az ingyenes parkolása. Ehelyett átmeneti kedvezményt vezetnek be a tisztán elektromos és hidrogén üzemű zöldrendszámos autók tulajdonosainak. 2027-től a normál parkolási díj felét kell majd megfizetniük. Az 50%-os kedvezmény 2030. július 1-ig marad érvényben. A módosítást kezdeményező képviselő szerint ezzel fokozatosabb átmenetet lehet biztosítani a jelenlegi teljes díjmentesség és a későbbi teljes parkolási díj között. A két döntés tehát eltérő időpontban lép életbe. A zöldrendszámos autók 50%-os parkolási kedvezménye 2027. januárjától jön, míg a 2 tonnánál nehezebb járműek dupla tarifájának bevezetését 2028 elejére halasztották. Jelentősen átalakítják a West End több mint 25 éves tetőkertjét. A fejlesztés során mintegy 1000 négyzetméternyi burkolt felületet bontanak fel, amelynek helyén új növényágyásokat, mélegelőket és fákat telepítenek. A cél, hogy a terület jobban alkalmazkodjon az egyre melegebb nyarakhoz, és több árnyékot biztosítson a látogatóknak. A felújítás első üteme augusztus 2. felében kezdődött, és várhatóan decemberig tart. A munkák alatt a 2. emeleti baba-mama szoba melletti kisebb kültéri játszótér nem használható. A korábbi kavicskertek helyére évelő növények és cserjék kerülnek, emellett 10 új fát is ültetnek. Ezek számára a burkolat alatt összesen mintegy 100 négyzetméternyi gyökérzónát alakítanak ki, hogy a fák megfelelő vízellátást kapjanak, és később nagyobb árnyékot adhassanak. A már meglévő kocka gyertyánokat nem vágják ki, hanem átültetik a tetőkert központi részére. A fejlesztésnél a csapadékvíz megtartására is nagy hangsúlyt helyeznek, az úgynevezett szivacsváros koncepció alapján a lehulló vizet a lehető legnagyobb mértékben helyben tartják, és a növényzet öntözésére hasznosítják. A bevásárló központ üvegfelületei mellé sövényeket és növényágyásokat telepítenek, amelyek a nyári felmelegedést is mérsékelhetik. A tetőkert használata is átalakul, a mozi előtt új, variálható bútorokkal és árnyékolással ellátott pihenőteret alakítanak ki, a központi kertben pedig ösvények vezetnek majd a zöld felületek között. Egy 2-3 méter magas, szallaggal és lonccal befutatott zöld fal is készül. A beruházással a West End tetőkertjét nem csak zöldebbé, hanem a nyári hőségnek és a szélsőségesebb időjárásnak is ellenállóbbá szeretnék tenni. Budapesten is fellép utolsó turnéján Rod Stewart, a 81 éves skót világsztár 2027. június 18-án ad majd koncertet a Budapest Arénában, a The Final Encore című búcsú körút részeként. Rod Stewart nemrég jelentette be, hogy több mint 6 évtizednyi koncertezés után befejezi a turnézást. Az énekes közlése szerint ez a turné már valóban az utolsó koncertkörútja lesz. A világsztár pályafutása a 60-as években indult, Rod Stewart jövőre 6. alkalommal lép fel Magyarországon. A budapesti koncert így egyben a magyar közönség egyik utolsó lehetősége lesz arra, hogy turné keretében lássa színpadon a világsztárt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: nyár!
1: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
2: A Bulvár és Brezsnyev Galéria a Király utcában működött 2006 és 2011 között, és a célja az volt, hogy a feltörekvő festőknek, grafikusoknak és fotósoknak lehetőséget és helyszínt biztosítson kiállítások megtartására. A galériában annak idején kezdőként megfordult művészek jelentős része ma már jó nevű befutott alkotónak számít. Az ő régi és újabb műveiből nyílt ingyen megtekintető kiállítás a Kult Hét Galériában, írja a Világ Budapest. A pár napja a Klauzál téri galériában megnyitott hatalmas képmennyiségű új tárlat egészen a 2000-es években repíti vissza a kiállítás látogatóit. Az akkor működött művészeti legenda a Bulvár és Brezsnyev Galéria történetét meséli el, ami ugyan 2011 környékén megszűnt és alapítványi formában működött tovább, ám a megalapítása éppen 20 évvel ezelőtt 2006-ban történt. A később politikai pályára váltott képzőművész Viktora Zsolt azzal a céllal alapította meg a galériát, hogy a feltörekvő képzőművészeknek, majd később fotóművészeknek biztosítson bemutatkozási és kiállítási lehetőséget. A nyitástól a megszűnésig több mint 100 tárlatot szervezett a galéria, ami elég szép számnak mondható bő 5 éves működése alatt. A BB-ben akkoriban bemutatkozott és kiállított művészek azóta befutott alkotók lettek, mint például a kiállítás egyik kurátora, a fotós részt összeállító és a mostani kiállítási anyagban is szereplő Mucsi Szilvia, aki többek között a Budapest Fotófesztiválnak is az egyik fontos alapítója és szervezője. Vagy a BB-t annak idején megalapító már említett Viktora Zsolt, aki szintén mint kurátor és mint kiállító művész is részt vesz a mostani kiállításon, sőt, amíg nyitva van, október 3-áig, addig minden csütörtökön tárlatvezetést is tart, időutazásra invitál bennünket a 2000-es évekbe. A Jane Goodall Intézet Magyarország által hagyományteremtő szándékkal életre hívott rendezvény dr. Jane Goodall etológus természetvédő és csimpánzkutató életműve előtt tiszteleg majd október 3-án, és halálának első évfordulója alkalmából örökségét ünneplés viszi tovább. A fesztivál középpontjában Jane Goodall egyik meghatározó üzenete, az okok a reményre szemlélete áll. Annak felismerése, hogy a remény önmagában nem elég, cselekvéssé kell formálnunk. A fesztivál arra keresi a választ, hogyan élhetünk egészségesebb, tartalmasabb és kiegyensúlyozott a életet úgy, hogy közben szorosabb kapcsolatot alakítunk ki a természettel, önmagunkkal és egymással. A szervezők meggyőződése szerint a személyes jólét és a bolygó jövője szorosan összefügg. Ha teszünk önmagunkért, egymásért és a természetért, egyszerre járulhatunk hozzá egészségesebb közösségekhez és egy fenntarthatóbb jövőhöz. A Jane Goodall Fesztivál nem egy tudományos konferencia, hanem egy sokszínű, inspiráló és élményközpontú rendezvény, ahol a résztvevők feltöltődhetnek, új gondolatokkal találkozhatnak, és konkrét példákon keresztül fedezhetik fel, hogyan tehetnek saját maguk és környezetük jólétéért. Szeptember végén ismét érdemes lesz a kávé illat után menni Budapesten, ekkor rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami 2026-ban több mint 80 kávézót, pörkölőt és a kávészakma különböző szereplőit kapcsolja össze. A városszerte zajló programsorozatban a speciality kávé, a különleges italoké, a workshopoké és a közösségi élményeké lesz a főszerep, ráadásul idén a macsa is saját útvonalat kap. A Budapest Coffee Week során nem kell egyetlen fesztivál helyszínre bezsúfolódni, a rendezvény tulajdonképpen egész Budapestet bevonja a programba. A résztvevő kávézók saját kifejezetten erre a hétre megálmodott italokkal készülnek, miközben különböző pontokon kóstolók, cuppingok, workshopok, szakmai beszélgetések és kötetlenebb közösségi programok várják a kávérajongókat. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesíthető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Anna-völgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Szőlőket szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár Csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. Össze mindenképpen érdemes kimozdulni, hiszen az őszi természet mesés színekben pompázik, már nem annyira izzadósak a kaptatók, hűvösebbek a reggelek, de ilyenkor sem árt figyelni a hidratáltságra, illetve hogy kellő mennyiségű vizet vigyünk magunkkal az útra. Most olyan kedvenc célpontokat ajánlunk, amelyek nem túl nehezek, gyerekekkel is könnyen teljesíthetők, mégis kalandosak és sokfélék, mindezekről a Világ Budapesten olvastam. Ilyen például a Bölcsőhegy Lajos forrás kilátó és egy kis kaptató. A Lajos forrásnál található kiinduló pontot autóval is könnyen elérhetjük, Budapestről mindössze 25 km távolságra van, és a Dömörkapu elágazástól egy nem túl jó minőségű aszfaltúton közelítetjük meg. A forrás mögül induló ösvény felé vesszük az irányt, ahol nem túl hosszú, de elég kaptatós úton a háromszögjelzést követve érkezünk meg a túra első pontjához. A Bölcsőhegyi kilátó nem tartozik a túl magas kilátók közé, mindössze néhány lépcsőn kell felmennünk, mégis mesés körpanoráma tárul elénk, amely igazán Kárpótól az eddig csak felfelé haladó útvonal miatt. A kilátóból lefelé ereszkedve követjük a hol sziklás, hol kidőlt fákkal szegélyezett útvonalat, amíg vissza nem érünk a kiinduló ponthoz. Egy rövid túra, amely egy délelőttbe is bőven belefér, viszont a Lajos forrástól akár a Kőhegyi turistaház irányába vagy gyalogosan Dömörkapu felé is bővíthetjük a kirándulást. Ez utóbbinál mindenképpen figyeljünk arra, hogy egy katonai lőtér mellett halad az útvonal. A következő állomásunk a Katalin puszta. A családosok egyik kedvenc célpontja a Naszály lábánál Szendely határában lévő Katalin pusztai kirándulópont, amely bő 50 perc alatt elérhető Budapestről, és ahonnan több tanösvény is indul. Az egyik kedvenc a gyadai ösvény, amely változatos tájakon pallós ösvényeken halad, sőt még egy függőhíd is van útközben. A 6-os kilométeres körtúrán a zöld T, vagyis tanösvényjelzést kell követnünk végig, útunk pedig erdőkön, mezőkön, sőt a mocsaras részeknél pallón halad. Az óriások rétjén megpihentünk, majd a hegyoldalban felkapaszkodva érjük el a leglátványosabb részét a túránknak, a függőhidat. Innen folytathatjuk tovább az utat a tanösvényen, ezúttal többnyire már lefelé haladva, de akik szívesen mennének még felfelé, egészen a Naszály tetejére, az országos kék túra jelzést kövessék. Az útvonal tervezőbe a Fáji Présházat megjelölve érünk a tanösvény legelejéhez, ez már a következő állomás, ahonnan csak a kék lepke jelzést kell követnünk a Somlyón felkapaszkodva, majd leereszkedve. A legtöbb lepkét nyilván a melegebb időszakokban láthatjuk, de még ősz végén, napsütéses napokon is találkozhatunk velük. A körtúra mindössze 3,5 kilométeren keresztül kanyarog, a többi ösvényhez hasonlóan itt is igen változatos a növény és az állatvilág. A Somlyót nem is neveznénk hegynek, inkább domb, ahova elég gyorsan fel lehet kapaszkodni kisebb fáradtság nélkül, így gyerekekkel is ajánljuk. A túra kilátó pontjáról érdemes körbe tekinteni, és egy tábla segít abban is, hogy a környező hegyeket beazonosítsuk. Innen már csak lefelé vezet az út, de főként tölgyerdős részekkel és sziklás tájakkal találkozunk. Nagyon szeretjük az út mentén található 200 éves molyhos tölgyfát is, amely olyan, mint egy meséből lépett volna elő. Az útról letérni sehol sem szabad, és korlátok is védik a ritka növényfajokat a kirándulóktól. A présházhoz visszatérve már egy kicsit sem csodálkozunk azon, hogy Vörös Marti Mihály miért szerette ennyire ezt a környéket, és miért időzött ilyen sokat itt a présházban. A végére pedig jön a jági tanösvény a Budapestről könnyen és gyorsan megközelíthető Piris-Szentivánról, pontosabban a sportpályák és a Villa Negra büfé mellől induló túra. A zöld hárslevél jelzést követve egy régi bányán, egy mára sajnos már kiszáradt tó mellett, hatalmas mezőkön vagy éppen hatalmas fák között vezet az utunk, sőt egy 2000 éves település nyomait is felfedezhetjük, és egy vadkapun is átmászhatunk.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. Négy napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A Független Benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás.
2: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg tötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, természetesen ma is. Itt a Manna délelőttben a gyerekvállalásról beszélgetünk, egészen pontosan annak a pénzügyi vonzatáról. Fel lehet-e készülni vajon a gyermekvállalásra pénzügyileg? Ha igen, akkor mit és hogyan tegyünk? Természetesen állandó szakértőnk itt van velünk, Iványi Ildikó pénzügyi elemző. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No hát fel lehet-e készülni? Ha igen, akkor hogyan és vajon mikor kell elkezdeni ezt a felkészülést?
2: Ugye a gyerek érkezése előtt nagyon sok családban listát írnak, hogy akkor kiságy, babakocsi, ruha, pelenka, ezeknek az ára azért viszonylag könnyen összeadható, de sokkal nehezebb mondjuk azt előre látni, hogy hogyan fog működni az a háztartás, hogyha megváltozik a bevétel, miközben a korábbi számlákat vagy hiteleket ugye fizetni kell. Uh-huh. És hát ugye ez a legfőbb kérdés, hogy erre hogy és milyen módon lehet felkészülni. Nagyon fontos először azt megnézni, hogy a különböző időszakokban, mert ugye amikor egy gyerek megszületik, akkor különbözőképpen kap az anya juttatásokat, hogy a különböző időszakokban milyen összegek fognak beérkezni, és azt is előre érdemes megnézni, hogy az adott családban milyen állami támogatásokat lehet majd igénybe venni, és azok mikor vehetők igénybe, és azok mikor fognak majd a számlára érkezni. Tehát ez sem más, mint egy előre tervezés, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, és mindig beszélünk, mert a gyermek költséget az csak megbecsülni lehet, hiszen nem látunk mindent előre akkor, amikor a gyereket vállaljuk, és még nem is született meg.
1: A gyermekvállalással kapcsolatos pénzügyi felkészülés és tervezés, az én azt gondolom, hogy két irányú, de hát majd megerősítesz, hogy megcáfolsz ebben. Ugye az egyik az, hogy a család hogyan készül fel erre, a szülők hogyan készülnek fel erre, mármint hogy a leendő szülők, illetve a gyereknek a pénzügyi jövőjét is lehet ilyenkor már tervezni, számlát nyitni, stb. Hogyha ezen szépen sorban elindulunk, akkor mik azok a lépések, amiket érdemes megtenni, és érdemes elkezdeni még a terhesség megjelenése előtt tervezni, vagy akár mondjuk már fiatalkorban nyitni egy számlát, hogy majd a leendő gyerekemnek egyszerűbb legyen, vagy a gyermekvállalás elején könnyebb legyen?
2: Hát mindenképpen ugye fontos az, hogyha a gyermekvállaló szülőkről beszélünk első körben, hogy rendelkezzenek tartalékkal. Hiszen egy jövedelem ki fog esni valamilyen szinten, nyilván az első hetekben még nem, de akkor meg ugye megnőnek a kiadások, és hogyha nem rendelkeznek tartalékkal, akkor nagyon nehéz lesz azt megoldani, hogy hónapról hónapra ugyanazt az életszínvonalat fent tudják tartani, hiszen egy új családtag érkezett a családba, akire költeni kell. És vegyük azt az alapesetet, hogy nem extrém költségek merülnek fel a gyerekvállalással kapcsolatban, hanem a normál költségek. Úgyhogy figyelembe kell venni szerintem azt, hogy esetleg a családon belül meg tudnak-e bizonyos dolgokat oldani, hogy esetleg kölcsön kapnak a gyereknek az ellátásához szükséges dolgokat, értek itt a, nem tudom, etetőszék, babaülés, autóba, kiságy, ilyesmi, mert az is egy pénzügyi segítség lehet, vagy pedig folyamatosan mondjuk a kicsit idősebb testvértől maradnak ugye ruhák, játékok és egyebek, mert akkor arra sem kell költeni. nagyon sok család, legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok család csinálja azt, hogy akkor, amikor megszületik a gyermekük, akkor van ugye a baba váró támogatás, illetve van a baba kötvény, és van a start számla, amire már eleve elkezdenek félretenni, hogy majd akkor, amikor 18 éves lesz a gyermekük, akkor egy bizonyos pénzösszeg mindenképpen a rendelkezésére álljon, hiszen minél idősebb a gyermek, annál nagyobb kiadás fogja terhelni a családi kasszát, ha meg tovább tanul, akkor tudjuk, hogy a továbbtanulás, tehát a 18 év utáni tanulmányok, azok azért elég nagy terhet tudnak róni a családokra. Erről már ugye korábbi adásban beszéltünk.
1: A gyermekvállalás és a pénzügyi felkészülés közös pontja és meccés pontjai, avagy fel tudunk-e készülni pénzügyileg, anyagilag a gyermekvállalásra, ha igen, akkor hogyan és hogyan tudjuk a gyerek az életét is felkészíteni. A nagyvilágra erről szól a mai pénzügyi hét fánlandó szakértőnk Iván Nyédik, a pénzügyi elemző természetesen itt van velünk, és hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Belül ugyan...

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés a gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Iványi Ildikó, hálandó szakértőnk, pénzügyi elemzőnk természetesen itt van velünk továbbra is. Köszönjük, hogy ránk érsz, Ildikó, és akkor kérlek, folytassuk, hogy mi mindenre kell még felkészülnie a családnak, nem csak a leendő szülőknek például.
2: Nyilván nagyon fontos az, hogy azt is megnézzük, hogy van-e olyan segítség családon belül, hogy ha nekünk el kell menni, valamilyen ügyet el kell intézni, vagy orvosi ellenőrzésre kell, hogy menjünk, akkor meg tudjuk oldani, hogy valaki hozzáértőre, és akiben meg is bízunk, arra rá tudjuk bízni a gyermeket. Mert ha nincs ilyen a környezetünkben, akkor ugye jön egy külső segítség, ami szintén pénzbe fog kerülni, amire az anyagi fedezetet szintén meg kell teremteni. Tehát ez is egy olyan lépés, amit előre végig kell gondolni, hogy ezt hogy és milyen módon fogjuk tudni megtenni. Aztán lehet, hogy azt tervezzük, hogy mi 6 hónap után vagy 1 év után vissza fogunk menni dolgozni, de a körülmények azok nem úgy alakulnak, hiszen az élet az egy nagyon nagy átalakító mester. Úgyhogy érdemes, hogyha már költségvetésről beszélünk, akkor egy várható és egy óvatosabb költségvetést is készíteni, hogy számoljunk alacsonyabb bevétellel, valamivel magasabb szükséges kiadásokkal, hogy lássuk ezt a B változatot is, ezt a óvatosabb szenáriót is, hogy ne érjen bennünket meglepetés. Aztán nézzük meg, hogyha tudjuk, hogy milyen jövedelmünk esik ki, akkor, és van tartalékunk, hogy ez a tartalék az, hogyha nem változik semmi, és a tartalékot fel kell, hogy éljük, az meddig lesz elegendő, mert akkor nyilván ahhoz kell a további lépéseket majd igazítanunk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és én azt gondolom, hogy ha máskor nem, és eddig nem csináltuk, akkor legalább ebben az időszakban kezdjük el a havi költségvetésünket vezetni, mert abból nagyon-nagyon sok mindent előre fogunk látni, és könnyebb lesz a következő hónapokat, vagy negyedévet, vagy fél évet is tervezni.
1: Hogyha tervezésről beszélünk, akkor egy gyerekvállalásnál ez különösen jelentős, és nem is rövid távra tervezünk, hanem hosszú távra. A tervezés ebből a szempontból is nagyon lényeges, hogy hosszú távú és rövid távú célokat kitűzzünk magunknak, leendő szülőként, vagy leendő nagynéniként és keresztszülőként is, illetve hogy a gyereknek a pénzügyi jövőjét is hosszú távon és rövid távon is tervezzük. Mik azok a sarokpontok, amik a rövid távon tervezéshez tartoznak, és mik a hosszú távúak?
2: Hát nyilván a rövid táv az az, hogy a nagyon rövid táv, hogy én meddig vagyok, mint anya otthon, és nekem a jövedelmem az mennyire fogja megváltoztatni a családi költségvetést. Tehát ez az első. Ha én visszamegyek dolgozni, akkor milyen feltételekkel fogok tudni menni dolgozni, ugyanazt a jövedelmet meg fogom-e kapni. Nyilván nem tudom előre, ezért mondom, hogy kell egy olyan költségvetés, vagy olyan terv, aminek most ismerem a sarokpontjait, és kell egy óvatosabb is, hiszen nem tudhatom, hogy mit hoz az élet. Lehet, hogy az a munkakör, amit én eddig betöltöttem, az már nem lesz annyira érdekes a munkáltatóm részére, és elképzelhető az is, hogy át kell, hogy képezzem magam, ahhoz ugye megint újabb anyagi forrás szükséges. Aztán fontos azt figyelembe venni, már a tervezésnél most középtávról beszélünk, hogy akkor bölcsödébe megy, óvodába megy, általános iskolába, hova tervezzük, hogy menjen a gyermekünk, mert ha nem kifejezetten állami, hanem valami alternatív bölcsöde, óvoda, iskola, akkor az szintén ugye pénzbe fog kerülni, tehát arra szintén kell, hogy tartalékot képezzünk.
1: Pénzügyi felkészülés gyermekvállalásra, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk természetesen ma is a pénzügyi hétfőben erről. A hosszú távú tervezésről, a hosszú távú tervezés sarokpontjairól fogunk beszélgetni a következőkben, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pénzügyi felkészülés a gyerekvállalásra. Hogyan tudunk felkészülni erre? Mik a rövid távú és hosszú távú felkészülési sarokpontok? A rövid távúakat már elmondt állandó szakértőnk, Kivány Ildikó pénzügyi elemző, aki szerencsére ma is itt van velünk, és a hosszú távúakkal folytatjuk.
2: Hát a hosszú táv már ugye akkor, amikor a gyermek középiskolába megy, ott is nagyon fontos az, hogy milyen iskolába szánjuk most, ugye majd a gyermekünket, hogy az állami lesz, vagy pedig egy olyan iskola lesz, amiért majd fizetnünk kell, és utána hogyan képzeljük el a gyerekünknek a további jövőjét, hogy szakmát fog tanulni, vagy pedig tovább fog tanulni valamilyen oktatási intézményben, mert az is egy más megtakarítást, egy más tervezést igényel tőlünk. Nyilván egy nulla éves gyereknél még nehéz azt megszabni, hogy ő most fog 18 éves korába vagy 17 éves korába úgy dönteni, hogy tovább tanul, vagy pedig szakmát fog tanulni, de hát a tervek azért vannak, hogy azokat ugye menet közben tudjuk módosítani. Nyilván a gyerekeknek az érkezésére nem lehet minden részletében felkészülni. Arra viszont igen, hogy a család tudja azt, hogy miből fog gazdálkodni, milyen kiadásokat vállal már most el, és mihez nyúlhat majd, hogyha változnak a körülmények.
1: Mi az, amire még különösen érdemes odafigyelni? Akár, hogyha a rövid távú, akár a hosszú távú pontjait nézzük a pénzügyi felkészülésnek, mondjuk a nagyszülőknek, vagy a távolabbi rokonoknak kell-e készülni, vagy inkább ez csak egy választható plusz?
2: Szerintem nem kell készülni.

0: szándékozása, hogy már az a gyerek, a gyerekek részére rendelkezésre állítva. Tehát ezek mind olyan tényezők, amiket ugye be lehet a tervezésbe vonni, ha az az ingatlan jelen pillanatban ugye ki van adva, akkor, hogy annak a bevétele is majd a gyereket illeti, vagy a gyereknek a tartalékát illeti, vagy pedig még nem. Tehát ezekről nyilván a családon belül érdemes dönteni, és én tudom ezt is gyakorlatból, hogy van az az életkora annak a gyermeknek, amikor a keresztszülő, vagy a nagynéni, nagybácsi azt mondja, hogy hát ő nem fogja a 16. kis autót, vagy a nem tudom én milyen éppen aktuális játékot megvenni a gyermeknek, hanem valamilyen pénzbeli juttatást ad, amit a szülők be tudnak tenni arra a számlára, ami a gyereknek van deklarálva.
1: Mi az, amire meg tudjuk tanítani ezzel a felkészüléssel a gyereket, mondjuk egy idősebb testvért?
0: Erről is sokat beszéltünk már, hogy a gyerek életkorához mérten beszéljünk a pénzügyekről, ne hallgassunk el előlük semmit sem, ha nehézségeink vannak, akkor sem. Mondjuk el nekik, hogy nagyon jó és nagyon szép, hogy ők ezt szeretnék, hogyha a birtokba vehetnék, de jelen pillanatban nem áll rendelkezésre az az anyagi forrás, amiből ez megteremthető, illetve meg kell őket tanítani arra, hogy ha már rendelkeznek bankszámlával és bankkártyával, akkor annak mi a felhasználási módja és a kezelési módja. Erről ugye beszéltünk már egy pár alkalommal, tehát ez a szülőnek a felelőssége, hogy a gyerekeket erre megtanítsa, és rávegye arra, hogy a pénz az nem a fánterem, a pénz az a munkának az ellenértéke, vagy valamilyen szellemi tevékenységnek, vagy fizikai tevékenységnek az ellenértéke. Tehát azért meg kell dolgozni, és azt be lehet osztani úgy, hogy amellett nem kell azért minden garast a fogunkhoz verni.
1: A mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel arról beszélgettünk, hogy hogyan tudunk felkészülni pénzügyileg a gyermekvállalásra. Jövő héten újra pénzügyi hétfő, Ildikó, köszönjük szépen az idődet.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: a föld.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért érdemes sütőtököt fogyasztani? Itt van a szezonja, nagyon sokáig kitart szerencsére, nagyon egészséges, sokféleképpen elkészíthető, elképesztő finom, tel is tele bétakarotinnal. Tulajdonképpen azt kell tudni róla, ami alapinformáció, és aztán majd elmondom jó tanácsként, hogy miért fontos fogyasztani. Szóval a tökfélék családjába tartozik a sütőtök, de rokona az uborka és a cukkini, és nagyon sokféle alakban és színben terem, és aztán amikor gőzölgő a felszínén cukorcseppeket forraló tökhús látjuk, akkor az igazi őszi koratéli behúzódós, jó illatú, narancssárgás mész színű idők és esték jutnak eszünkbe. A sütőtök viszont nagyon sokféleképpen hasznosítható, hogy mitől egészséges, hogyan vásároljuk és mit főzzünk belőle. Itt vannak a legfontosabb információk. Guatemala és Mexikó területéről származik a sütőtök, és az emberiség legalább 7000 éve fogyasztja már. Igaz, eleinte csak a magját kedvelték az ősi időkben. Az ősi tök húsa ugyanis élvezhetetlenül keserű volt. A héját darabokra vágták, megszárították, és fekhelyet szőttek belőle. Aztán a későbbiekben a tök az egész amerikai földrészen elterjedt és édesebb húsú fajták alakultak ki. Aztán a fogyasztását persze nagyon sokféleképpen és sokféle indokkal tették. Szeplő és kígyó marás ellen javasolták például. Hozzánk Magyarországra a spanyol és portugál felfedezők révén került, napjainkban pedig az Antarktisz kivételével valamennyi földrészen termesztik. A legjelentősebb sütőtök termesztő országok Kína, Japán, Románia és Törökország. Az élettani hatások között pedig ott van az elsődleges, hogy remek forrás az összetett szénhidrátoknak, természetes cukrok és keményítő van benne, valamint az emésztőrendszer tisztításában annyira fontos rostoknak, ezzel pedig nagy mértékben hozzájárul egyes rákbetegségek megelőzéséhez, ilyen például a vastagbélrák. A sütőtök 90%-a víz, a fennmaradó szárazanyag tartalom gazdag káliumban, niacinban, B3 vitaminban, vas, mangán, karotinoidok, és minél sötétebb narancsszínű a tök hús, annál több bétakarotin tartalmaz. A bétakarotin az az A-vitamin provitaminja, vagyis elővitaminja, és A-vitaminnál alakul át a szervezetünkben, így aztán segíti a bőr és a látószervek egészségét, és erősíti a csontokat. Tele van B6, C és E-vitaminnal, illetve folsavval, ami nagyon fontos, mert olyan formában tartalmazza a folsavat, amit azonnal be is tud építeni a szervezetünk. Csökkenti a vérnyomást, a tökmag magas fehérje tartalma lévén pedig nagyon fontos táplálékunk, a zsírsav összetétele különösen értékessé teszi. A három nővér, ugye? A három nővér, ugye az indiánok együtt termesztették ezt, a három egymást, mind a szántóföldön, mind az étrenden remekül kiegészítő növényt, innen ered az elnevezés, hogy három nővér. Először elvetették a kukoricát, aztán a futóbabot és a tököt. Ők a három nővér, a kukoricára felfutó babot nem kellett karózni, nitrogént köt meg a talajban, amelyet a másik két növény pedig hasznosít, a tök árnyékolja a talajt, megtartja benne a vizet, és védi a kukorica sekély gyökérzetét. Zseniális volt. Aztán a konyhai tudnivalókkal kapcsolatban még itt a jó tanács sovatban a héj, a hús, a magok, sőt még az illatos virága is ehető a töknek. A hímivarú virágokat elkészíthetjük olajban dísztelve spagettival, esetleg töltve párizsiasan kisütve, és egyes fajták, mint például a díszes turbántök, ezeknek nyilván a hámozása kifejezetten nehéz, úgyhogy erős késsel, baltával szokás felvágni, így könnyebben hámozható, és előfőzés után akár fagyasztható is. A magvakat meg is süthetjük kis sópehellyel, rajta hagyva a rostokat, a tök semleges édes kis ízéhez pedig nagyon jól megy a fokhagyma, a gyömbér, a fahéj, a bazsalikom, a petrezselyem, a koriandermag és a szerecsendió. Készíthetünk belőle természetesen sütőtök krémlevest hagyományosan, aztán készíthetünk belőle csokoládé és sütőtök muffint, és természetesen készíthetünk belőle sütőtökös pitét is, ami az őszi időszakban nagyon kedvelt az Egyesült Államokban, és szerintem most már Európában is egyre inkább, úgyhogy a napokban azért jön majd egy-két sütőtökös recept, de ami nagyon fontos, tessék fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Igazi finom őszi recept. Nyár végén, ősz elején, aztán az ősz közepén, ősz végén is szerethető és finom, és tele van vitaminnal, és tele van bétakarotinnal. Ez egy csirkemell recept, ami sütőtökkel és borsópürével készül. Nem szabad kihagyni, tényleg nagyon finom. Igazán őszies és nagyon finom étel, amit könnyű elkészíteni, és a gyerekek is szeretni fogják. Mi kell hozzá? Hát nyilván a sült sütőtökhöz kell fél kiló sütőtök, só, bors, két evőkanál olaj, fél piros csili, 2-3 levél friss zsája, vagy szárított, hogyha nincsen friss, és 2 evőkanál méz. A csirkéhez kell 2 darab csirkemell filéz, nagyjából olyan 40 dekányi, só, bors, 1 evőkanál olaj, vaj, friss petrezselyem, snidling és bazsalikom. A borsópürőhez pedig kell 40 dek a fagyasztott borsó, hogyha a zsengébet vagy az extra zsengét választjátok, akkor biztos, hogy könnyebben megfő. Mindenképpen kell hozzá tejszín, 1 deci, mert a borsó nagyon szereti a tejszínt. Kell hozzá 70 g vaj, kell hozzá bors, szerecsendió és egy evőkanál friss citromlé. Na szóval, megvannak a hozzávalók, most már csak azt kell tudni, hogy hogyan készül el. Tök egyszerű az egész, viszont annál finomabb, és nagyon jót tud tenni. Ilyenkor már a hűvös időben olyan finom, ízes és meleg és fincsi. Szóval az elkészítést azzal kezdjük, hogy a sütőtöket megpucoljuk, kisebb szeletekre és darabokra vágjuk, összeforgatjuk a sóval, borssal, olajjal, sütőpapírra vélelt tepsire rakjuk, és 200 fokos sütőben 25-30 percig sütjük. Ezután rádobjuk az apróra vágott csilit és a zsáját, meglocsoljuk mézzel, és további 5 percig sütjük. Figyeljünk oda, hogy ne égjen meg a méz. A csirke mellett besózzuk, borsózzuk, lehetőség szerint olyan helyre vásároljunk, ahol tudjuk, hogy viszonylag jó életet élhettek szegény madárkák, mielőtt levágták őket, és ahol nincsen felturbózva a csirkemell mindenfélével, hanem konkrétan csirke mellett eszünk. Szóval egy serpenyőben az olajon magas hőmérsékleten körbepirítjuk a csirkemell mindkét oldalát, sózás, borsozás után. Rádobjuk a vajat, és további 3 percig sütjük, közben pedig locsolgatjuk a vajjal. Ezután berakjuk a 200 fokos sütőbe, 15-18 percre a zöld fűszereket apróra vágjuk, és a megsült húst ebbe forgatjuk bele, a már megsült húst. Na és akkor, amíg sül a csirke, a püréhez a borsót sós lobogóvízbe bedobjuk, megfőzzük, és hogyha újra felfort, akkor 2-3 perc főzés után leszűrjük, majd hagyjuk szoba hőmérsékletű lehűlni, és ezután a többi hozzávalóval együtt szépen leturmixoljuk. A felszeletelt húst a borsópürével és a sült sütőtökkel együtt tálaljuk. Na most, hogyha nagyobb adagot készítünk, és mondjuk egy hétvégi ebédhez készül ez, akkor képzeljünk el egy nagy terített asztalt, amin egy tálban ott vannak ezek a fűszeres, fincsi, sózott, borsozott, zsájás, mézes sütőtök darabok, mint hogyha egy hálaadásnapi asztalt látnánk a lelki szemeink előtt. Egy másik nagy szép hullámos nagymama porcelán tálban ott van, pluszban még megsütve a felkarikázott sütőpapíron sütőben sült édesburgonya, és hozzá egy nagy adag ugyanilyen borsópüré, amit az imént már elmondtam. Borsópürével kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy nagyon szereti még a parmezánt, meg lehet pluszban szórni, tehát bele lehet keverni azt is, és a karamellizált lilahagymát, vagy hagymalekvárt, ki hogyan nevezi, egyszerű elkészíteni, és akkor ezt még szépen mellé pakoljuk, és imádni fogjátok. Olyan finom együtt mindez, hogy az őrület. Most ezt lehet még cifrezni egy kicsit, és ősziesíteni, hogyha elkészítünk egy fetás szőlős diós salátát, ami majdnem szőlős Waldorf saláta, de mégsem teljesen az. Meg kell felezni a szőlőszemeket és kiszedni a magját, ennyi macera van benne, de ezt meg lehet pirítani arccal lefelé tapadásmentes serpenyőben, a szőlőszemre csak egy picit rápirít az, hogy karamellizálódjon a cukortartalma, és akkor ezt kevered össze a durvára tört, ugyanígy a serpenyőben megpirított dióval, lehet hozzá romai vagy jégsalátát tépkedni, és rápergetni a fetát. Na és akkor ehhez kell hozzáenni a sült édesburgonyát, ezt a zsályás, sózott, borsozott, mézes sütőtököt, és a zöld fűszeres csirke mellett borsópülővel. Jó étvágyat!
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért.
0: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen adódik a kérdés, hogy vajon a kutyánk és a cicánk ehet-e sütőtököt, minek utána itt van a tök szezon, ugye, és ilyenkor az ember végig gondolja, hogy nem is csak a sütőtökre gondolunk, bár most leginkább arra, hanem úgy egyáltalán a tökre, úgyhogy itt a 98 pontat Manna FM annap közéjének az állatbarát rovatában most ezen merengünk egy kicsit. A tök ízét ugye nagyon sokan szeretik, mások kifejezetten nem kedvelik, de az tény, hogy akik szeretik, a tök típusától függetlenül minden idényben ízletes és vitaminban gazdag táplálék, és nagyon jót tud tenni. Nyáron sokan örömmel eszik a tejfölös kapros tökfőzeléket, na most, hogyha ősz, akkor viszont sütőtök időszak, és nálunk itt a mannapköziben egy sütőtökös hét, úgyhogy érdemes utána nézni, valóban jó ötlete tökkel kínálni a kedvenceinket, mert nálunk például a kutyusok nagyon szeretik, sőt, van egy-két cicám is, aki szereti a sült tököt. Ha konzerv változatot vásárolunk, az nem más, mint egyszerű tök, pépesített formában a friss zöldség mindig sokkal jobb. A tökben nagyon gazdag rosttartalom van, tehát nagyon sok a rostja a töknek, azonban zsírszegény, alacsony koleszterin szintje van, és tele van bétakarotinnal, magnéziummal, káliummal, vassal, cinkkel, A és C vitaminokkal. Persze ezeknek a hasznos tápanyagoknak és vitaminoknak a mennyisége elenyésző a kutya és macska tápokban található mennyiségekhez képest, és arra nincs tudományos bizonyíték, hogy akár az emésztőszervi gondokra megoldást jelenthetne a tök, vagy akár a bőr, a látás, a szőrzet, vagy az immunrendszer javításában jelentős szerepet töltene be, vagy tölthetne be. Ugyanakkor pontosan a felsorolt hasznos tulajdonságok miatt kifejezetten jó és előnyös lehet, hogyha a sült tököt, vagy a sütőtököt a kutya étrendjébe iktatjuk. Lehet is kapni olyan száraz tápot, kutyánál is, cicánál is választható ilyen, amiben sütőtök van. Tehát nem a tápot kell tökkel lecserélni, hanem mondjuk alternatív megoldásként a jutalomfalatot tökkel, vagy tökből készült házi kekszel helyettesíteni. A cicák számára például nagyon hatékony lehet a szőrlabdák kialakulásának a megelőzésére, de a rosttartalom miatt túl kemény vagy túl laza széklettel küzdő állatoknak sem árt egy kevés kis tök. Nyilván most még mindig a sütőtökről beszélünk. A növényi rost szálai a bélben magukba szívják a nedvességet, és így akár a hasmenéssel küzdő állatot is megkínálhatjuk, és hatni is fog ez a kis sütőtök, amit kapott. Mégis mennyi tököt kaphat vajon az állat, ez természetesen nagy mértékben függ attól, hogy kutyának vagy macskának kínáljuk-e, de befolyásolja az állat mérete, és nyilván egy csivava számára egy teáskanálnyi tök elegendő, míg egy dándok számára a konzerv tök fele mennyisége kb. 20 deka kínálható egyszerre, vagy ha magunk sütjük, meg nem kell konzervet vásárolni, vagy hát ugye nyilván ezeknek a megfelelő mennyiségű házilag elkészített tök változata. Persze, hogyha bizonytalan, akkor érdemes az ember, mint hogyha magunkban bizonytalanak vagyunk, meg a táplálást illetően, akkor jó, hogyha kikérjük az állatorvos tanácsát, ugyanis a túlzásba vitt tökfogyasztás miatt a bélmozgás lelassulhat, úgyhogy ha az ember túlzásba viszi a sütőtök adását a kutyának, cicának, akkor az okozhat problémát, de hát nyilván olyan mennyiséget nem fog elfogadni az állat, csak ha csak nem valami olyasmibe keverjük bele, amit gondolkodás nélkül felfal, azért csak sokkal okosabbak ebből a szempontból is nálunk egyébként, hogyha valamiből elég, akkor abból elég, és akkor abból nem fog felfalni többet, bár van nyilván olyan kutyos és cica, akik aztán eldőlésig tudnának enni. A lényeg az az, hogy mindenképpen a mértéktartás a lényeg ilyenkor is, de nyugodtan meg lehet kínálni ebben a szezonban szépen a kutyát és a cicát is egy-két-három napon a héten egy-egy falat sült sütőtökkel. Fog nekik ízleni egyébként, legalábbis a mieink, mondom, nagyon szeretik, és nagyon jól is esik nekik, és szerintem ez kifejezetten jó tesz, tekintve ugye akkor még egyszer azt az ásványi anyag és vitamin tartalmat, ami a sütőtökben található.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: hogy emlékszel.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Természetesen, hogyha szerda, akkor vitamin szerda. Szokás szerint állandó szakértőnk és barátunk Schenger Horváth Kinga dietetikus is itt van velünk, és hogy ha már két részt is szenteltünk a gyermekkori túlsúlynak és elhízásnak, akkor nyilván arról is kell beszéljünk, hogy milyen fiatalkori, kiskamaszkori vagy kisfelnőtt, fiatal felnőttkori diéták vannak, amire rácsúsznak. Főleg a lányok, bár mostanság a fiúk is. Szia, Kinga!
2: Jó reggelt! Szia, Petra! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mik a jellemzők ebben a kategóriában? Milyen diéták azok, amik most nagyon divatosak, és aztán majd szépen sorra veszük, hogy melyik miért jó, vagy esetleg nem jó?
2: Hát erről azt kell tudni, hogy ahogy a kamaszkorba belépünk, ugye ott a lányoknál főleg jön ez a idealizált vékonyság, amit ugye akár magazinok színlapján, vagy most már a magazinok szerepét átvette az online tér, de ott is mindenféle megcsinált, retusált, filterezett képpel találkozunk, amik annyira nem adják vissza, hogy amúgy ez nem a valóság, és hogy mennyiben másként néznek ki azok a lányok, akikről ezek a képek fent vannak a neten, vagy az újságokban. Tehát egy olyan nem létező képet hajkurásznak, ami azért táplálkozás terén elő tud idézni különböző zavart étkezési szokásokat, vagy hogy aztán utána kialakuljanak evészavarok. Itt akár anorexia kialakulásával kapcsolatban is nagyon szenzitív életkornak számít kamaszkor, és nem csak lányoknál lehet jellemző az anorexia, hanem fiúknál is, nekem is volt ilyen betegem. Másik a bulimia, ami szintén egy gyakran előforduló evészavar, amikor a hánytatás van, ugye ott nagyon sokat esznek, és utána hánytatással szabadulnak meg. Nagyon nagy energiabeviteltől, amit rövid időn belül elfogyasztottak, és ugye ez nehezíti még az is, hogy egyrészt ilyet látunk magunk körül, hogy ez a vékonyság, hogy ez a szép, ez lenne az elérendő. Másrészt viszont ránk ömlik mindenhonnan a reklámokból a csoki, a cukros üdítők, a gumicukor, tehát mindenféle olyan élelmiszer kategória, amit megpróbálnak ugye marketing eszközökkel minél vonzóbbá tenni, de amúgy dietetikailag mindenféleképpen az a kategória, ami nem igazán bővelkedik értékes tápanyagokban, hozzáadott cukrokban, annál inkább az emberek azért többet ülnek a tévé előtt, akkor még inkább előkerül az, hogy valamit csipegessünk is közben, és akkor a reklámokból pedig jönnek ezek az élelmiszerek, az emberi jóhatatlanul a tudatalattiába is beférkőzik, hogy hát akkor csak el kéne sétálni addig a nasi fiókig, ami szerintem majdnem minden háztartásban fellelhető. Szóval, hogy ebből a szempontból egy obezogén környezetben vagyunk, hogy mindenhonnan ömlik ránk, hogy ilyen csoki, olyan cukros üdítő, de közben pedig a másik oldalról látjuk a nagyon vékony lányokat a magazinok címlapján, és hát ez a kavalkád, ez a táplálkozásban is tud zavarokat okozni. A fiúknál meg az ellenkezője van, ott meg ugye látják az izmos fiúkat, ők pedig minél hamarabb szeretnének izmosak lenni, és azért az sem megy egyik pillanatról a másikra, ott pedig az okozhat különböző olyan zavart szokásokat a táplálkozásban, ami 18 év alatti fiataloknál nem igazán kellene, hogy szerepeljen. Itt akár a túlzott edzésmunka és a túlzott edzésmunkát kisegítően olyan étrendkiegészítők használata, amik egyrészt nem biztonságosak, másrészt pedig nem jól használva szintén azért okozhatnak problémát.
1: Hogyha az ember felelős felnőttként, szülőként, nagynéniként, nagybácsiként, keresztanyaként szeretne odafigyelni erre, akkor mik a jelek? Mik azok a tipikus jelek, amiket észre lehet venni egy egyébként mondjuk akár sutyiban vagy titokban fogyózó vagy magát sanyargató tinédzser vagy kiskamasz vagy fiatal felnőttnél?
2: Ez attól is függ, ugye már eleve a kamaszkor azért sok nehézséget rejtegethet a szülőknek, én még csak a sajátomból tudok táplálkozni, az én két kislányom még előtte van, de amit látok, hogy már eleve a kamaszkorban azért történnek olyan változások, amit mondjuk a szülő nehezebben tud kezelni, és ezért is ez nagyon alattomos és nagyon veszélyes, hogy hogyan is vegyük észre, hogyha itt ez a a hormonváltozások és a mindenféle változás, ami ebben az akcelerált és érzékeny időszakban történik a fiatalokkal, akkor az életmódjukban milyen területen érhető tetten. De itt a táplálkozással kapcsolatban azért, hogyha eddig voltak közös étkezések, és aztán egyik pillanatról a másikra, vagy akár ennek lehet fokozatossága is, a gyermek nem akar már velünk enni, akkor az mindenféleképpen például egy nagyon fontos jelző lehet. Tehát, hogy megbomlik az étkezésnek az egyensúlya, hogy ez egy szociális esemény, és együtt étkezik a család, ilyenkor mondjuk egy vacsoráról van szó, akkor megbeszéljük, hogy kivel mi történt a nap folyamán. És mondjuk ebben nem akar részt venni a gyermekünk, mert ő inkább elvonul, meg a gép előtt teszi meg a vacsoráját, ezt mindenféleképpen próbáljuk úgy irányítani, hogy ez maradjon meg. És itt persze most ennyire rövid időn belül csak ilyen nagyon általánosságokra tudunk szorítkozni, de hogy azért ez már egy olyan jelzés lehet, hogy itt valamilyen folyamat elindult, hogyha nem akar velünk táplálkozni. Egyrészt azért, hogy akkor lehet, hogy már túl keveset kezd lenni, és nem akarja, hogy lássuk, hogy túl keveset eszik. Tehát amikor így a táplálkozásra túlzott figyelem kerül például, az is egy jelzésértékű lehet, van az is egy olyan étkezési zavar, az ortorexia, amikor az egészséges táplálkozásra túl nagy hangsúly kerül, tehát hogy ilyen jelek lehetnek, hogy vagy nem akar velünk enni, vagy pedig állandóan mondjuk így a bioélelmiszereket nézi, és nagyon nagy hangsúly kerül az étkezésre, akkor ezek mind már így az arany középúttól eltérő vonalak, amik jelzésértékűek lehetnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Divadiéták kamaszkorban, erről beszélgetünk ma a Vitamin Szerda alkalmával állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. Sok mindent érintettünk már, úgyhogy csináltunk egy bevezetést ennek, hogy úgy nagyjából azért átlássa az ember felnőtt fejjel, hogy mire kell odafigyelni. Konkrétan akkor most vegyük sorba, és szia Kinga újra, hogy mik a divadiéták, amiket leginkább kultiválnak a fiatalok.
2: A divadiéták közül a ketogén diéta az, amit mindenféleképpen meg kell említenünk, amit egyrészt nem csak fiatalok, hanem felnőttek is nagyon sokan követnek, és itt a tudományos irodalomban is teljes mértékben már átvette a helyét, akár így a paleolit étrendtől is a ketogén diéta, ami igazából egy magas zsírbevitellel járó diéta. Ezen belül is különben nem homogén étrendről beszélünk, többféle válfaja is van, hogy itt a magas zsírbevitel mellett mennyi szénhidrát bevitel engedélyezett az adott irányzatnál. Azonban kamaszoknál még nekem az a meglátásom, hogy nem feltétlenül így ezek a fajta divatdiéták hódítanak, hanem inkább ez az evészavar, amikor elkezdenek tényleg vagy nem enni, vagy itt a zavart étkezési szokásoknál falás rohamok vannak, tehát hogy inkább talán ezt tetten érhető, vagy ha a ketogén diéta mellett ki kell emelnem még valamit, ami divat diétának mondjuk itt a növényalapú étrendek különböző irányzatait, ha bár azért ezek abban eltérnek a divat diétáktól, hogy nagyon nagy tudományos hátterük van, és különböző betegségek vonatkozóan bizonyítottan vannak már lefektetve, hogy mennyiben előnyösek ezeknek a követése. Itt főleg elindultak olyan filmek is, amik propagálják így a növényalapú étrendeket, vagy ezen belül a vegán étrendet, és akkor ez már szintén be tud gyűrűzni a fiatalokhoz, és ha már a ketogén étrendet említettem, akkor olyan válfa is van, hogy keto vegán, tehát hogy a két szélsőség, ugye egyrészt a magas zsírbevitel, bővelkedik állati eredetű élelmiszerekben a hagyományos ketogén étrend, és a vegán, ahol pedig egyáltalán nincsen állati eredetű élelmiszer az étrendben, ebből a kettőből is már van ez a ketogén vegán étrend, ahol főleg avokádó és olajos magvak adják az étrend gerincét, tehát már nagyon sokféle fúzióban van az arany középúttól eltérő szélsőséges táplálkozás irányzatok, és ezek egyvelege is. De ahogy mondtam, itt fiataloknál főleg az evészavarokat kell megemlítenünk, amik sajnos egyre nagyobb arányban fordulnak elő, és itt nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy amikor egy ilyen beteggel, pácienssel találkozom, akkor mindenféleképpen pszichológus, pszichiáter bevonásával lehet a legeredményesebb kezelést elérni, tehát én dietetikusként egyedül nem is tudom a terápiát végigvinni.
1: Kinga, hogyha az ember erre odafigyel és tisztában van ezekkel a lehetőségekkel, akkor tudunk-e úgy segíteni, mondjuk, hogy azt mondjuk a gyereknek, vagy kiskamasznak, fiatal felnőttnek, tehát akkor most beszéljünk egy ilyen nagyjából, mondjuk egy 10 éves intervallum, amiben mozognak korosztályilag ezek a gyerekek? Kb. Hát ilyen 14-24-ig simán, nem?
2: Hát igen, meg ugye már egy akceleráció van, ami egy felgyorsulást jelent, azaz már a menarskor, az a menstruációs kor is előrébb tevődött, és már a pubertáns is azt mondhatjuk, hogy előbb kezdődik 14 éves kornál, de ilyen részleteknél most akkor nem kell leragadni, de tehát így előrevetíthetjük, hogy már ez valahol 12-13 éves korban megkezdődik, aha, és akkor ilyen 20 éves korig, hogyha vesztük ilyen fiatal felnőtt korig, akkor nagyjából általánosságban akkor mondhatunk egy ilyen 8 éves időszakot.
1: Aha, oké, tehát hogyha erről beszélünk, akkor az ember tud-e hatni úgy a gyerekre, nem azt mondja, hogy ezt hagyd abba, mert ez úgyse fog használni, hanem azt mondjuk, hogy figyelj csak, itt van ez az intuitív étkezés. Hallottam róla mondjuk a Vitamin Szerdában. Most nem akarom elviccelni, de hogy tényleg erről már azért beszéltünk, és egyéb podcastekben is igen, lehet erről hallani. Hogyha ajánlunk neki egy másik opciót, tehát nem leállítani és letiltani akarjuk, amit úgysem hagynak az ilyenkorú srácok, hanem ajánlunk neki egy másik opciót, akkor ez mondjuk ideális lehet-e?
2: Igen, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy most így adunk pár általános tanácsot, de hát ez egy nagyon nehéz terület, és szerteágazó és komplex, tehát hogy itt szülőként én hogyan tudok felelősen minél jobban segíteni, és itt amit már te is mondtál, Petra, hogy egyrészt mikor ismerjük fel, hogy baj van, ahogy elindul egy folyamat, és hogy ez most így történik, és hogy itt most beavatkozásra van szükség. Tehát, hogy elsőként tényleg azt felismerve itt a kamaszkor nehézségein túl, hogy valami olyan probléma áll fenn, amit én szülőként nem igazán tudok megoldani, és ehhez akkor szakember segítségét kell igénybe venni. Sőt, gyakran az is előfordul, hogy különben családterápia kell, hogyha mondjuk evészavarokról beszélünk, és van egy anorexia nervóza, vagy egy bulimia nervóza, akkor ott, hogy ugye pszichológust említettem, de hogy nem csak a fiatal felnőttet, a kamaszt kezeli a szakember, hanem sokszor a szülők bevonására is szükség van, és akkor lehet a legjobb eredményeket elérni, hogyha egy családterápiában a szülők is részt vesznek. Vagy pedig a szülők is elmennek pszichológushoz, és kapnak olyan segítséget, amivel ők otthon tudnak segíteni. Például nálam is előfordult olyan a pacientúrában, amikor egy 18 év alatti kamasznál így a zavart étkezési szokások felütötték a fejüket, még nem alakult ki, vagy nem volt anorexia, tehát az evészavarok már egy másfajta kategória, ez önmagában egy betegségcsoportot jelöl, amely alatt több különböző kórképet értünk, és az elmúlt évtizedekben különben új evészavarokat is azonosítottak. Tehát itt az anorexia és bulimia mellett már említettem az ortorexiát, és például van az izomdiszmorfia is, amit így a fiatal izmosodni vágyó fiúknál emelnék ki. Tehát, hogyha nem is alakul ki így az evészavar, de azoknak az egyik tünete a zavart étkezési szokás, tehát ez két különböző dolog, akkor abban például én dietetikusként, amikor felismerem, hogy a szülő segíteni szeretne, de pont, hogy a segítség nem jó irányba megy el, mert folyamatosan azt keresi a gyermeknél, hogy mit szeretnél enni, edd meg ezt, mit ettél ma, nem vagy éhes, na de még egy kanállal, akkor ő segíteni szeretne, de pont, hogy ez az ellenkezőleg foghatni a gyermeknél, és itt már például segített az ebben az esetben, hogy a szülőnek megpróbáltam arra felhívni a figyelmét, hogy ez pont a másik irányba csapódik le, és hogy próbálja meg azt, hogy készül ételekkel, reggeli, ebéd, vacsora, tehát kint van az étel, együtt étkeznek, de hogy nem tesz fel nagyon sok kérdést a táplálkozásra, hogy éhes-e, evette, jól lakott-e még, hanem hagyja ezt a kamasz gyermekre. Ő azzal már ugye megteremti, hogy megfőzi, elkészíti az ételt. Ezeket dietetikailag átvettük, hogy akkor mire figyeljen a különböző étkezések összeállításánál, és a többit bízza a gyermekre. És ez már egy olyan áttörő eredményt hozott, hogy az a plusz súly lekerült az étkezésről, és nagyon szépen beállt utána a gyermeknek az étkezése. Tehát ez már egy ilyen apró lépés, ami ebben az adott esetben segített például.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Na, hogyan tudjuk megállítani bennük azt a torzult énképet, testképet, amit a magazinvilág és a már-már szépségfasizmusnak is nevezhető szépségipar elénktól. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy most már szerencsére ez az úgynevezett body positivity jelenség és mozgalom olyan erőteljesen van jelen, hogy egyre inkább kezdenek a fiatal lányok egy kicsit erre is odafigyelni, és a pálcika testalkatról, Twiggy testalkatról. Kinga, erről mit gondolsz, és mit válasszunk akkor, hogyha segíteni akarunk a gyereknek? Hogyan tudjuk őt mondjuk jó irányba terelgetni? Szia!
1: Sziasztok ismét! Ez a téma is tényleg nagyon-nagyon fontos, és annyira örülök, hogy beszélünk erről, és amit mondtál Petra, hogy igen, a Twiggy modell...
0: Rá én is haragszom, megmondom őszintén, tehát addig, amíg ő be nem jött a divatvilágba a 60-as években, addig senkinek eszébe se jutott a ruhafogás, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, testalkat, tehát hogy az lesz a legkellemesebb. A divatiparban nyilván kényelmesebb, mert sokkal kevesebb anyagot kell felhasználni egy ruhához.
1: Pontosan, először azt hittem, hogy rám haragszol, de rám ebből a szempontból nem kell haragudni, még 11 éves koromban valamennyire olyan voltam, de hogyha nem Twiggy jött volna, akkor jött volna más, tehát ezt az irányzatot behozták volna, így is, úgy is, azt gondolom. Viszont, amit mondtál, hogy ez azért valamennyiben kezd megváltozni, még mindig ott vannak ezek a nagyon vékony lányok, meg azok a lányok, akik mondjuk anyák, és akkor ez a szülés után, ez a posztpártum 2-3-4 héttel már mutatja, hogy milyen hasa van, ez is egy nagyon veszélyes irányzat, de hogy itt a vékonyság mellett a plusz modelleknek is egyre inkább már olyan tere van, de itt megint arról beszélünk, hogy plusz size-ból, hogy tényleg a body shamingen túl, hogy igen, vannak olyan testalkatú lányok, akik egyrészt egészségesek abban, hogy a BMI-jük mondjuk a 25-ön felül már a túlsúlyt mutatja. Másrészt pedig, hogy nagyon jól néznek itt, a plusz size modelleken belül is vannak különböző irányzatok, hogy vannak már az elhízott kategóriába tartozók, de hogy mindenféleképpen a tehetség irány már újra itt van, és ez egy annyira jó trend, és én is személy szerint ennek nagyon-nagyon örülök, úgyhogy reméljük, hogy ebből a szempontból is helyre billen a világ egyensúlya, így akár a divat és modellvilágban is valamennyire, de azért nyilván nehéz ilyen nagyon rég berögzött dolgokat teljesen kivenni a szakmából, de ha már kérdezted, hogy hogyan segíthetünk, ugye szülőként már itt próbáltam mondani, hogy mik a jelek, amiket észre tud venni a szülő, és hogy mondjuk azzal, hogy akár az étkezés tényleg megmaradjon egy örömteli, együtt töltött időnek, és hogy ne egy ilyen nyűg legyen se a szülőknek, se a gyereknek, hogy ettél, nem ettél éhes, vagy miért nem ettél, edd meg ezt. Ha megeszed, akkor utána eheted csak a csokit, vagy nem, erről már beszéltünk, hogy az ételt ne használjuk jutalmazásra. De hogy amúgy a társak is hogy tudnak segíteni, tehát hogy hogyan ismerhetők fel, ha nekem mondjuk így a pattás vagy a barátnőm az iskolában esetleg küzd valami ilyennel, akkor ott például azt, hogyha túl sokat foglalkozik valaki a súlyával, akkor ez is már egy jelzésértékű lehet, vagy különböző téves elképzeléseik vannak, hogy megyünk együtt valahova bulizni, belenéz a tükörbe, és hogy nézd meg, milyen kövér vagyok. Tehát, hogy ott már gyanakodjunk, hogyha túl sokat beszél erről, hogy akkor lehet, hogy a barátnőnknek is, vagy a barátunknak elindult egy ilyen folyamat. Hogyha különben az is, hogyha valaki túl gyakran megy a mosdóba, ez a bulémiásokra jellemző módszer, ugye, hogy a kilóktól önhánytatással szabadulnak meg, vagy pedig lehetnek sebb helyek a kézen, valamint már egy idő után a fogakon is lejön az ománc, ez például a bulémiára lehet egy intőjel, mind így a baráti körben, mind pedig így a szülőknél. A másik, hogyha nagyon sokat edzed, meg főleg fiúknál szokott lenni, tehát hogy ahhoz, hogy elérje azt a kívánt izmos testalkatot, akkor megszállottan sportolnak. Van olyan, aki például egy órán keresztül is képes akár húzóckodni. Tehát, hogy ha így elmegyünk edzeni a barátunkkal, és látunk egy ilyet, akkor itt próbáljunk meg úgy segíteni, hogy vagy vele beszélni arról, hogy figyelje, szerintem már nem a jó irány. Nagyon nehéz azért, aki benne van éppen a közepén, és hogy egy ilyen mondattól nyilván nem fog megváltozni a dolog, de hogy mi felismerve a helyzetet akkor, hogy kihez fordulhatunk, hogy vagy akár, hogyha olyan a kapcsolat, akkor a másik, hogyha családi barátok is, akkor így a másik családban a szülőknek jelezni, hogy szerintem itt valami nem oké, mert az edzésen is például nagyon megszállottam, már egy olyan túlzott irányba ment el, vagy pedig, hogyha valakinek így a családjában vagy ismerősi körében van olyan szakember, pszichológus, dietetikus, akkor ajánlani, hogy figyelj, érdemes lenne elmenni, hát ha jobban tud segíteni.

0: így az edzésben, vagy a táplálkozásban, tehát hogy mindenféleképpen szakembert vonjunk be a helyzetbe. Tényleg iszonyatosan nehéz, de már az első legfontosabb a felismerés, és hogy utána milyen eszközök vannak, mindenféleképpen a kommunikáció, hogy így egymással, ha lehet a szülőket bevonva, és a szakemberi segítséget figyelmébe ajánlani.
1: Ami még nagyon fontos, és erről kérlek, hogy egy kicsit most még beszéljünk zárásképpen, és útravalóképpen a szülőknek, nagynénéknek, nagybácsiknak, keresztszülőknek, hogy mi történik akkor egy fiatal szervezettel, hogyha elkezdi fogyókúráztatni magát. És akkor most a szélsőséges esetekről nem is beszélünk, mert hát nyilván azokat most már egyrészt elmondtad, másrészt meg tudjuk, hogy ez már extrém körülményeket ad. Mi történik egy fejlődő szervezettel, hogyha kényszer fogyókúrára fogják?
0: Ott is már az is lehet, hogy nem csak a súlyával foglalkozik sokat, hanem amit mondtam, hogy az étellel is sokat foglalkozik, elkezdi számolgatni a kalóriákat, a címkéket már túlzottan nézi, habár azért szoktuk mondani, hogy az egészséges táplálkozás már a bevásárlással kezdődik, és a bevásárlásnál is azért jó megnézni a címkéket, de azért nem a tápérték táblázaton elidőzni 5 perceket, hogy akkor mennyi a szénhidrát, fehérje, zsírtartalom, itt inkább a szénhidrát és a zsírtartalmat is szokták figyelni, valamint az is még egy intőjel lehet, és itt a fogyókúrázás egyik tünete lehet a hangulatingadozás, amikor már így elindult, tehát hogy eleve a rossz közérzet, vagy itt a hangulatingadozás, ugye ezért mondtam, hogy nehéz, mert a kamaszkorban is ez azért elő szokott fordulni, de ezt még tetézni tudja, hogyha egy olyan fogyókúrát követ a fiatal, akkor az szintén azért depresszív hangulatot tud magával hozni, amiatt, hogy ugye nagyon megszorítja az energiabevitelt, és egyszerűen nem megfelelő sem az energiabevitel, sem a makro- és mikrotápanyagok aránya, és itt az éhezés közvetlen következménye lehet a hangulatingadozáson túl, akár egyfajta szorongás, alvászavar, lehangoltság, örömtelenség és életkedv elvesztése, amikor konkrétan így elhalványodik az ember. Valamint, amit mondtam, hogy nem csak úgy a családban kerülik a közös étkezéseket, hanem úgy iskolákban is, vagy mennek együtt, akkor a társaságot kerülik. Tehát ezek mind már intőjelek lehetnek, és a fogyókúrázás következményei lehetnek ezek. Tehát ezért mondtuk azt az előző adásokban is többek között, hogy 18 év alatti gyermeknél, amikor itt a fejlődés szakaszában vannak, hogy nem fogyókúráztatunk, hanem más eszközökkel próbáljuk meg a rossz étkezési szokásokat, vagy a fizikai inaktivitást elmozdítani a mozgásgazdagság felé. És hogy tényleg itt, hogy hogyan segíthetünk másoknak, tehát hogy így vegyük fel a kapcsolatot velük, hallgassuk meg őket, beszélgessünk vele, a beszélgetésnek olyan nagy ereje van annyiféle területen itt ezzel kapcsolatban is, és hogy ne féljünk segítséget kérni magunknak vagy másoknak. És itt tényleg, hogy a szakemberek, hogy ilyen esetben a pszichológus és a dietetikus, akiknek a hivatása és egyben a munkája többek között az, hogy ilyen esetekben segíteni tudjanak mind az érintetnek, mind pedig, hogyha itt fiatal felnőttről beszélünk, akkor a családnak is.
1: Kinga, okozhat-e a korai fogyókúráztatás vagy önsanyargatás a srácoknál egész élethosszra kiható dolgokat, bármilyen károsodást mondjuk a szervezetben?
0: Itt azt kell mondjam, hogy persze minden eset egyéni, de sajnos igen, tehát mind a fogyókúráztatás, a sanyargatás, a body shaming, amikor valakit megbélyegeznek a testsúlya miatt, ezek mind olyan dolgok, amik igenis okozhatnak itt akár mentálisan is, tehát hogy magunkkal, a mi testünkkel milyen kapcsolatunk lesz, valamint az evéssel milyen kapcsolata lesz az embernek, tehát itt a szokásokban is okozhatnak olyan változásokat, amik akár később felnőtt korban már okoznak problémákat, és akkor is felismerve a problémát, már pszichológussal és dietetikussal kell így a fiatal felnőtt korban akár egy ilyen drasztikus fogyókúra alkalmával, vagy pedig ilyen a testalkatunkra, testsúlyunkra, tehát negatív megjegyzéseket úgy feloldani, átdolgozni, kidolgozni, tehát az ezekből hozott sebeinket, azokat sajnos tudjuk cipelni, és sokszor felnőtt korban kell visszatérni ide, hogy ezeket a problémákat fel tudjuk dolgozni megfelelő segítséggel.
1: Azért tegyük hozzá, Kinga, hogy ebben óriási nagy szerepe van egyrészt a médiának, a médiumoknak és a közösségi felületeknek is. Szerencsére most már ott is kezdik azért úgymond okosítani a lányokat főleg, de a fiúkat is, hogy nem csak a pálcika vékony és egészségtelenül éheztetett test az, ami csinos.
0: Igen, itt a médiának óriási szerepe van, így a testképzavarok és az evészavarok kialakulásában is. Tehát itt ugye az evészavarok kialakulásának egyik fontos oka az a szociális tényezők, és ezen belül mindenféleképpen meg kell említenünk a médiát, ami ugye a fiatalok által napi szinten több órában használt közösségi média, ami nagyon erős nyomást gyakorol a felhasználókra. És ezért is jó, amit beszéltünk, hogy ugye a modell szakmában is, hogy ez a plusz size modelleknek is már egyre nagyobb tere van, és hogy a modern szépség ideál, a sovány magas nőről már azért áttevődik a normálishoz közelítő paraméterekre, amikor nem ilyen nagyon-nagyon twigiféle vékonyságról beszélünk. Tehát, hogy itt a médiában dolgozóknak, vagy így az influencereknek is pont ebből kifolyólag nagyon nagy szerepük van, hogy mit is tesznek ki, vagy mit képviselnek, mert hogy tudattalanul tényleg összekapcsolódik a szépség, a boldogság, a sikeresség érzése egy-egy kép megtekintése kapcsán így a fiataloknál, és az elérhetetlen soványság ideál például természetes módon vonja maga után ugye a problémák széles skáláját, és ezért is lenne nagyon jó, hogyha itt ugye próbáltunk segítséget adni így a beszélgetés szakemberek bevonásán túl, hogy akik influencerként vagy digitális tartalomgyártással foglalkoznak, hogy ők is így, és ez az irány is elindult, és ezt is ki kell emelni, tehát, hogy így a valóságot megmutatva, hogy a modelleknek is van mondjuk narancsbőrük, hogy amúgy a beállított képek hogy néznek ki a valóságban, szóval, hogy minél inkább a valóságot mutatva, és nem csak a jóról, hanem így a, és nem is csak a rosszról, hanem csak így a mindennapi normál dolgokról is mutatnának úgy egy képet, akkor az is szerintem nagyban segíti a fiataloknak az amúgy is nehéz kamaszkorban itt, hogy ne nagyon induljanak el szélsőségekbe semmilyen szinten, sem a táplálkozásban, sem a mozgásban, sem pedig az életmód egyéb területén.
1: Senker Horváth Kinga dietetikust hallottátok itt a Vitamin Szerdában. Köszönöm, hogy velünk voltál.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. További szép napot mindenkinek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM állatbarát rovatában most itt a Manna köziben a kölyök kutyák táplálásáról lesz szó, úgyhogy kutyusos gazdik tessék nagyon figyelni, mert a kölyökkori táplálás roppant fontos, megalapozza a felnőttkori egészséget. A kutyáknál pont úgy, ahogy a cicáknál, vagy az embergyereknél is. Ugye a kutyák tápanyag igénye számos tényezőtől függ, az életkortól, a testmérettől, a fajta jellegtől, a speciális igényektől, és igazából azoktól az életmódi sajátosságoktól is, amikbe a kutya belekerül. Ezek csak a legfontosabbak azok közül, amiket figyelembe kellene vennie a gazdinak, de az egyik elsődleges szempont minden esetben az életkor, hiszen a kutyáknak merőben más a tápanyag igényük a növekedés különböző szakaszában. Az egészséges jövő alapjai kölyökkorban kezdődnek, úgy, ahogyan az imént mondtam, ez az embergyereknél is így van, a kölyök macskánál is így van, minden kölyök állatnál így van. Emberi léptékkel számolva a kölyök kutyák nagyon-nagyon gyorsan nőnek, és mire észbe kapunk, hopp, a kiskutyából már egy tinédzser van, aztán hirtelen a mamlasz kamaszból lesz egy komoly felnőtt kutya. Nagyon fontos az első pár hónapot táplálás szempontjából is kiemelt figyelemmel kezelni, hiszen szinte hétről hétre változhat a tápanyagigény, a kölyök gyors növekedéséhez képest az emésztőrendszer és az immunrendszer pedig lassan fejlődik, és ebben a korban a megfelelő tápláléknak nem csak a kölyök egészségét, hanem a felnőtt élet alapjait is biztosítani kell. Ezért aztán a megfelelő táplálás, a megfelelő kölyöktáp kiválasztása nagyon fontos, és a kutyának az egész életére, és így aztán természetesen az egészségére kihatással lesz. A kölykök fejlődési szakaszai a kutyuskáknál igen gyorsan váltják egymást, a fajták között lehetnek kisebb-nagyobb eltérések, de azért általánosságban a kiskutyák növekedésére az alábbi szakaszok jellemzőek. Ott van elsőként az egy hónapos kor, ebben az életszakaszban történik nagyjából az anyatejről való leválasztás, vagy legalábbis az úgynevezett hozzátáplálás, ami ugye az ember gyereknél 6 hónapos korban van. Ekkor már ebben az időben ilyenkor áll át a kiskutyának a szervezete arra, hogy van más is, mint az anyatej. Ideális esetben ez a folyamat fokozatosan zajlik, és ilyenkor a hangsúly az emésztőrendszer és az immunrendszer fejlődésének a támogatásán van. 2-4 hónapos korban a csontok fejlődéséhez szükséges megfelelő mennyiségű kálcium, foszfor és D-vitamin bevitelt kell biztosítani. Aztán ott van a 4-7 hónapos korban történő növekedés, ilyenkor kezd el növekedni a testtömeg, amihez létfontosságú a kiváló minőségű és könnyen emészthető fehérje biztosítása. Aztán ott van a 10 hónapos kor, ez már a felnőtt korig és a végleges testméret eléréséig gyarapodik. Az izom és nő a csontozat, az ízületek egészségének védelme kerül a fókuszba, ami kulcsfontosságú az egészséges mozgásszerv kialakulásához és a későbbi egészséges és fájdalommentes idős kutyakorhoz. Na és akkor, ami nagyon fontos, mit vegyünk figyelembe kölyök-kutyatáp választásnál? Hát, ahogy a kutyabarát is írja, általánosságban elmondható, hogy a megfelelő kölyök-kutyatápok követik a fejlődési szakaszokat és a fajta jelleget is. Egy óriás testű kutya és egy kis testű kutya tápanyag igénye még az egyes szakaszokon belül is más. A táplálék mennyiségét is pontosan meg kell határozni, a túl kevés vagy túl sok élelem is problémához vezethet, nyilván, ahogy nálunk embereknél. Az életkoron kívül tehát lehetőség szerint a fajtának megfelelő tápot válasszuk. Fontos, hogy a szemcseméret igazodjon a kiskutyák fogazatához, hiszen az emésztés már a rágásnál elkezdődik. Nem elég tehát egy kölyöktápot levenni a polcról, számos egyéb szempontot figyelembe kell venni. Vannak olyan kisméretű kutyáknak szóló, vagy kölyökkutyáknak való tápok, amik nem csak fajtának és életkornak megfelelő magas minőségű táplálást biztosít, de rendkívül finom és nagyon könnyen emészthető. Biztonságos és egyszerű választás lehet a gazdinak, nem csak kölyökkorra, hanem az azt követő időszakra is, hogyha a megfelelő tápot választja a kutyusnak már pici korában.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Nyomoznak a